0: az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Tokió zene.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
1: Sunshine FM, csak jó zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Megállapodásra jutott a kormány Ukrajnával a kárpátaljai magyarság érdekében. Hadházi Ákos hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tesz Orbán győzőjék ellen. Külön törvényt alkot a Velencei tó megmentésére a kormány. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Teljes körű megállapodásra jutott a Tisza párt Ukrajnával a kárpátaljai magyarság nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Az intenzív tárgyalások eredményeként az ukrán kormány vállalta, hogy hamarosan jogrendjébe iktatja a kibővített jogokat, amelyek az ország uniós cselekvési tervébe is megjelennek. Amint ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az első uniós csatlakozási klaszter megnyitásához, de a gyorsított uniós integrációt továbbra sem támogatja. Amennyiben Ukrajna 10-15 éven belül lezárja az összes csatlakozási fejezetet, Magyarország ügydöntő népszavazást tart a kérdésben. Hadházi Ákos független országgyűlési képviselő hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával hivatalos feljelentést tesz a hatóságoknál. A politikus birtokába került iratok szerint az Orbán családhoz köthető Dolomit Kft. Dupla áron és egyoldalú áremelési joggal értékesített követ Mészáros Lőrinc cégének olyan megaprojektekhez, mint az M1-es autópálya sávbővítése. A kimutatások alapján az Orbán bánya 2025-ös 5,9 milliárd forintos teljes forgalmának oroszlán része 4,8 milliárd forint közvetlenül ezekből az állami megrendelésekből származott. Külön törvényt alkot a Velencei tó megmentésére a kormány a kritikus vízszint miatt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentése szerint az átfogó jogszabály megteremti a tó hosszú távú ökológiai védelmének kereteit. A szakértői egyeztetések alapján a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése lesz. A beavatkozás sürgető, ugyanis a tó vízszintje Agárnál mindössze 66 cm, és a téli csapadék elmaradása miatt a természetes feltöltődés sem történt meg. A varsói és a szófiai állomáshely vezetője is az új külügyminiszter Orbán Anita kezdeményezésére távozik posztjáról. A legfrissebb magyar közlönyben megjelent elnöki határozat szerint így Ártó István varsói és Boros Miklós szófiai nagykövetet érdemeik elismerése mellett mentette fel Súlyog Tamás köztársasági elnök. A rendeletben egy harmadik diplomata, Breuer Klára helsinki nagykövet felmentése is szerepel. Ez a döntés azonban még tavaly decemberben született Szijjártó Péter korábbi tárcavezető javaslatára. Már 32 gyanúsítottja van annak a nagyszabású korrupciós ügynek, amelyben a központi nyomozó főügyészség újabb 12 szemét, köztük több budapesti vezetőt és képviselőt hallgatott ki. A nyomozás szerint egy vállalkozó 2011 és 24 között politikai oldalakon átívelve több mint 2 milliárd forint vesztegetési pénzt fizetett ki önkormányzati szerződésekért. Az ügyészség kezdeményezte a jelenlegi és korábbi második kerületi polgármester, egy fideszes választókerületi elnök, egy óbudai fideszes pártelnök, valamint egy szocialista és egy momentumos önkormányzati képviselő letartóztatását is. A gyanúsítottak között egy ellenzéki országgyűlési képviselő is szerepel. Az összehangolt akció során a hatóságok több 10 millió forint készpénzt és értéktárgyat foglaltak le. Anonim gyermekvédelmi bejelentő oldal létrehozását és azonnali szakmai egyeztetéseket ígért Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A tárcavezető a közösségi médiában reagált Tapasztó Orsolya aktivista nyílt levelére, amelyben az intézményi dolgozók védelmét és a félelem légkörének felszámolását kérte. A miniszter konkrét lépésként jelentette be egy biztonságos online felület fejlesztését, amelyen keresztül a dolgozók retorzióktól való félelem nélkül akár teljesen névtelenül is jelezhetik a rendszer hibáit. A kormány emellett célzott kérdőívekkel, személyes konzultációkkal, valamint civilek és szakemberek bevonásával térképezi fel a legsürgősebb beavatkozási pontokat. Új elnököt és elnökséget választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége a közgyűlésén. A 25 nagyvárost és mintegy 2 millió állampolgárt képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet a jövőben Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti, a társelnöki tisztséget pedig Namény András, szombathelyi városvezető tölti be. Az új elnök kiemelte, hogy fő célja a nagyvárosok érdekeinek pártpolitikai különbségektől független képviselete, mivel az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere bőven megérett a reformra. Az eddigi elnök, Szita Károly, több mint 2 évtizedes vezetői munka után már nem jelöltette magát a tisztségre. Újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy azbesztel szennyezett kőzúzalék borítja a felületet. Balaics Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az érintett területekről már pénteken délután elkezdik elszállítani a veszélyes burkolóanyagot. A nevelés és oktatási intézmények közelsége miatt a gazdaság és az iskola utca élvez elsőbséget, ahol a szakemberek speciális védőfelszerelésben és vizes technológiával dolgoznak majd a kiporzás megakadályozására. A Magyar Reklámszövetség közterületi szövetsége nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, mivel a kormány egyéni képviselői indítványként nyújtotta be a gyűlöletkeltő politikai plakátok visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, így kikerülve a kötelező társadalmi egyeztetést. A szövetség hangsúlyozta, hogy értik és támogatják a politikai kommunikáció kulturáltabbá tételét és a közterek rendezettségét, de aggódnak amiatt, hogy a hazai reklámipart és a vállalkozásokat érzékenyen érintő szabályozás előkészítéséből teljesen kihagyták a szakmát. Éppen ezért érdemi és szakmai párbeszédet szorgalmaznak a tárcavezetővel még a jogszabály parlamenti tárgyalása előtt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának bejelentési rendszere is fejlesztésen esett át. Az adóhatóság közleménye szerint június 5-től az eddig használt általános nyomtatványkitöltő keretrendszer helyett a modernebb és könnyebben kezelhető online nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül fogadják a jelzéseket. A bankok, pénzváltók és egyéb szolgáltatók kötelesek haladéktalanul jelenteni minden pénzmosásra vagy bűncselekményből származó vagyonra utaló körülményt. A fejlesztést a növekvő ügyszám is indokolja, hiszen a NAV-hoz beérkezett bejelentések száma a 2024-es 20 000-ről tavaly már több mint 25 000-re emelkedett. Újabb szakmai érdekvédelmi és munkacsoportok jönnek létre a Fidesz megújítására Orbán Viktor döntése alapján. Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a párt önkormányzati kabinetjének vezetését Navracsics Tibor volt miniszter veszi át, aki már is éles kritikával illette az új kormány területfejlesztési koncepcióját és a polgármesteri fizetések tervezett csökkentését. A Fidesz újjászervezésének keretében egy biztonságpolitikai műhely is feláll Vidoven Árpád irányításával, a formálódó Európa Klub élére pedig Bóka János volt uniós miniszter kerül. Az új testületek a Cunyiné Bertalan Judit által vezetett védvonal mellett működnek majd, amelynek feladata a Fidesz támogatók védelme az esetleges politikai jellegű túlkapásoktól. Olyan sok és súlyos balesetet okoznak a közlekedők a nagy teljesítményű elektromos rollerekkel, hogy a szabályozással nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy nyilatkozott, hogy a probléma súlyossága miatt külön ütemben 2 lépcsőben javasolná a közlekedési szabályrendszer felülvizsgálatát. Bár a kormány még nem tárgyalta a kérdést, a tárcavezető leszögezte, hogy a kabinet látja a helyzetet és a közeljövőben élni fog a célzott KRESZ módosítását. Javaslatokkal, mivel a teljes jogszabályi felülvizsgálat egy hosszabb folyamat lesz. Felmentette az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját Csató Gábort Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A mentőszervezet tájékoztatása szerint a vezetői megbízatás közös megegyezéssel zárult le. Az új főigazgatói pályázat elbírálásáig a feladatokat Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvos látja el megbízott vezetőként. Az új vezető 3 fő pillére a betegbiztonság fejlesztésére, a társadalmi bizalom erősítésére és a legkorszerűbb szakmai protokollokra követésére építi a munkáját, miközben a minisztérium a sokat vitatott ügyeleti ellátás átalakítását tervezi. Riasztó ütemben fogy a magyar termőföld, a folyamatos beépítések és a burkolás miatt a túlbetonozva kampány legfrissebb adatai szerint. Hazánk a rendszerváltás óta a mezőgazdasági területeinek több mint 22%-át veszítette el, miközben naponta átlagosan 11-13 focipálya méretű zöld felület tűnik el. A szakértők kiemelték, hogy a logisztikai parkok és az indokolatlanul túlméretezett úthálózat terjeszkedése mellett a lakásállomány közel 12,5%-a üresen áll. A talaj lefedése visszafordíthatatlan környezeti károkat, felerősödő hőhullámokat, valamint súlyos aszályokat és villámárvizeket okoz. Jelentős bérkülönbségek alakultak ki a magyar közszférában a GKI gazdaságkutató legfrissebb elemzése szerint. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján végzett kutatás rámutat, hogy a fizetések növekedése az elmúlt években eseti, célzott intézkedésekből származott, ami drasztikus kereseti szakadékot és bérfeszültséget eredményezett az egyes szakmák között, miközben a szociális munkások átlagkeresete 543 ezer forint körül alakul, az állami vezetőségek jövedelme meghaladja a 2,2 millió forintot, a tanárok bére az egyetemi diplomás átlagkereset 64%-át éri el, a nyomozók reál keresete viszont 27%-kal csökkent 5 év alatt. Sem a régi, sem az új kormánnyal nem tartott és nem tart kapcsolatot a legfőbb ügyészség az úgynevezett aranykonvoj ügyében. A szervezet közleménye szerint a hatóságok az eljárás során minden szükséges intézkedést megtesznek a körülmények teljes körű feltárására, a rajtaütés kapcsán pedig jogellenes fogvatartás büntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban eljárás. A reakció azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök azzal vádolta meg Orbán Viktort, hogy korábbi kormányfőként kézi vezérlés szakmai indokok nélkül irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját a márciusi akció során. Közigazgatási eljárást indított a Fejérvár megyei kormányhivatal a Mészáros Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaságnál történt különös állatelhullások ügyében. A vizsgálat célja annak tisztázása, hogy miért pusztult el 10-ből 3 zebra a 60 pusztai birtok szomszédságában, és az esetet időben jelentették-e a hatóságoknak. A szakmai körökben felmerült gyanú szerint az egzotikus afrikai patásokkal ólommérgezés végezhetett. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az elhullás körülményei mellett az állati melléktermékek kezelését, valamint az állategészségügyi nyilvántartás bejelentésének megfelelőségét is ellenőrzik a hatóságok. Etikai kódex és művészkamara létrehozásával szabályozná a színházi világban előforduló hatalmi visszaéléseket Rudolf Péter. A Vígszínház igazgatója hangsúlyozta, hogy a próbaidőszakok feszült pillanatai nem vezethetnek a színészek megalázásához, a szakmai határokat pedig szigorúan be kell tartani. A tervezett művészkamara tagjait tömörítő etikai bizottság bírósági érvényű szakmai döntéseket hozhatna a problémás ügyekben. A javaslat szerint a testület a súlyos jogsértésen ért rendezőket vagy színészeket akár több éves eltiltással is sújthatná, így megszüntetve a jelenlegi átláthatatlan és igazságtalan helyzetet. Zöld utat adott a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Szivárvány TV-nek. Ezzel elindulhat az ország első LMBTQ tematikájú lineáris televíziós csatornája. A New Digital Media Kft. Által üzemeltetett adó média szolgáltatási engedélye június 4-től hatályos. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a csatorna a napi politikai csatározásoktól mentes, szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakra épül, a működés során pedig kiemelten kezelik a gyermekvédelmi előírásokat. Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el a közgyűjteményekből nem közgyűjtemények számára kölcsönzött műtárgyak helyzetéről és állapotáról a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt bejelentése szerint a közeljövőben egy nyílt mindenki számára hozzáférhető adatbázist is létrehoznak, hogy láthatóvá váljon, milyen kulturális javak vannak különböző terekbe kihelyezve. Az intézkedés előzménye, hogy Tar Zoltán miniszter megakadályozta az aranygyapjas rendhez kapcsolódó Nemzeti Múzeumi Műtárgy Együttes kiszervezését a Habsburg Otto Alapítványhoz. Az államtitkár pedig hangsúlyozta, hogy a kihelyezéseknek átláthatóan szakmai alapon kell működniük.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezik Debrecenbe a DVSC új vezetőedzője Gert Remmel. Az 50 éves ész szakember korábban dolgozott Finnországban, illetve tapasztalatokat szerzett Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is. Az utóbbi években Lengyelországban bizonyított, a finn U21-es válogatott szakmai stábjának meghatározó tagjaként nagy részt vállalt abban, hogy a gárda kijutott a 2025-ös U21-es Európa-bajnokságra, ahol Dán

0: és fizikálisan rendben van. A nyári szünetben családjával töltődött fel, és már várja a felkészülés kezdetét. A héten megkezdte a futóedzéseket, hosszú út van mögötte, és komoly munkát végeztek Darabos Balázs rehabilitációs edzővel. Tóth Balázs mellett Bese Balázs is sérüléssel bajlódott, őt is megoperálták néhány hónappal ezelőtt, és a terv szerint halad a rehabilitációja. Fantasztikus hétvégét tudhat maga mögött a Spartacus Torna Klub, a fiatal aerobikosok a két versenynap alatt összesen 28 érmet szereztek a Magyar Kupában. 13 arany, 8 ezüst és 7 bronzérem a mérlegük. Ezek az eredmények a lányok kitartásának, szorgalmának és lelkesedésének köszönhetők. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli eszél többfelé északnyugatira fordul, amelyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Napközben 19 és 29 fok között mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Csak jó zene.
3: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Tehát, hogy mi értjük egyébként, hogy a logika az az egészben, hogy a környezetvédelme szempontjából igen, hogy ne háromszor gyakrabban kelljen az embereknek olajat cserélni, pedig ugye általában azt mondták mindig is, hogy az az egészséges 10-15 ezer. Igen. Mondjuk vannak autók, aminél már 8, mert én is például 8-9 ezeren
2: kent. Hát attól függ, hogy hol használod. Ha városban használod, mindig azt szokták mondani, akkor felezd meg a csereperiódust, mert sokkal jobban elhasználod. Beindítod, mész vele egy kicsit, 5 kilométer, be sem melegszik szegény, leállítod. Úgyhogy én megértem az embereket, hogy bíznak. Nálam is például az én autó, mert ugye a másik, amiről beszéltem, az a páromnak az autója, amiről én, nekem ami van, az egy több mint 20 éves autó, szegény, tényleg mindent megkap, amit kell. Ha hallok egy nyikorgást, akkor megyek és cserélem, vagy cseréltetem, vagy csinálom. Kiszolgál. Amikor beülök egy újabb konstrukcióba, akkor persze tetszik, hogy jó ez a funkció, jó az a funkció, jó minden. Nekem a belsők azok, az már inkább olyan vegyes érzelmek vannak bennem, hogy egy régebbi autónak a belseje szerintem egy kicsit igényesebben volt megcsinálva.
1: Amikor még adtak rá az anyagokra,
2: igen,
1: is.
2: Mint ez a 100% fröccsöntött műanyag.
1: Igen, itt már csak 20 millió fölött találsz olyan autót, amiben tényleg azt mondod, hogy na, itt odafigyeltek a belsejére, mert egyébként ugye egy óriási tömeggyártás zajlik. Kispórolt, minél könnyebb, kikönnyített anyagok,
2: a másik,
1: olcsó anyagok.
2: Amitől én falra mászok, amikor a reklámokban azt sugalják, hogy ez csak 10 millió forint, és most csak 11 millióért. Hát könyörgöm, egy átlag embernek azért 10 millió forint szerintem sok pénz egy autóért. Tehát, hogy de nem csak, mert most azt látom, már nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, részben emiatt is esett vissza a magánvásárlóknak a vásárlása, mert nagyon sokan, Magyarországon néztem, talán 75-80% az új autó eladásoknak céges volt például a tavalyi évben. Nem véletlenül a cégek kifizetik, de a magánszemélyek azért hatszor meggondolják, hogy most 10-15 millió forintokat kifizessenek egy új autóért. Annak meg megvan az előnye, mert nyilván akkor garanciával jár, ha oda viszed a szervizbe, ott tényleg akkor rendben van, akkor tudod, hogy 5 évig nincs ilyen problémád, vagy ha bármilyen problémád van, akkor elméletileg javítják.
1: Igen, nagyon jó szervizbe hordani egyébként, meg a szervizkönyvet is töltögetni, meg kitöltetni, ez szuper egyébként, csak ilyenkor jön az, hogy akkor a szervizben 200 ezer lesz az olajcsere, egy hagyományos szerelőnél, aki nem sufni tuningos, hanem csak egy szerviz, ott meg lehet, hogy harmad ennyi lesz az,
2: igen,
1: olajcsere.
2: De sokan nem tudják, nem kötelező egy olajcsere miatt például márka szervizbe vinni. Ott van, ahol igen, hogyha kitolod a garanciális időt, tehát azt mondja, hogy ha hozzám hoztad végig, akkor plusz 2 év garanciát még kapsz, vagy stb., akkor rendben van. De egyébként ez az uniós előírás, ez már rég megváltozott, tehát pont emiatt, hogy viheted, csak sokan ezt ugye nem tudják így. Nyilván nem a sufni tuningoz, meg nem hozzám hozod olajcserére, hogy azt mondod, hogy lecserére, én meg bepecsételek valamit. Tehát azért az garanciát nem jelent.
1: Milyen pecséted van még a kis dobos meg?
2: Bármilyen. Amilyen szeretnél, tudod, mint a divatmárkák, nem milyen pólósz, ez milyen címkét, várjunk rá.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: A keltető sport.
1: A keltető sport.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, megérkeztek a sporthírek. Egyre nagyobb ez a cetli, ami annak idején egy icipici kis post-it cetli volt.
3: Hát csak ezt találtam.
2: Ja, ez csak,
3: a véletlen művem, mert lenyúltam már az összes ilyen kis post-it cetlit, és majd nem mond meg Kondor Rolinak, de neki azért hiányzik az asztaláról olyan sok.
2: Mert... Nem múltkor kérdezte, hogy nem láttad a szerződéseket, a tavalyi év összes szerződését.
3: Volt már olyan, hogy egy ilyen kis papírfeszni volt, aztán rájöttem a másik oldalon, még volt rá gépelve néhány dolog, de azt hittem, azt már nem használják. Hát van mit felírnom, igen, mert hogy Debrecenben zajlik az élet, mégpedig az edzőváltások terén. Gert Remmel lett a Loki új vezetőedzője, Észtországból érkezik, illetve egész pontosan Lengyelországból érkezik, de észt származású, mert a lengyel ligában volt legutóbb, és nem egyedül érkezik, hanem asszisztens edző is jön vele, úgyhogy megvan az új vezetőedzője a Debrecennek, mint ahogy megvan a Deacnak is, Kondás Elemér lesz. Azt gondolom, a debrecenieknek nem kell bemutatni Kondás Elemért, hiszen azért játszott a Loki csapatában, később volt a vezetőedzője, sikeres vezetőedzője. Most az NB3-ban volt máshol edző, és most a Deachoz visszatért. Pont pár hete találkoztam vele személyesen, és akkor mondtam neki, hogy ó, Elemér, régen találkoztunk, és ennyit mondott, hogy nagyon jó kedélyű volt, és ennyit mondott, hogy hát most se ide akartam jönni, csak elaludtam a vonaton. Épp egy foci meccs kezdete előtt, és hát az első félidőben egyébként hát akkor vereséget szenvedett a csapatával, és már az első félidőben látszott, hogy nem fognak nyerni Nyíregyházán, és érdekes volt, mert ő onnantól kezdve azzal volt elfoglalva, hogy most szabályos volt az egyik bedobás, vagy nem, és mondta, hogy hát mi úgy tanultuk, hogyha belépsz a pályára, nem szabályos, mire az asszisztens most azt mondta, hogy ha a sarka hozzáér a vonalhoz, akkor most már az is szabályos.
2: Mert hogy nem nyújtott karral,
3: igen, tehát hogy de aranyos volt, hogy ő már akkor érezte, hogy hát ebből a meccsből már sok nem lesz, de valami azért legyen, legalább egy új szabályt akkor elmélyítünk, úgyhogy ő lesz a Deacnak a vezetőedzője. A Deac éppen, hogy lemaradt egyébként az NB2-es osztályozóról, az utolsó mérkőzést bár megnyerte, de miután a Cigán nagyobb különbséggel győzött, így aztán a debreceniek lemaradtak, és hát ott volt edzőváltás több is. Urbin Péter kezdte, aztán Spitzmüller István volt a megbízott edző itt az utolsó néhány mérkőzése, most pedig Kondás Elemér veszi át tehát a Deacnak az irányítását. Egy érdekes program vasárnapra, tulajdonképpen egy tabu és ritkán beszélünk erről, főleg a hölgyeket érinti, bár állítólag van férfi klimax is, bizonyos kor után már a férfiak ezt tagadják, és hát mi biztosak vagyunk abban, hogy nincs, csak amikor feszültek vagyunk, az valamiért másképp, más miatt van. Tehát a légköri viszonyok miatt, meg hogyha elkezdünk egy kicsit mi is változni, nyilván terebélyesedni, akkor az is annak köszönhető. De a hölgyeknél ez azért még mindig egy ilyen tabu téma, pedig igazából ez a természetnek a rendje. És hát ennek apropóján most Szilágyi Andrea, aki egyébként ezt így felvállalt, és egy ilyen coachként is dolgozik, egy futófesztivál, vagy futóversenyt rendez tulajdonképpen a hétvégén Nyíregyházán, a Sóstói Erdőben, ez vasárnap 10 órakor kezdődik, de már 9:30-kor érdemes gyülekezni, és csak regisztrálni kell, vannak ajándékok is, de nem versenyről van szó, itt inkább egy ilyen figyelemfelhívásról, beszélgetésről. Ha valaki nem akar futni 5 kilométert, mert ez a táv, akkor 2,5 kilométert lehet sétálni is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem egy rossz dolog, pontosan azért, hogyha valakiben ilyen kérdések merülnek fel, akkor akár erre is választ kaphat. Mint ahogy arra is választ kaptunk, hogy mennyibe kerül egy-egy csapatnak majd a világbajnoki szereplés, vagy legalábbis a szállás költségek. Tehát gyorsan itt összegyűjtötték nekünk, nem sok van most már egy hét múlva gyakorlatilag rajt a világbajnokságon.
2: De mekkora nyomást helyeznek ezzel a csapatokra és a játékosokra, hogy srácok, ez nagyon drága hotel, úgyhogy muszáj nyernetek.
3: És mindent megkaptok. Igen,
2: mert különben ugye nektek kell összedobni.
3: Pontosan. Tehát amikor azt hallod, hogy a Four Seasons Hotelnek a nem tudom milyen lakosztályát, és utána az egész hotelt kibéreli. Például, ha jól emlékszem, a francia válogatott. A német válogatott egy 100 éves kastélyban száll majd meg. Ők szeretik, úgy tűnik, az ilyen régiesebb dolgokat, meg tényleg ilyen királyi rezidencia. Hát minden adott ahhoz, hogy felkészüljenek.
2: Ilyenkor elmennek azért még edzeni? Meccsek között?
3: Hát persze, tehát ők azért ott edzenek, csak próbálják kizárni a külvilágot, hogy minél nyugodtabb körülmények között jobban készülhessenek, és minden luxus adott gyakorlatilag nekik. Olyannyira, hogy az angol válogatott például még az ágynemüket, meg a matracokat, amiket alszol, egy külön repülőgéppel elszállította a szállodába otthonról. Tehát, hogy mindenki a saját matracán alszik, a saját ágyneműjében.
2: Én meg papírszívószállal szenvedek, meg gyűjtöm a kupakot, meg visszaviszem a flakont.
3: Igen, hogy ne szennyezd a környezetet. Uh-huh. Itt meg van külön repülőgép arra, hogy elvigye a párnahúzatot meg a paplanhúzatot Angliából a azért, hogy, hogy aztán abba aludhasson majd a angol válogatott, mert hogy azt mondják, hogy, hogy elolvastak mindenféle, volt tesztelő, elmegy, aki teszteli a szállodát, végignézi, és keménynek találta egy kicsit a matracot. Mondjuk van,
2: mindenkinek ugyanakkor a háta van?
3: Nem tudom, de van, valaki már kimondottan a kemény matracot szereti.
2: Szerintem az pihentetőbb a kemény, vagy a fél kemény.
3: Igen, de úgy voltak vele, hogy tudjátok mi a tuti, ha mindenki azon alszik, ami, ami otthon van. Na most az a pek, hogyha otthon már úgyis ilyen selejtezés előtt állt a matrac, és az, ó, anyukám, már fáj mindenembe, cseréljük le ezt a matracot, na nem baj, majd a szállodába kapok egy jó keményet, majd megérkezik, és hát...
2: Mire kell saját
3: gyászat? Ki azt azért ott van egy kifeküdt matracomat.
2: Igen, annyi, hogy nyilván elhozod otthonról, de hát azon alszik az asszony is melletted, nem?
3: Igen.
2: Tehát, hogy hát, vagy a felét hozod?
3: Lehet az asszony is benne van. Tehát, hogy egyébként ez is egy, egy kérdés. Nagyon sok esetben volt az, hogy, hogy tiltott volt például a szexualitás, tiltott volt a feleségek, barátnők, hogy ott legyenek, mert megzavarja a felkészülést, kivéve ugye, ami emlegetett dánok, az Európa-bajnokságot, mikor megnyerték, és söröztek minden este, meg bulisztak, meg mentek az asszonyok, meg együtt voltak, és meg lehetett nyerni így is. Úgyhogy, de hát ugyanez igaz volt annak idén az angol feleségekre is, ami meg ilyen hírhet volt, már most meg nem mondom, melyik VB volt, amikor az angol feleségek például Beckhamnek a felesége, ő is elmentek bulizgatni esténként, és akkor tulajdonképpen egy idő után a sajtó már nem is a játékosokat meg a focit követte, hanem a feleségeket. Ki kinek a felesége, hol bulizott, mit csináltak, berúgtak-e, nem rúgtak, mikor értek haza, stb. Hát nyilván ez meg elvonta a focisták figyelmét megint, hogy már megint kinyitom az újságot, ott az asszony.
2: Ja, hogy nélkülük mentek
3: el. Persze, hogy ők ott voltak.
2: Mert hát mondjuk hát, az nem az
3: elmentek
2: igazi.
3: Elmentek a helyszínre, kísérték a férjeket, aha, de nyilván nem mehettek be az erődítménybe, meg nem aludhattak ott, hát valahogy elütötték az időt, és így aztán elmentek bevásárolni, és jöttek ki a vásárlóközpontokban mindenki, nem tudom, 6 szatyorral, mert még kellett még 2 csizma, meg még 3 ruha, meg utána este bulizni, és akkor így nyilván a sajtó, egy idő után a brit sajtó elkezdte őket inkább követni, mert sokkal izgalmasabb volt, mint a maga a foci teljesítmény. Úgyhogy ez is egy érdekes, most például megint az angolokat majd külön biztonsági szolgálat védi, tehát tényleg, mint egy erőd oda, seki sebe senki nem mehet majd. Nagyon készülnek ők is, és szeretnének jól szerepelni nyilván a
2: világbajnokságon. Hát amúgy ezt tényleg lassan a csúcsra járatják, hogy már tényleg ott járunk nem sokára, hogy a következő VB-re az lesz, hogy jó, akkor most egy hónappal a VB kezdet előtt mély álomba kerültnek a játékosok, meg
3: transzba
2: esnek, meg hibernálás, meg mindenféle hipnózis.
3: Igen. Hát gondolj bele, ilyenkor, hogy izgulhatnak a szövetségi kapitányok, amikor még a múlt héten még a BL döntőről beszéltünk, ott is van jó néhány válogatott játékos, és akkor azt látod, hogy a lábához kap, megsérül, mondjuk akár egy Dembélé-ről beszélünk. Hát a francia kapitányok, ha meglátta, hogy Dembélé már alig bír állni, meg le kell cserélni, és mondjuk, édes Istenem, hát egyik alapemberem, csak meg ne sérüljön.
2: Tehát ha lesz szimulálja, adjad a szteroidot neki, adjad, nyomjad a lábába.
3: Azonnal cseréled, jász, de hogy sérült vagy, ilyen is volt.
2: Hát igen.
3: Tehát annak
2: igen. Attól függ, hogy mi a prioritás.
3: Igen, igen. Hát nekem még mindig a kedvenc történetem a Torgelle Sándoré volt ugye Németországban, aki annak idején jött volna haza Magyarországra, de nem akarta elengedni az akkori német csapata, majd intézkedett meg minden, de akkor se engedték el, valami fontos edzőmeccs volt, aztán 3 perc múlva már telefonált, hogy már úton van, és akkor mondta a szövetségvezető, hogy hogy sikerült elintézni, hogy megkezdődött a meccs, de gyorsan kiállítottak. Tehát ő elintézte, hogy a második percben már zuhanyozhasson.
2: Igen, és a mez alatt már a kabát volt.
3: Már eleve úgy lépett pályára, utcai cipőben. Igen, egyébként megnézték, 1,3 millió dollár között ennyibe kerül egyébként ez a szállás egy átlagos csapatnak most a világbajnokságon. Nyilván mondjuk itt a németről vagy az angolról beszélünk.
2: Hát de mennyi időre?
3: Azért, hát ez most a következő hetekre. Azért ez így komoly összeg, úgyhogy ezeket a szövetségnek ki kell fizetnie. Nyilván kifizetik, csak hogy a legjobb körülmények legyenek. Na, ehhez képest biztos, hogy lesz jó néhány csalódott csapat, meg szurkoló majd, akik lehet, hogy az első körben kiesnek.
2: Hát lesz, mert az elmúlt 2-4 években is, EB vagy VB-nél is olyan csapatok estek ki a legelején, hogy itt csak így döbbenten néztük, hogy az olaszok nem, hogy kiestek, hanem volt, ahol be se jutottak.
3: Most ki se jutottak.
2: Na megint, na, akkor igen. Egy újabb példára.
3: Így van. Eltaláltad az olaszokat. Olyan, mint hogyha az Európa-bajnokságon, amikor megkérdezték a szőke hölgyet, hogy kinek fog szurkolni, mondta az argentinoknak. Hát EB-n azért ritkán szerepelnek argentinok. Most szerintem
2: most remélem, hogy nézik.
3: Az olaszok megnyerik a VB-t, arra garantáltan nagyon nagyon nagy ott van.
2: Nagyon nagy?
3: Nagyon
2: na
3: nagy.
2: Mindjárt megnézem.
3: Azt feltétlenül majd. Fogad meg, csak találja a fogadóirodát, ahol erre lehet fogadni, de biztos van olyan, aki ezt is kirakta, és az lesz olyan hülye, aki majd erre fogad. Na mindegy, szóval kezdődik majd lassan a világbajnokság, nem tudom, hogy mennyire lesznek pihentek a játékosok, nagyon ki vannak hajtva, nagyon sok mérkőzés volt, nemzetközi meccs, hazai meccs, kitolódik a szezon, válogatott mérkőzések. Ez azért a világbajnokságnak sem tesz olyan jót, mert régen annyira vártad, hogy kezdődjön a VB-EB, most meg így egymásba érnek gyakorlatilag a meccsek, és utána, ahogy véget ér a VB, egy hét múlva már kezdődik például a labdarúgó NB1, úgyhogy nyilván azt is várják már a szurkolók, tehát gyakorlatilag a fociban most már nincs szünet.
2: Igen, úgyhogy a focisták várják a legjobban a mesterséges intelligencia és a robotok érkezését.
3: Játszanak helyettük.
2: Amely kicsikét majd tehermentesítik őket. Na jó, meglátjuk, úgyhogy gőzerővel mi is rá startolunk itt a VB-re, és fókuszálunk majd, és mindenképpen beszámolunk az eredményekről. Laci, neked köszönjük a sportösszefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine

0: Betető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egy hatalmas kokain szállítmány is az ölünkbe hullott, nem a miénkbe illacival, hanem hogy Magyarországon egyre.
2: Úgy se tudnánk vele mit kezdeni, nem? Tehát, hogy mi két szakértő Gabival, de nekünk bármilyen fehér por lisztet is behozhatnának.
1: Na most figyelj, oda tennék eléd, mondjuk itt van a dobozomban van másfél szendvics. Igen. Most, hogyha ebbe kokain lenne, odaadnám neked. Akkor fogalmat sem lenne, hogy mit csinálj vele?
2: Fogalma. Mit
1: csináljon? Rendben. Ő egy törvénytisztelő polgár.
2: Azt
1: sem
2: tudnám, hogy kokain van benne.
1: Tehát hát elmondom, rá van írva. Hát otthon is ráírom, cukor, só.
2: Igen, de hogy összekeverd, nem?
1: Hát
2: anyukám, kicsit, hát só helyett véletlenül egy kis kokaint raktam a pörköltbe.
1: A kinti főzésnél, mikor mindenki odalép egy kicsit, te tettél bele elég kokaint?
2: Nem tudnám megkülönböztetni. Hozzáteszem, hogy mit kezdenék vele.
1: Tehát, másabb most... a hatása, mint a lisztnek, a biztos.
2: Igen, sok vidám pék lenne a környékemben. Viszont tényleg nem tudnánk mit kezdeni, hogy most mit csinálsz?
1: Tényleg, kihívd fel.
2: Oké, elkapták most ezt a szállítmányt. Igen. Te mondtad, hogy az egyik vagonban valami 70 kiló volt.
1: Konténerben volt, várj, azt mondja, hogy azt hiszem 20 konténerben banán közé rejtették, összesen 500...
2: Na, a banánt felismerném.
1: 522 kiló kokain, egy ilyen 15 milliárd forint értékű szállítmány, tehát ez itt már nagyon nagyban játék.
2: Nagyon nagy, és akkor jelét raknának, te megtalálnád ezt a 70 kiló kokaint, itt hagynák neked a szerkesztőségbe, és akkor mit csinálnál vele?
1: Hát először szólnék mondnánk Norbinak, meg Rolinak, hogy segítsetek már lepakolni, mert nagyon nehéz.
2: Hát nem bírom, már cementes zsákot sem lehet cipelni.
1: Az a jó viszont egyébként, hogy a cementtel ellentétben ezeket nem 25 kilós zsákban rakják.
2: Igen, 70, na jó, mondjuk lenne 70 kiló kokain, ide leraknák, és azt mondanák neked, hogy ez ér 2 milliárd forintot. Hát oké, hogy ér 2 milliárd forintot, de mit csinálnál vele?
1: Hát azt mondanám, hogy itt hagyom neked egy ér.
2: Én fél ér odaadom, csak vigye valaki.
1: Nem, de ilyenkor mire gondolhatna az ember? Tehát csak játszunk el vele, jó? Tehát, hogy nem, nincs nálunk kokain, szögezzük le, nincs nálunk, nem volt, nem is lesz.
2: Nem is láttunk még.
1: Azt se tudjuk, hogy néz ki, és hogy mit kell vele csinálni, de hogyha itt lenne, és azt mondanák, hogy na jó, el kéne adni, akkor ilyenkor mire gondolsz? Hát, hogy fogalmat sincs, hát, hogy hol indulj el?
2: Ezt valaki nagyon keresni fogja.
1: A másik az, hogy valaki az nagyon biztos keresni fogja, de tételezzük, hogy nem keresik, hanem csak el akarod adni. De kit hívsz fel? Hát nyilván azt, akiről tudod, hogy hát azért kicsit van vaj a füle mögött, kicsit stiklis, egyszer már átment a piroson.
2: Nem, ilyenkor el kell menni, a filmekben mindig azt látod, hogy ilyen felüljárók, meg ilyesmi alatt vannak ilyen kétes alakok, akik ott állagálnak ilyen kis zacskókkal, és akkor odamész, és mondod, hogy van egy kis cuccom, jó, mennyi?
1: 70 kiló.
2: És akkor így előveszed a csomagtartóba.
1: Oké, kérek belőle 3 grammot.
2: Hát ez annyira abszurd. Nem, hát nálunk ez biztos, hogy nem így működik.
1: De hát hogy... 70 kiló, az ugye 70 ezer gram.
2: Igen. És ez csak egy kis része volt, mert hát, azt mondtam,
1: mert 522 kiló.
2: Hogy jutott el ez idáig? Tehát, hogy elindult Brémából, ugye ott kikötöttek.
1: Ott a brémai muzsikusok felfogott.
2: Meghozták a banánt, oké. Okay. Kicsit több lesz főnök, maradhat, 500 kilóval.
1: Azért, mert ezek ilyen jó húsos blúzatban állók.
2: Megszívta magát menet közben.
1: Majommal, megszívta magát. Igen.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Megint ugyanúgy nyugodunk ki, amiről a múlt héten beszélgettünk, hogy láttam egy olyan Facebook posztot, hogy valaki kirakta, hogy végre most a héten ellenőrzik ugye a motorokat, és hogy Budapest belvárosában végre nem fogja hallgatni ezeket a hangos kipufogókat. És abban a másodpercben ilyen több ezer hozzászólás volt.
2: Hát a motorosok,
1: hogy amikor vért adunk, amikor egyébként gyerekeket megyünk és szórakoztatunk, meg megjelenünk, meg jótékonysági rendezvényen vagyunk, mert egyébként összetartó társadalom a motoros, akkor azzal nincs probléma, ugye? De, és valaki csak ennyivel zárta a beszélgetést, hogy de nem sokára megint hétfő lesz. És akkor megint kitolhatom a hangos motorral, vagy kipufogóval rendelkező motoromat. Nyilván persze van, akit ez irritál, van, akit ez egyáltalán nem zavar. Én nagyon sokszor találkozok olyannal, ezt nem is tudtam, hogy megyek át falvakon, főleg ilyen szegényebb falvakon, ott állnak kint a kis gyerekek, nem csak fiúk, hanem lányok is, és mindig mutatják, hogy húzzam a gázt, hogy adjak neki, és nem értettem először, mi ez a jel, hogy ők imádják, hogyha egy ilyen hangos motor elmegy mellettük, és akkor így odahúzzák a hangot. Hát az enyémben meg gyári kipufogó, azért hangosnak annyira nem nevezhető, de azért egy idő után én is adom, és olyan hálások integetnek, megköszönik, hogy micsoda élmény.
2: Teljesen félreértetted. A gyerekek azért integetnek neked, meg azért mutatják, hogy húz meg, hogy bácsi, tessék innen gyorsan elmenni, mert apa már ébredezik, kijön a lánccal, és úgy hátba vágja, hogy lerepül a motorról.
1: Az kovácsvágásom volt, amikor elmentem a kilátóba, azt meséltem, nem? Leparkoltunk, és akkor ott 1000 lépcső vezet fel, arról híres egyébként az a kilátó.
2: És megszámolt?
1: Hát nem, mert 300 után már is szakadt rólam a víz. Próbálj meg felmenni motoros bakacsban, ruhában, meg sisakban, meg mindenben.
2: 780-nál elvesztettem, úgyhogy lementem.
1: Felmentem, eszméletlenül fújt a szél, amúgy is libegett a kilátó, nekem meg tériszonyom van, és akkor jöttem, hogy de hülye vagy, minek jött tér ide fel? Tehát, hogy semmi értelme nem volt, majd elindultam vissza, és akkor már ott a helyi erők már nézegették, hogy hány kiló lehet a kipufogó meg a többi. És akkor már futásban mentem lefelé.
2: Hogy... Ja, úgy, hogy azt végignézted, miközben az 1000 lépcsőt megtetted lefelé, hogy ők
1: persze, mert messziről láttál. Hát, nem is fentről, de messziről láttam, hogy aha, az fölöttébb gyanús az autó, meg az a három alak, aki ott nézegeti és méregeti a dolgokat, úgyhogy akkor érdekes, lefelé gyorsabban haladtam.
2: Igen, szóval. És csak ilyen mondatokat hallottál, hogy szerintetek az utánfutóra felfér? Na, szóval a gyerekek azért ugye integettek, hogy apa mindjárt felkel és levág a motorról, utána meg azért integettek már, mikor elfelé mentél, meg tapsoltak, meg örültek, hogy ez az megmentettünk még egy embert.
1: Ott van bent, hároman ott fekszenek, már a motor is a bokorba.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Új korszak kezdődött a magyar-német kapcsolatokban. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése és belső átvilágítása. Súlyos a válság a tejágazatban. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Új korszak kezdődött a magyar-német kapcsolatokban Friedrich Merz német kancellár és Magyar Péter miniszterelnök berlini tárgyalásai után, ahol a német kormányfő megerősítette, hogy Magyarország számíthat Berlin segítségére a gazdasági fejlődésben. Magyar Péter kiemelte, hogy hazánk szuverén államként, konstruktív partnerként tért vissza az európai asztalhoz, ugyanakkor megerősítette, hogy Magyarország továbbra sem küld katonát és fegyvert Ukrajnába. A miniszterelnök hozzátette, hogy jól haladnak a technikai egyeztetés a kárpátaljai magyarság jogairól, és ha a tárgyalások sikeresen lezárulnak, a jövő hét elején kész találkozni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése és belső átvilágítása a Tisza kormány közleménye szerint, amelynek célja az elmúlt évek működési anomáliáinak feltárása és egy közjót szolgáló közigazgatás felépítése. A külügyminisztériumban a belső átvilágítás nyomán 45 olyan kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezték, akik közvetlenül részt vettek a korábbi politikai vezetésben. Verkei György László parlamenti államtitkár kiemelte, hogy nem tisztogatásról van szó, hanem korrekt eljárásról, a tárca célja pedig egy hiteles és megbízható új magyar diplomácia felépítése. Az európai nyers tej túltermelése miatt kialakult külföldi dömpingárak súlyos válsággal veszélyeztetik a hazai tejágazatot. Harc Zoltán, a Tejterméktanács ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a magyar boltok polcain a vaj és a joghurt 60-70%-a már importból származik, ami ellen a hazai termelők rendkívül nehezen tudnak védekezni. A szervezet szerint a megoldást az jelenteni, ha az alapvető tejtermékek esetében a hazai árut részesítenék előnybe, valamint ha részben adófizetői pénzből fenntartott közétkeztetésbe és a megújulásra szoruló iskolatej programba is több magyar termék kerülne. Új interaktív térképpel bővítette a szőlő aranyszínű sárgaság betegség elleni eszköztárát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A fejlesztés célja, hogy a szőlős gazdák naprakész információkat kapjanak a fertőzési kockázatokról, és időben nyomon követhessék a jelenleg már 18 vármegyét és 21 borvidéket érintő növénybetegség terjedését. A Nébik térkép portáján elérhető felületen a felhasználók az idővonal csúszkájával dinamikusan láthatják a fertőzött területeket, a pufferzónákat, valamint az ortofotók segítségével pontos képet kaphatnak saját ültetvényeik kockázati környezetéről is. Viberen vagy SMS-ben figyelmezteti a felhasználókat a közelgő jégesőre és heves zivatarokra a jegeső.hu új ingyenes riasztási szolgáltatása. A magyar fejlesztésű rendszer irányítószám alapján küld előrejelzést, így akár 30-60 perccel a vihar érkezése előtt lehetőséget ad az autók és egyéb vagyontárgyak biztonságba helyezésére. A reklámmentes szolgáltatásban egyszerre akár 3 különböző irányítószámot is meg lehet adni, a meteorológiai hátteret pedig a világ egyik vezető időjárás előrejelző vállalata biztosítja.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli eszél többfelé északnyugatira fordul, amelyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Napközben 19 és 29 fok között mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla. Itt a Sunshine FM-en.
1: Jó reggelt, van spotunk, látod? Jó reggelt.
2: Nagyon jó, nagyon tetszik, jó reggelt.
1: Van ilyen beharangozók, vagy ilyen felhájpolós.
2: Hát fel is lettem hájpolódva.
1: Na jó, hát június 5-e van, szép reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra 13 perc van, élőben egyenesben, Debrecenben a 93.5-ön, Nyíregyházán pedig a 99.4-en hallgathatnak minket azok, akik autóban vannak, vagy hagyományos FM készülékeken, de online a sunshine.hu mindenki hallgathat minket. Jó reggelt, ne, június 5-e és búcsú névnap van, nem búcsú, tehát a búcsúk ideje az majd szeptemberben. Bulcsú.
2: Te ismersz Bulcsút? Amúgy. Nagyon ritka név szerintem.
1: Nem. Nem ismerem. Bulcsú.
2: De most elgondolkodtam, ha lesz egy fiam, Bulcsúnak fogom nevezni.
1: Hát ez attól függ, hogy szerintem, hogy mi a vezetékneve. Egy nő esetében, nem?
2: Igen.
1: Tehát, hogy a férfi mit hoz magával.
2: Jól hangzatos-e, vagy sem?
1: Mert egy Balogh azért olyan...
2: Balogh Bulcsú.
1: Balogh Bulcsú. A BB, nálunk a BB az hagyomány. Tehát nálunk mindenki B. Sőt, már a gyerekek B a köbön. Most azon gondolkozom, hogy már majd az unokáimnak, meg majd B a negyediken.
2: Meg ötödiken.
1: Vagy hogy lesz? Tehát, hogy két utónevük lesz? Nem tudom. Na, ha tankolni kívántok, akkor tegyétek meg. Még egyébként változatlanul tudjátok tankolni az üzemanyagokat a védett áron, a benzint 5,95-ért, a gázolajat 615-ért, de ha a fűnyíróba vagy más eszközbe vásároljátok, vagy külföldi rendszámmal rohangátok, akkor 646 forint a benzin és 665 a gázolaj.
2: És egyébként érdekességek is vannak a mai napon, mint például 1873-ban az első sikeres hőlégballon repülés is megtörtént, és egyébként a ballon mintegy 1800 méter magasra emelkedett fel, ezzel megkezdődött az emberiség légi közlekedésének története.
1: 1873-ban. Igen. Igen. Utána jöttek majd a Zeppelinek időszaka. Aha, jaj.
2: Mindemellett az Orient Express is elindult 1883-ban, Párizsból útnak indult, és később a világ egyik legismertebb luxus vonatává vált.
1: Ezen a napon.
2: Igen.
1: És az ÉC első hivatalos felismerése, szintén ehhez a naphoz köthető, 1981-ben.

0: tévhitek, tévhíreket terjengtek, amelytől én azt gondolom az akkori fiatalság, mármint mi, be voltunk egy ideig nagyon rezelve.
1: Legalább vigyáztatok addig.
0: Egy picit jobban, igen.
1: Környezetvédelmi világnak is van.
0: Viszont akkor jött az óvszerhasználat
1: divatba,
0: igen.
1: Mondjuk igen. Azt, hogy divatba, igen. És reméljük meg is tartják a fiatalok ezt a...
0: Már legyen szokást. Így.
1: Szóval környezetvédelmi világnap van, világnap van ma. Milyen
0: ez szép összetétel, nem? Környezetvédelmi világnap van ma.
1: Igen.
0: Igen, mert ezt az ENSZ hozta létre, és június 5-én hívja fel a figyelmet arra, hogy fontos a környezetvédelem, és több mint 150 ország vesz részt ebben.
1: Viszont tudtad, hogy a mai napon debütált a banán?
0: Mi az, hogy debütált a banán? Akkor nőtt az első banánfa? Ezt nem hiszem el.
1: Akkor mutatták be széles körben a banánt az amerikai közösségnek.
0: Ne, de mondták, hogy nézzük, ez a banán. Mától kezdve ez a sárga lógós, zöldes sárga lógós, ez a banán.
1: Megeheted, jól laksz vele, tele van vitaminnal.
0: Egyébként az első Pulitzer-díjat is ezen a napon adták át. Ez a világ legrangosabb újságíróinak és irodalmárainak elismerése, tehát irodalmi és újságírói díj, és ehhez a naphoz kötődik.
1: Időjárási rekordok is vannak, úgyhogy 1918-ban mínusz 0,2 Celsius fok volt Debrecen Pallagon.
0: Igen, hát ez pedig ugye itt van vételkörzetünkben, és hát ma egy kicsit jobb idő van. 21-ben viszont a pozitív rekord volt Jászberényben, ezen a napon 37,2 fok. Tehát szerintem az azért elég komoly, nem? De nézzük, hogy milyen a mai időjárás, mert hogy reggel ilyen 16 fokra ébredhettünk, és 24-et várhatunk a mai nap folyamán. Egyébként elszórtan záporok, zivatarok azért jöhetnek a mai nap is, és ez így lesz a következő napokban, tehát a hétvégén is, viszont vasárnapra elég meleg kánikulai időjárást jósolnak, 28 fokot, úgyhogy ezt ki lehet használni majd, de ott is elős UVB sugárzás mellett azért záporok, zivatarok, és így lesz ez most, egészen jövő hét péntekig szinte minden nap egy kicsit viharos, esős, zivataros időszak, ami a földeknek egyébként nem rossz, tehát a termőföldeknek, és amúgy, ha mellette megvan ez a 26-28 fok, tök jó.
1: Hát mondjuk én tegnap nem ezt éreztem, mikor mit? Elmentem innen, pont milyen? Akkor szakadt az eső,
0: ja,
1: és
0: tényleg?
1: Ezt a nagyon nagy párát és meleget tolta, próbáltam az ablakot lehúzni a kocsin, de akkor befelé esett az eső, és tudod, amikor érzed, hogy meg akarsz fulladni, de jól esik az eső, mert amúgy jól esett, úgyhogy így annyira nem volt fán. Szóval, hogyha én kimegyek a helyiségből, bárhol is legyek, tuti akkor fog esni.
0: Akkor nem menj ki. Tehát, hogyha jó időt akarunk, strandra akarunk menni, téged itt tartunk.
1: Be kell zárni.
0: Például.
1: Kaját hozzatok.
0: Na jó, hát akkor, hogyha közlekedésre kanyarodunk rá, mert reggel mindenkit ez foglalkoztat, talán az egyik legjobban. Nagyon csendes reggelre ébredtünk, tehát nem voltak fennakadások az úton, végül is nem kaptunk balesetről sem beszámolót, és jól lehetett haladni, én legalábbis ahogy jöttem itt a stúdióba, teljesen jó volt. Hogyha pedig ti láttok valamilyen fennakadást, akkor azt mindenképpen osszátok meg velünk. Van egy bűvös telefonszámunk, ez a 0620-316-3000, nagyon könnyű megjegyezni. Erre pötyöghettek, írhattok SMS, Viber-t, valamint hívhattok is minket ezen a telefonszámon.
1: Így van, és ha szeretnétek engem megdicsérni, akkor is írhattok.
0: Mert
1: mindig te kapod a dicsérő szavakat péntekenként, úgyhogy ideje lenne, ha én is.
0: Dicsérjétek Marát! 6 óra 20 van, dicsérjétek Marát! Egyébként jól néz ki, és minket már felraktam, mékább fent van, a tetkók jól látszanak, úgyhogy hajrá, dicsérjétek Marát, 0-20-316-3000!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mindig változatos zenéket adtok, és mindig friss híreket szolgáltok a kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Közben természetesen módosítunk, mármint a változtatás jogát mindig feltartjuk, így a névnapok tekintetében is. Tegnap volt a búcsúnap, ez Mara egy picit benézte. Na, picit. Szóval a Fatimákat csókoltatjuk, és üdvözöljük.

0: Egy persze vagyunk fél hét előtt és a friss hírek, információk előtt, melyeket ma Zsipos Marianna fog tolmácsolni. Na és ugye ilyenkor még a közlekedésre, hogyha ráugrunk, és csendesek is ugye az utak, és csendes a közlekedés, akkor azért mindig eszünkbe jut, hogy sok helyen lehetnek fennakadás, útépítés, aszfaltozás, vagy mondjuk közmű fektetés miatt, vagy közmű javítás miatt, és ilyen például Debrecen, ahol útépítés zajlik továbbra is a Halastú utcán, valamint az ivóvíz gerinc vezeték rekonstrukciója miatt útfelbontás, úton folyó munkák vannak. Az Erzsébet utca Petőfi téri csomópontnál, itt egyébként megtekinthetitek új debreceni irodánkat is, egyébként az ott található, valamint a Harsona utcán, ahol szintén utonfolyó munkák vannak, ott nagy felületű aszfaltozás zajlik, aztán a Híd utcán szintén folyamatosan utonfolyó munkák vannak, ott a Szabó Kálmán utca és az orvosi rendelő közötti szakaszon. Nyíregyházán pedig szintén vannak olyan területek, amelyek neuralgikusak, és esetlegesen vigyáznotok kell. Ilyen továbbra is a Ferenc körúton, ott nem kellett parkolni, mert szennyvízcsatorna korszerűsítést végeznek. Aztán a Nyíregyháza Ipari Park fejlesztésének részeként ugye útépítési munkálatok miatt november 7-től előre áthatólag ez már nem aktuális, vagy nem volt aktuális, de mindenképpen neuralgikus pont a Vasvári Pál utca és a Stadion utca kereszteződése, ahol Nyíregyházán körforgalom épül, ezzel kapcsolatosan végig le van zárva, ott az út, illetve forgalom terelésre lehet számítani azoknak, akik mondjuk Nyírszőlős irányába közlekednek Nyíregyháza felé, vagy a városból kifelé tartanak, azok forgalom lassulásra számíthatnak, és ugye nem lehet befordulni a Stadion utcára. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen útlezárás, aszfaltozás vétel körzetünkbe, de ti is segítsetek, hogy hol, merre és mire lehet számítani. 0620-316-3000.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Véglegesen felszámolják a Szuverenitás Védelmi Hivatalt. Szakmai és etikai párbeszédet kezdeményez a Tisza kormány a szívhangrendeletről. Jövőre széles körben visszaállítják a katát. Köszöntöm Önöket, én Zsipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nem lát el tényleges közfeladatot, és létrehozása pusztán politikai célt szolgált a Tisza párt szerint, amely törvényjavaslatot nyújtott be a Szuverenitás Védelmi Hivatal végleges felszámolására. Melétei Barna Márton képviselő előterjesztése alapján a szervezet általános jogutódja, az Igazságügyi Minisztérium lenne, a törvény hatályba lépésével pedig minden folyamatban lévő eljárás és a vezetők megbízatása is megszűnne. A párt szerint a hivatal megszüntetése a jogállam helyreállításának fontos lépése. A szervezet elnöke Lánci Tamás ugyanakkor a tervek kapcsán külföldi titkosszolgálati beavatkozást emleget. Szakmai és etikai párbeszédet kezdeményez a Tisza kormány a korábbi kabinet által bevezetett szívhangrendeletről, amely kötelezővé teszi a magzat szívhangjának bemutatását az abortuszra készülő kismamáknak. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a parlamentben úgy fogalmazott, a belügynél készült rendelettel a politika megerőszakolta a szakmát, és egy szakmaiatlan, szívtelen szabályozás született. A tárca vezető hangsúlyozta, hogy a terhesség megszakítások számát felvilágosítással, megelőzéssel és a krízis helyzetben lévők támogatásával kellene csökkenteni. Kiemelte továbbá, hogy a KSH statisztikái szerint az intézkedés nem befolyásolta érdemben az abortuszok számának alakulását. A kormány tervei szerint 2027-től széles körben visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adóját, azaz a katát. Kármán András pénzügyminiszter a parlamentben elmondta, hogy az adó nem egyszerű, kiszámítható, és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet, de a jövőben különbséget fognak tenni a rendszer által megcélozottak és a lehetőséggel visszaélők között. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kata rendszerét egyszerűbbé és igazságosabbá teszik, a jövőbeni adóváltozásokat pedig valódi érdemi szakmai konzultációval készítik elő. Személyesen Orbán Viktor döntött a szabályos módon közlekedő ukrán pénzszállító konvoj elleni rajtaütésről, és a volt miniszterelnök határozta meg az akció pontos időpontját, és közölte a Telex az ügyre rálátó forrásokra hivatkozva. A beszámoló szerint a feljelentést a rajtaütés előtti napon az Alkotmányvédelmi Hivatal tette meg az információs hivatal által gyűjtött adatok alapján. A cikk megjelenését követően Magyar Péter kijelentette, hogy a volt kormányfő kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és titkos szolgálati szervek munkáját, amiért vállalnia kell a felelősséget. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója reagálásában visszautasította a vádakat. 400 millió forintot vesz vissza a parlament működéséből az országgyűlés a Tisza kormány új költségcsökkentési törvényjavaslata alapján. A képviselői tiszteletdíjak 10-35% között csökkennek, emellett jelentősen szűkülnek az irodabérletre, a lakhatásra és az alkalmazottakra fordítható keretek is. Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a ciklus szinten 50 milliárd forintos megtakarítást eredményező intézkedéssel a politikai vezetésnek kell példát mutatni a takarékosságban, amelyet végül a parlament minden frakciója támogatott.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli eszél többfelé északnyugatira fordul, amelyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Napközben 19 és 29 fok között mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Hölgyeim és uraim, itt egy újabb adag koffein korlátlan mennyiségű jó kedvel tálalva. A stúdióban Gere Marian és Balog Béla. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hello, szép reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra 42 perc van, most már pont odaugrott. És hát akkor nem a Bulcsukat köszöntjük őket, azért, mert hogy tegnap volt a névnapjuk, a Fatimákat köszöntjük, és kívánunk nekik sok boldogságot. Hát kérlek szépen, már itt folyamatosan készülődik a reggel témája, amelyet nem sokára már megláthattok a Facebook oldalunkon, ki lesz téve, és természetesen majd kommentelhettek Páros Cinema City mozi jegyért. Viszont egy kis bulvár, mert hát sajnos nagyon csúnya TikTok kihívás terjeng megint. Egyelőre Amerikában, még például az én kislányom azt mondja, hogy ő nem hallott ilyet, pedig ő abban a tinédzser korszakban van pont, hogy ez a kihívás lényege, hogy a fiatalok veszélyesen nagy mennyiséget vesznek be, például egy bizonyos vény nélkül kapható allergia gyógyszerből, mivel az állítólag, ha nagy mennyiségbe veszed be, hallucinációt okozhat. Vannak azonban más és sokkal veszélyesebb hatása is, hiszen ha beveszed ezt a 12 tablettát, ami azt hiszem ennek a challenge-nek az alapja, akkor azért 6-10, tehát normál körülmények között egy 6-12 éves gyermek számára ezt az allergiagyógyszert, hogyha odad, akkor 24 órán belül legfeljebb 6 tablettát szedhet be, de ez 24 órán belül. A 12 év felettiek pedig 12 tablettát, de azt is 24 órán belül, és ez a maxara. De ugye ezt egyszerre veszed be, az ugye izzadságot, halucinációt, szapora szívverést is okoz, amely akár szívmegálláshoz is vezethet.
2: Nagyon sok ilyen kihívás terjeng egyébként az interneten, vagyis hát inkább a TikTokon, de ami még szerintem nagyon fontos és szót kell ejtenünk, azok a TikTok igazából ilyen, hogy most nem jut eszembe a szó, le van blokkolva az agyam. Mi a neve annak, amikor párbajoznak? Téteznek.
1: Ja, téteznek. Aha.
2: Tehát azért ott kemény feladatok vannak.
1: Ott állítólag mondtál nekem valamelyik nap őrületet, hogy ott valaki fel is gyújtotta magát.
2: Igen.
1: Magyarországon. Volt
2: igen,
1: ilyen?
2: Volt egy ilyen, ami ott azért a médiában nagyon nagy port kavart. A nő elvesztette ugye a tétet, és az volt a feladata, hogy a pólót gyújtsa fel magán. Igen, nem, de az totál műanyag volt ez a póló, az lángra is kapott, és az alatta lévő másik póló is, tehát ugye nem csak egy réteg volt rá, rajta, az ráégett, hosszas kórházi bentfekvés után pedig szegény elmúlt. És ráadásul mindezt, ami tényleg szerintem a legeslegdurvább, hogy ezt fillére kért. Tehát itt nem nagy pénzekről beszélünk, amiket ugye kapnak.
1: De ezzel lehet pénzt kapni?
2: Így van, igen.
1: Tehát amikor ott párbajozol valakivel...
2: Azért kőkemény pénzeket kapnak.
1: Oké, de ez a párbaj, ez nem feltétlen, hogy mondjam neked, ilyen párbajnak kell lenni, nem? Hanem egyébként ezek ilyen verbális vicces, beszólogatók.
2: Igen, vagy éppenséggel olyan, hogy jó, akkor most fust körbe a házat, vagy bármi egyéb. De hát a magyarok azért inkább vevőek arra, hogy trash tartalmat nézzenek, mint arra, hogy valami érdemlegeset. Ez külföldön nem így van, tehát ott inkább, ha megnézünk egy ilyen live-ot, párbajt, ott nincs ilyen, egyáltalán nincs.
1: Te vagy a social szakértő nálunk, tehát azért, tehát hogy ott mit csinálnak akkor?
2: Ott igazából semmit amúgy, és még több pénz mozog, tehát én szeretném tudni a taktikájukat, mert hogy tök dizájnos háttérrel, mindennel fel vannak szerelve, és ilyen több millió forintnak megfelelő pénzek mennek egyetlen egy párbaj alatt.
1: De várjál, de mit csinálnak ebben a párbajban?
2: Semmit.
1: Jó, hát oké.
2: Semmit.
1: Hát de semmit mi is tudunk csinálni.
2: Tehát a külföldiek semmit nem csinálnak, nagyon szépek.
1: Semmit. Tehát most itt megosztanánk, itt párbajoznánk, hogy rád egy kamera, rám egy kamera, vagy egy saját telefon, meg te saját telefon, ugye?
2: Igen.
1: Itt összekapcsolódnánk a telefonon, és akkor így beszélgetünk, csak ugye semmiről.
2: Igen, és akkor a te rajongóik neked küldenének pénzt, az enyémek meg nekem.
1: Hát
2: de akkor lehet, hogy egy kicsit jobban öltözkedni.
1: Most figyeljetek már, 30 éve pofázom a mikrofonba. Tehát, hogy nekem még senki nem küldött így pénzt, hogy azért, mert csak éppen beszélek, és így közben nyomnál rám a lóvét, hogy tessék, igen, itt van, Béla, de jól beszélsz, tessék, még egy
2: itt
1: kis
2: egy
1: pénz.
2: Százas.
1: Igen, hagyjad már, a mara sokkal jobban néz ki, nagyobb a tevet, jaj, de jó, hopp, neki is küldünk pénzt. Tehát, hogy ez így megy.
2: Igen, ne, igen, látom már a sokkot a szemedben.
1: Ez nem, de teljes sokban vagyok, mert kőkeményen meg kell nekünk dolgozni azért, hogy ebben a rádióban fizetése legyen mindenkinek, és hogy ez csak így egyszerű.
2: Hát, igen, hát teljesen egyszerű.
1: Hát ne haragudj, te vagy a social manager. Hát miért nem rakod ki ide a telefon?
2: Fix
1: nekem fix telefon, neked is fix telefon, és akkor folyamatosan mennénk, és folyamatos párbajba lennénk, és döntsék el a hallgat, és közben ők meg csak fizetnek.
2: 5 percenként nyomkodnánk újra, mert 5 perc egy párbaj, amúgy egy meccs, és olyankor buzdítani kell a kedves kis nézőket, hogy akkor most figyelj, kesztyű, dobjad meg.
1: De nem
2: ötszörös.
1: Kell csinálni semmit, mint a nyelvedet nyújtogatod, vagy bármi. Tehát, ugye,
2: olyan szép emberek szoktak egyébként, tehát itt most a külföldiekről beszélek, a magyarokról nem feltétlen. Tehát, hogy így rendesen egy jól szituált, szép fiatal ember, vagy ugyanígy a csaj is ilyen bombázó, és azt mondta, hogy igen, ő rendben van, és csak ül.
1: És ül, és így néz ki.
2: És beszélget a nézőkkel, megköszöni bájosan az ajándékokat, nyilván hát pénzt kap, hát én is megköszönöm.
1: Figyelj, már ilyet láttam, vagy ritkán tiktokozom, de hogy ránézek, és akkor mondjuk látom, hogy vannak ilyenek, hogy ott ül, néz ki a fejéből, szia, sziasztok, cuki, köszi.
2: Igen.
1: Itt a macskám. Ez egy ilyen lusta állat.
2: Nekem nagyon tetszik, én előfizetnék rád.
1: Igen?
2: Igen.
1: Ne hülyeskedj.
2: De ha így, itt van Picur, ő a kutyám.
1: Hát, de most komolyan.
2: Ő a gyerekem.
1: És ezzel lehet pénzt keresni?
2: Igen.
1: Komolyan.
2: Esküszöm neked.
1: De jó, de akkor miért nem csinálja mindenki ezt?
2: De figyelj, mondok jobban. Tehát, hogy
1: vagy mindenki ezt csinálja, és...
2: Tehát van, ami nem párbaj, viszont ha már live, könyvet olvasnak. Tehát beülnek többen, mert hogy be lehet több vendéges módban, le vannak némítva, és olvasnak. Tehát, hogy akkor mi történik, és nézik őket, ahogy olvasnak.
1: Tehát gyerekek, vagy nagyon sok pénz van a világban, én nem tudom, ami ilyen felesleges, és égetni kell, vagy nagyon sok az unatkozó ember, és egyik unatkozó a másikból akar pénzt keresni, én nem értem. És ezzel hogy, mennyi pénzt lehet kapni?
2: Tehát, sokat.
1: Ugye, csak úgy, de most így kérdezem, tehát én most így felnyomom a Facebook, vagy mi a Facebook, a TikTok élőt, és párbajozunk. Mennyi pénzt keres? Most egyébként buzdítjuk itt az embereket a hülyeségre, de hát ezzel biztos, hogy lehet pénzt keresniük?
2: Figyelj, most akkor elmesélek egy saját dolgot.
1: Igen.
2: Nem buzdítás nyilván, mert ebből szerintem nem lehet megélni. Ez nem egy fix bevételi forrás, egyszer
1: csak
2: fent,
1: ez egy
2: egyszer
1: jó
2: lesz.
1: Pofa, ezért,
2: ez jó. Én amikor nagyon unatkoztam december környékén, és le kellett kötnöm magam valamivel, akkor ráfügtem a live-ozásra. Igazából magamat nem mutattam. Barátokkal beszélgettem, stb. A téli gumiszettemnek a felét megkerestem.
1: A téli gumiszettet, ami 100.000 forint?
2: 112.
1: Igen.
2: Igen, annak a felét megkerestem. Úgy, hogy nem csináltam semmit azon kívül, hogy nevetgéltem, hülyéskedtem, és ennyi volt.
1: Aha. És ez mennyi idő alatt?
2: Hát pár hét alatt. Igazából egyébként pár nap alatt is meg lehet ezt tenni.
1: Ja.
2: Ha már mutatnám az
1: arcom.
2: Tehát,
1: hogy állandóan.
2: Igen, aha. Tehát ha ezt így egy rutin szerint, napi szinten csinálod, és mindig azt mondod, hogy te...
1: Hát az OnlyFans-en is megkeresed, ha mutatod a lábadat, vagy a kis kedet, vagy a kezedet.
2: Igen, azt nem szeretném, viszont igen, tehát hogyha minden este felmész, amit tolnak
1: de
2: ezek a nagy TikTokerek.
1: Inkább beszélgetsz, mint hogy megmutatod a lábujjadat, vagy persze. A lábadat.
2: Hát azt nem mutatom akárkinek. Jó, hát tudom, de... egyébként ti férfiak bármit megmutatnátok, ha nőnek születnétek.
1: Hát ha fizetnek, meg ha fizetnek.
2: De férfiként is ott a lehetőség.
1: Hát nem tudom, én most le vagyok sokkolva, így a hallgatók is remélem, hogy azért nem mennek erre az útra, és mindenki csapott papotot hagy a munkahelyét.
2: Felmondok, figyelj, megyek TikTokernek.
1: Ma már így mondom, figyelj, hallgattuk a Sunshine-ban. Tehát én már be nem megyek
2: azt
1: dolgozni.
2: Azt mondták, van benne pénz.
1: Igen, tehát ez azért mondjuk el, hogy nem.
2: Ebből nem lehet megélni, egyébként nagyon sok olyan ember is van.
1: És az időt visz, lehet, hogy nagyon sok olyan felesleges időt visz.
2: Meg ami... sok olyan ember is van, akinek az élete ráment erre az egész.
1: Hát meg befordul, nem? Meg tehát egy kicsit függővé, és akkor, hogy engem nem szeretnek, nem küldenek, nem izé... Tehát,
2: ismerek olyat, aki olyan szinten rabjává vált a számoknak, hogy mennyien nézik, hogy rendesen ideges lesz, ha nincs meg az a szám, amit ő szeretne.
1: Úristen.
2: Nagyon durva függőséget okoz.
1: Csapkod, vagy mi?
2: Elborul az agya, és mindenki hibás, csak ő nem. És ő az, aki a tartalomgyártó tulajdonképpen.
1: Na jó. Szóval beteg ez a világ, a social, de hogyha rávagytok függve, akkor, hogy egyik barátom csinálta, például beállítgatta magának, hogy, hogy lekorlátozza. Tehát, hogy naponta csak ennyi közösségi média használat, majd még kevesebb, és aztán vannak olyanok, hogy most már napokat, hogy nem lehet.
2: Hát a digitális detox mindenféleképpen kell. Ez. Amúgy én azt gondolom, viszont ezeket a kihívásokat bárki, aki találkozik vele, azt engedje el, és meg se próbálja, mert nagyon veszélyes.
1: Mert életveszélyes. Na jó, Ray-jel megyünk tovább.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
0: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt.
0: Zene, kultúra, Debrecen.
1: Ez a mi városunk.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. Hát a reggeli csúszforgalom beindult. A nagyállomásnál lévő Erzsébet utca egy piac utca kereszteződésében hatalmas a forgalom, és ez ráhatással van egész az Árpád térig, tehát nagyon nagy dugóban közlekedünk, inkább állunk. 33-as bevezető szakaszán is nagy a torlódás, illetve még a Nagyerdei körúttal kapcsolatban mondanám, hogy ott munkálatok, aszfaltozási munkálatok miatt nagy a torlódás, tehát ezeken a helyeken, illetve az egész város területén menjünk nagyon-nagyon óvatosan, körültekintően vegyük figyelembe az útlátási forgalmi viszonyokat, hogy ne kelljen későbbiek folyamán balesetről beszámolni.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megtalálták, mi állhat a költségvetésből hiányzó 286 milliárd forint mögött. A gyors éttermi poharas italokkal tilos felszállni a tömegközlekedési eszközökre. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Egy titkos kormányhatározat és egy sikertelen kínai hiteltárgyalás állhat az idei költségvetésből hiányzó 286 milliárd forint mögött. Az állami számvevőszék friss tájékoztatása szerint az ÁSZ tavaly külön magyarázatot kért az akkori kormánytól a gyorsforgalmi úthálózat súlyos alultervezése és a Budapest-Belgrád vasútvonal hiányzó forrásai miatt. Mint kiderült, az autópálya pénzeket egy nem nyilvános határozat alapján írták alá, a vasútvonalnál hiányzó 7,7 milliárd forintot, pedig egy azóta is bizonytalan kínai hitelből próbálták meg előteremteni. A magas árak miatt már az Otthonstart program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, a Dunahouse legfrissebb elemzése szerint. Májusban közel 8900 adásvétel történt, ami éves szinten 13,3%-os visszaesést jelent. Az előző 5 hónap 47 000-es tranzakció száma pedig csaknem 13%-kal maradt el a tavalyitól. Bár az ingatlan piac a magas árszint miatt elérte a megfizethetőség határát, a lakáscélú jelzálog hitelek volumen tovább bővült, és májusban megközelítette a 253 milliárd forintot. Minden 1000 és 2000 lakosú kis települést el kell látni központi szennyvízgyűjtő rendszerrel, és kötelező lesz a biológiai másodlagos tisztítás 2035-ig egy új uniós irányelv miatt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a parlamentben elmondta, hogy a kis települések szennyvíz kezelése rendkívül komplex feladat, amelyet az előző kormány nem kezelt kellő súllyal. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a terület megfelelő fejlesztése érdekében a közös munka már megkezdődött több minisztérium bevonásával. A debreceni közlekedési ZRT tájékoztatása szerint a gyors éttermi poharas vagy bontott dobozos italféleségek nem számítanak zárt csomagolásnak, ezért tilos velük felszállni a járatokra. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a kifröccsenő folyadék miatt az utasok megcsúszhatnak, megsérülhetnek, az ebből eredő láncreakció pedig a járatok veszteglésehez és késésekhez vezet. A szabályos utazás érdekében a közlekedési vállalat arra kéri az utasokat, hogy kizárólag visszazárható csavaros kupakos palackkal vagy kulaccsal szálljanak fel a járművekre. Május végén újabb kilőtt vaddisznóban mutatták ki az afrikai sertéspestis vírusát, így idén már 7. alkalommal igazolták a fertőzést Hajdúbiharban. A Nébik tájékoztatása szerint a vármegye 78 települése fertőzött besorolás alatt áll, Létavértes, Újléta, Kokad és Bocskai kert pedig szigorúan korlátozott terület lett. Az intézkedések a sertések szállításának korlátozása mellett a gazdákra és a vadászokra rónak szigorú járványvédelmi feladatokat. A hatóság hangsúlyozza, hogy a sertéspest is az emberre nem veszélyes, a lakosság mozgását vagy a turizmust nem korlátozza.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében változást hoz a pénteki nap, az érkező hidegfront miatt ugyanis a napsütést követően megvastagszik a felhőzet. A délutáni és az esti órákban elszórtan számítani kell frissítő záporok, esetleg zivatarok megjelenésére is. A légmozgás egyre több felé északnyugatira fordul és élénk vagy erős lökésekkel kíséri a frontot. A legmelegebb órákban még 27 és 29 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. 3,
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en. A keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

0: uraim! Itt egy újabb oda koffein, korlátlan mennyiség jó kedvel tálalva. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla. Itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, és jó rádiózást, meg jó utat, hogy már úton vagytok. Segíthetjük az autózást, hogyha írtok nekünk útinformációt, akkor a többieknek ez nagy segítség. A 0620-316-3000, ez az SMS Viber szám. És természetesen Debrecen, Nyíregyháza, hiszen mind a két helyen azért hallgatnak minket és hallgathatnak minket. Rengeteg az iskolás, ilyenkor mennek suliba a gyerekek, ilyenkor indulnak el a szülők a gyerekekkel, és viszik iskolába őket. Persze nem mindegy, hogy a gyerek hogyan megy iskolába, ugye Mara? Tehát, hogy azért reggel azért nem mindegy, hogy hogy öltözöl. Te hogy öltöztél általános iskolás korodban?
2: 100 évvel ezelőtt. Mikor volt már? Egyébként én egyszerűen, én nem voltam ez a kirívó típus. Tehát, hogy most már annál inkább, de akkoriban nem, meg nem is volt az még az én időmben divat.
1: Én hordtam iskola köpenyt, képzeld el, tehát azért az nagyon, nagyon komoly, nagyon komoly.
2: Menőnek tűnt, amúgy. Én élném az egyenruhát, hogyha iskolás lennék, de nem vagyok.
1: A minap azért a social media felületeken szembe jött velünk egy hír, ez pedig ugye az volt, hogy bizonyos iskolákban már bevezettek olyan rendszabályokat, amik ugye arról szólnak, hogy gyerek hogyan öltözködjön, hogyan viselkedjen, illetve hát, hogy milyen ruházatba menjen iskolába, vagy hogy sminket ne használjon, a lányok ugye ne használjanak sminket, vagy ne legyen rövid a szoknya, és a többi legyen pántos legalább a felső, ne ilyen sima top, vagy pánt nélküli felső legyen, és a válluk szabadon van. Szóval, hogy ezt is próbálják már bizonyos iskolákban szabályozni. De hogy egyáltalán szükség van erre, meg kell-e, ezt próbáljuk vizsgálni, és a nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola a Kertvárosi Tagintézmények igazgató helyettese, Horvátné Reményi Livia a vendégünk. Jó reggelt, szia, szia!
3: Jó reggelt!
1: No, hát tényleg ilyen akut probléma ez mostanában már az iskolákban?
3: A világot járva azt gondolom, mint szaktanácsadó is nagyon sok iskolában megfordulok, fordul elő, így van. De azt gondolom, hogy mi a Kertvárosban egy kicsit különleges helyzetben vagyunk, nagyon jó kapcsolatban vagyunk a szülőkkel. Azt gondolom, ez elsősorban szülői felelősség, hiszen onnan indul el a gyerek reggel, tehát ők találkoznak az első outfittel. Én azt gondolom, hogy ha ők ezt kordában tartják, akkor nincs probléma.
1: De hogyha a gyerek mégis így megy, vagy volt már gondolom olyan eset, hogy a szülő nem tudja felügyelni, mert reggel esetleg hamarabb bemegy, ilyenkor mi a teendő? Tehát szoktak szólni a tanárok, hogy kislányom, ne így viselkedj, vagy ne így öltözködj, kisfiam, ne így öltözködj.
3: Hát természetesen az a dolgunk, hogy ezt azért kordában tartsuk az iskolában, fordult már elő velünk is, hogy megyek be reggel is a portán, egy olyan hölgy ült, egy 8-os kis drága kislány, aki estei sminkben ült ott, és hát megdicsértem, hogy ez csodálatos, ezt kicsinálta, és mondja, hogy ő saját magának, és mondtam, hogy anyáik ezt látták, hogy te így jössz iskolába. Azt mondja, hogy nem, mert ugye anyáik hamarabb indultak dolgozni, nem látták. Hát mondom, semmi baj, drágám, de nálam éppen pont van, én kis volt a korom, gyere velem, és szerintem ez most így ketten ügyes elletörőjük, de én nagyon megdicsérlek, szerintem lehet, hogy érdemes lenne ezzel a pályán indulni.
1: De jó.
3: Így van. Úgyhogy nagyon cuki volt, természetesen jött velem, és a szülőket értesítette is az osztályfőnök, megbeszélték, ugye ezt telefonon nagyon szépen lekommunikálták, nem tudott róla a szülő, és megköszönte.
2: A házi rendben konkrétan elő lehet írni, hogy mi számít iskolába illő öltözetnek, például lehet-e tiltani a túl rövid szoknyát, haspulót, papucsot és a kihívó ruhadarabokat?
3: Minden iskolának a sajátja ez a döntés, hogy az ő házi rendjében mit ír elő. Nekünk még nincsenek olyan kirívó eseteink, ami miatt ezt bele kellene foglalni a házi rendbe, de azt gondolom, hogy a természetes, normális öltözködés az egy elvárható dolog, úgyhogy azokban az esetekben természetesen szólunk, de minden iskolának a sajátja, és igenis kell szabályozni, hogyha olyan kirívó. Egyrészt a kortárs csoport sem fogadja szívesen, hogyha valaki annyira nagyon különböző, akkor elfogadják, hogyha annak a gyereknek a személyisége olyan, hogy annyira egyedi, akkor egy picit másképp fogadják, de általánosságban nem szereti a kortárs csoport sem.
1: Tehát, hogy kinézik maguk
3: így
1: közül
3: van,
1: adott
3: így
1: esetben.
3: Van.
1: Szükség lehet-e amúgy, vagy jó ötlete az, amit ugye itt mondtam a felvezetőben, hogy én is jártam egyenköpenybe is. Azért vannak külföldi példák is arra, hogy külföldön mondjuk az iskolák bevezetnek külön saját egyenruhát. Na ez nálunk általában csak a középiskolákban, és ott is csak az ünnepek alkalmában.

0: Szóval ez botrány, tehát ott biztos, hogy azt elgondolnám, mint vezető, hogy érdemesebb-e, természetesen nem ezután az egy probléma után, de hogyha ez jellemző, egy iskolában fölveti a fejét, akkor például ez egy nagyon nagyszerű ötlet lehet. Azt gondolom általánosságban nem jó. Pont azt szeretnénk például a mi iskolánkban, hogy megtaláljuk mindenkinek az egyéniségét, azt, hogy ő egy különleges ember, azt, hogy ő valamiben jó, és ezt lehet, hogy az öltözködésében is fogja kimutatni. Nem arra gondolok, hogy ilyen kirívó esetek, hanem azt, hogy egy kicsit színekben, formákban, modernizálásban. Azért az egy jó dolog, hogyha valakire ránézünk is, akkor olyan kis igényes.
1: A szülő elfogadja azt, hogyha mondjuk iránymutatást kap, vagy jellemzően jól reagálja-e le, mert mondtál egy pozitív példát, de hát azért lehetnek, lehet, hogy nem ebben a témában, de azért lehetnek más rossz reakciók
0: hát, is. Az egy csodálatos világ lenne, ha minden szülő elfogadná a mi kérésünket, aha, és ami általunk...
1: Hát elsősorban azt kell elfogadni, hogy a pedagógus dolgok egyébként jót akar, igen, alapból, igen, tehát ebből igen, kellene igen kiindulni. Én még azt mondtam, ő a harmadik szülő.
0: Így, abszolút, igen, abszolút így van, és ezt minden egyes szülőjén kihangsúlyozunk, hogy mi hárman vagyunk egy csapat, akik ugye a gyerekért vannak. Nem minden esetben fogadják szívesen.
1: Tehát, hogy nehéz. Nem, erre vagyok kíváncsi, mert hogy azért nyilván hallunk visszhangokat, meg hát én is vagyok szülő, meg látom azt, hogy a szülők néha hogy reagáltak, vagy reagálnak, amikor általános iskolába járt még a gyermekem, és tudom, hogy manapság azért ez divat, hogy hát a tanár ne nézzen rosszul a gyerekre, van, mert abszolút, különben eljel és feljelentem, abszolút, vagy oda megyek, mert hogy ezzel nap mint nap találkozunk, míg a mi időnkben ugye a matek tanárnő a vonalzóval úgy nyakon vágott, érted, amikor nem tudtam jól, vagy az énektanár, aki közben hegedült, és a vonóval olyat kaptam, amikor én vigyorogtam, és hát nyilván ezt elmondtam otthon, és akkor édesapám még ő volt az, aki azt mondta, hogy hát valószínűleg akkor meg is érdemelted.
0: Így van.
1: Nem? Tehát, hogy nem volt, tehát nyilván nem ezt mondjuk, hogy legyen testi fenyítés, csak hogy azért valamilyen szinten a pedagógus iránymutatásait azért nem baj, hogyha követi a szülő, mert lehet, hogy ő egy kicsit elfogult. Mindannyian elfogultak vagyunk a saját gyermekeink.
0: Hát ez a normális, azt gondolom.
1: Igen, tehát de azért kell egy egészséges határ, egy egészséges példa. Azért általános iskolába keverednek az alsós és felsős gyerekek, ugye? Igen. Tehát, hogy azért ott már jelentős különbség van. Ebből szoktak lenni konfliktusok? Hogy esetleg egy felsős már, egy felsős kislány mondjuk már olyan fedetlen ruházatba jár, miniszoknyába bemegy az iskolába, és festett körömmel, uram, bocsán, lehet festett körömmel?
0: A festett köröm az teljes mértékben belefél, inkább a hosszával van gond, hogyha nem segíti mondjuk az iskolai munkában, aha, a ceruzát nehezen fogja, vagy a tollat a kezébe, akkor ott már gond van. Én azt gondolom, hogy nem is emlékszem így a suliba, hogy lenne olyan, akinek ennyire hosszú körmel, elnézést kérnék, lenne, viszont a kicsik is már előfordul, hogy kis matricát ragasztanak rá.
1: Ja, igen, mert látják a nagyobbak.
0: Meg látják a tanítónénit, azért a tanítónénénk nagyon szép kis fiatal hölgyek, urak, mondjuk az urak természetesen nem festik, azért maradjunk annyiba, nem ott tartunk. Szóval azt gondolom, hogy nagyon belefér ez még a mai világban.
1: Műkörmöztél, külkörmöző, most már csak, hogy néha, de hogy korábban azért mondtál valami olyat, hogy egyszer, hogy a gyereket nem mindenkor, tehát nem lehet vinni.
2: 14 év alatt egyébként jogszabályba ütközik az, hogy műkörmöt készítsünk.
1: Én ezzel így teljesen le...
2: Igen, sem géllak, sem semmi nem lehet a körmén a gyereknek, viszont szülői beleegyezéssel meg lehet oldani, de az komoly procedúra, tehát én például nyilatkozatot töltettem ki, és apukát világosítottam fel, hogy hosszú köröm a gyereknek nem lesz, mert olyan mechanikai sérülés érheti a körmét, ami egy életre befolyásolja, szuper, tehát akár egy testnevelés órán, vagy a medence széléről lecsúszik a gyerek ujja, letörik a köröm, stb. És még köteleztem apukát arra is, hogy végigülje a körmözés folyamatát.
1: És még dupla pénzt azért még kérdezik. Nem, ja, hát viszont... egy apukának ez a legnagyobb büntetés, hogy végig kell ülni. ilyen.
2: Igen, éreztem apukán, amikor azt mondta a gyereknek, hogy ezt nem mondtad, és a végén pedig hát nem finoman lehelyezte a pénzt az asztalomra. Nem, nem tetszett neki.
1: Na, hát,
3: és szerintem nem lett rendszeres ez
1: igen,
3: a dolog.
1: Igen. Na, hát akkor abba azt összefoglalhatjuk azt, hogy az iskoláknak van joga arra, hogy házi rendben

0: ben rögzítsék adott esetben a viselés, a ruházatot, illetve azt a ruházatot, amelyet viselniük kell a gyerekeknek, és hogy ez meddig mehet el, és a házi rendszabályokba ezeket bele lehet. Tehát az iskoláknak van ilyen joga, ezt megtehetik, a szülők meg legyenek megértéssel, és azért valamilyen szinten ők is próbálják koordinálni, hogy gyerekük miben jelenik meg. No, hát Horváth Mér Heményi Liviának köszönjük szépen, hogy segített nekünk itt eligazodni itt az általános iskolai öltözködés, viselkedés, illetve viselet terén és megjelenés terén. Köszönjük szépen.
1: Én is nagyon
0: neked.
1: Szépen köszönöm ezt a lehetőséget, és mindenkinek nagyon szép napot kívánok.
0: Meg szép nyarat lassan, mert most
1: így
0: már
1: van,
0: jön a pihenés időszaka. No hát kérem szépen, itt van Matt Cohen, Ray Dalton, ez a Don't Worry.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mindig változatos zenéket adtok, és mindig friss híreket szolgáltok a kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiacot. A Tisza kormány nem lesz partner a CATL újabb gyáregység építéséhez. Állítólag három zebra elpusztult 60 pusztán. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, a Duna House legfrissebb elemzése szerint. Májusban közel 8900 adásvétel történt, ami éves szinten 13,3%-os visszaesést jelent. Az előző 5 hónap 47000-es tranzakció száma pedig csaknem 13%-kal maradt el a tavalyitól. Bár az ingatlan piac a magas árszint miatt elérte a megfizethetőség határát, a lakás célú jelzálog hitelek volumen tovább bővült, és májusban megközelítette a 253 milliárd forintot. A Tisza kormány nem lesz partner abban, hogy a kínai CATL akkumulátorgyártó vállalata meglévő debreceni üzeme mellett újabb gyáregységeket építsen, közölte Tárkányi Zsolt államtitkár. A politikus kiemelte, hogy a jövőben a hatóságok az eddigieknél szigorúbban ellenőrzik az akkumulátoripart, és milliárdos büntetési tétereket szabhatnak ki a szabályszegő cégekre. Az ipari létesítmények ellenőrzésében kulcs szerepet kap az új felügyeleti hatóság, amely a tervek szerint szeptemberben kezdi meg működését a környezet védelmében. 3 éve nem látott fordulat állt be a magyar demográfiai adatokban, miután 2026. áprilisában 5410 gyerek született, ami 1,3%-kal több az egy évvel korábbinál. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint legutóbb 2023. márciusában nőtt az újszülöttek száma. A mostani emelkedés ellenére azonban az idei áprilisi adat még mindig a valaha mért harmadik legalacsonyabb érték. A statisztikákból az is kiderül, hogy a halálozások száma kismértékben emelkedett, miközben a házasságkötéseké 14%-kal esett vissza. Három zebra pusztult el május 4-én a Mészáros-Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaság 60 pusztai területén, erősítette meg a Fejérvár megyei kormányhivatal. Az elhullás oka és körülményei egyelőre ismeretlenek, a hatóság nem részletezte az eset körülményeit. Az ügyben hatházi Ákos állatkínzás és tiltott vadászat gyanúja miatt feljelentést tett, a rendőrség pedig feljelentés kiegészítést rendelt el, így a napokban dől el, hogy elindul-e a büntető eljárás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal 2023 és 2025 között több mint 55400 járművet foglalt le, az elektronikus árverésekből befolyó adóhatósági bevételek pedig folyamatosan növekednek. A Vezess által kikért adatokból kiderült, hogy az elmúlt években a legmagasabb áron elárverezett jármű egy 2020-as Ferrari F8 Tributo volt, amely 135 millió forintért kelt el. A lefoglalt és a ténylegesen eladott autók száma között ezért óriás a különbség, mert a tulajdonosok sokszor időközben kiegyenlítik a tartozásukat.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az angol font a korábbi napok drágulása után most veszített az értékéből, így jegyzése jelenleg 411 forint körül alakul. Hasonlóan csökkent az euró ára is, az uniós valuta jegyzése már a 355 forintos szintet közelíti. A svájci frank az előző időszak stagnálása után szintén lefelé indult, értéke valamivel 387 forint alatt maradt. Az amerikai dollár ára is mérséklődött, megközelíti a 306 forintot. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli eszél többfelé északnyugatira fordul, amelyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Napközben 19 és 29 fok között mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt

0: az ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedv csináló gárda, a reggel köszöntő elit alakula. A stúdióban Bankó László, Gere Marian és Balogh Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: Jó reggelt, készen álltok, itt van Dankó Laci.
3: Jó reggelt, kész sokalom, sziasztok.
2: No, hát Lacikám, várja, még a Livi hangjára vagy beállítva.
3: Kifagyóban a fertőtlenítő csak szóló.
2: Hát igen, mert csak te iszod.
3: Tudom.
2: És nem, így nem látjuk,
3: de hogy... De ettől van jó hangod. Nem igaz, nem iszom, hanem iszok, bekezdem a kezem, bekennem a kezem.
2: Beleszipad? És kész. És Lacit elvesztettük. És onnantól kezdve jönnek a sztorik. Tudod, jön a Laci. Beszippantott, és jönnek a sztorik.
4: Én rájöttem, hogy Laci egyébként így bőrön keresztül alkoholizál akkor.
2: Igen. Tehát amúgy nem látod inni.
4: Hát ez szerinted hát mi fertőtleníti a kezedet?
3: Kéz és bőr fertőtlenítő.
2: Szerinted?
3: Alkoholmentes.
2: Nem, nincs benne egy alkohol.
3: Bármit állítanak a kollégák, nincs benne. Ez
4: nem
3: van
4: igaz,
3: itt használható.
4: De fogy.
2: Igen, de fogy. Igen. És ettől jó hangulatod van. Mm. Így van. De? És rá is szoksz. Tehát ez a függőség is. Mert bejössz, mindig ezzel
3: csak
2: kezded.
3: Csak itt szoktam egyébként. Igen, tényleg rá
4: mert
3: szoktam.
4: Ez jó erős.
2: Mert itt van. Hát a alkoholista is csak a kocsmára iszik.
3: Én erre esküszöm, hogy nem voltam beteg, mert itt mindenki beteg volt, de miután fertőtlenített, a billentyűzetet, meg mindent, tényleg te is megúsztad.
2: Igen, igen, igen. Kettem lekopogom.
3: Uh-huh. Jó, mert rád leheltem ezzel a sprével.
2: Reggel lepacsiztunk, és már ez elég,
3: és már
2: volt.
3: Elég volt.
2: Tehát az elég, hogy Lacival lepacsizunk. Na, de hát menjünk az iskolára, lassan vége az iskolának, de nem tudom, hallottad-e a reggeli témánkat. Ja, egyébként gyorsan mondjuk is el, hogy ott van a Facebook oldalunkon a téma, amely így szól, hogy mit gondolsz a mai fiatalok iskolai megjelenéséről. Mert hogy több iskolában már rendszabály, általános iskolában például rendszabály módosítás volt, illetve szabályokat vezettek be, és korlátozták a viseletet. Tehát például a lányok nem mehettek fedetlen vállal, egy szál topba, vagy haspólóba, vagy esetleg miniszoknyába, illetve hát ugye itt a festett köröm, festett haj és egyéb megjelenés és smink, smink, erős smink.
3: Most meg fogtok kövezni, azt mondom, hogy én ezzel nem értek egyet.
2: Mármint, hogy általános iskolában ezt használhatják, szerinted, vagy használják?
3: Mindenki. Hát itt van most a Szoboszlai Dominikus eset. Mindenki azt mondta, hogy ő nem a divatot követi, ő diktálja. Nem mondom azt, hogy úgy menjenek erotikus fehér neműbe, meg és a többi, tehát legyen azért egy minimum, de hát lázadó fiatalokról, tinédzserekről van szó. Most magamból kiindulva, én egy munkavédelmi köpenyben jártam, mert kötelező volt a köpeny a középiskolában.
2: Igen, ezt beszéltük az imént a vendégünkkel. Tehát, hogy csak oké, ez rendben van, de ugye az sem jó, mert hogy ott azt eltakarja az egyéniséget, pont erről beszélgettünk itt Lilivel, mint pedagógussal, hogy az meg az egyéniséget, hogy mindenkit ugyanúgy uniformizálni akar. De hát az sem jó. Viszont abban tényleg, hogy ma már ami társadalmi különbségek vannak és megjelennek, és hogy említette pont a vendégünk is, hogy hát már előfordult az, hogy belenéznek a póló nyakába a másik, az osztálytárs, hogy neked milyen márka, ez milyen márka. Tehát,
3: ezt,
2: hogy kinek
3: ezt van... aláírom. Igen. Budapesten ez különösen divik. Egyébként pont mesélt egy ismerősöm, hogy vett az öcsének egy márkás pólót, egy jó menő pólót, és azt mondta, hogy de hát ezzel ki fogják nézni az osztálytársak. Mondta, hogy bolond vagy? Hát ez egy ilyen 25 ezer forintos póló. Miért néznének ki? És mondta, hogy mert most mit tudom, hogy milyen márkájú pólóba jár mindenki, amilyen, meg 120 ezeres cipőkbe, meg stb. De nyilván van olyan iskola, meg van olyan elit közeg, ahol ez így működik. De én például a körönfestés, tipikus eset volt nálunk, a gyerek rágta a körmét, és 8. osztályban azzal tudtuk ezt megakadályozni, hogy lefestetted neki a körmét, vagy lelakkoztad ilyen szintelen lakkal, stb. De például nem engedte az osztályfőnök, azt mondta, hogy nem lehet.
2: Igen, erről beszéltünk
3: lakkozni.
2: Marával is, hogy...
3: Így viszont nem rágta, mert a lakot nem fogja...
2: Hogy azért rakják a gél lakkot a gyerekek.
3: Igen, tehát, hogy van ennek előnye, hátránya, de hát nem, igen, elfogadom, ne nézzen úgy ki egy kislány, mint a képen most egy koncertre készül fellépni, mint előadó, mert azt látja egyébként a példaképeitől, vagy a zenészektől, meg a többitől, de hát ezt nem tudod.
2: Neked lányaid voltak, azért tudod ezt, illetve lányaid vannak, csak úgy mondom, hogy voltak kisiskolások. Nekem is voltak, és tehát látom, hogy ez egyre nőbb, és a smink talán ez most már a
3: nagyon
2: a
3: hamar elkezdik
2: probléma.
3: Magukat sminkelni. Igen, ezzel mondjuk én sem értek egyet. Tehát, hogy egy kislány azért maradjon meg a smink alkalomra. Tehát ha minden nap úgy mész sminkelve és teljesen ilyen full make-upba, akkor mi lesz, amikor egy bárra készülsz?
2: Hát akkor még több smink.
4: Akkor minden lesz.
2: Igen. Akkor műhaj, meg nem tudom.
4: Meg műszempilla.
2: Jó, na. Jön már a műszempillás időszak is.
3: Már egyszer be kell rakosgatni egyesével. Jó, hogy te képes vagy ott feküdni órákat.
4: Ó, de jó
2: az. Órákat kell ott feküdni?
4: Nem, másfél óra, maximum kettő, de olyan jót tudok aludni, hogy az hihetetlen. Tehát az egy regenerációs folyamat minden nőnek.
2: És akkor csak mondja esetleg a pillás, hogy ne horkoljon.
3: De figyelj már, hát a kínaiaknál lehet kapni olyat, ilyen öntapadós matricás, múltkor néztem, ami pár ezer forint, az egész sor megvan. Fogod, felragasod, kész.
4: Jó, az úgy is néz ki, nem értesz hozzá. De hogy igen, nagyon jót lehet pihenni, nekem meg szokta kérdezni a pillásom, hogy jót aludtál, és mondtam, hogy igen, horkolta? Nem, akkor jó. De volt már, hogy arra ébredtem, hogy mivel egyenesen fekszel, és ugye nincs a nyakad úgy megtámasztva, arra kellettem, hogy kis is felhorkantottam.
2: Nekem is volt már olyan, hogy ilyen valami kezelésem, vagy valami feküdtem, és akkor utána így... Csak egy ilyen röpjel.
3: Most kijön belőlem a férfi. Ezt miért kell mindig csinálni? Tehát lenő a műszempilla.
2: Amikor mi ezt nem veszünk észre.
4: Igen, tehát nem. Ezek az apró kicsi részletek, amik fontosak.
3: Nem lehet azt csak levágni?
4: De nem lenő, hanem kihullik. Ahogy a saját szempillád is hullik. Nem, hullik a saját szempillád.
2: De Lacinak van szempillája, én látom. Van. Nekem van?
3: Gyári.
4: Van.
2: Hát akkor meg...
4: Jó, de ti is veszítetek el belőle, csak nem veszitek észre.
2: Add már ide a pöndörödős kézét, vagy hogy
3: és akkor összeszedem utánad a szempillákat, és benyomom magamnak, vagy mit csinálok?
2: Nem, van ez a kis kefe, amivel lehet,
4: van,
2: tudod így...
4: Van szempilla fésű, az. Úgy hívják, úgy. Igen.
2: Egy olyan nincs nálad? Kipróbálj
4: egy kocsiban klacival. Van. Konkrétan, ha lenyitod a napellenzőmet, akkor egy olyan 8 kötél 10 darabot találsz a vezető oldalon, az anyóson olyan 4-et.
3: Mit, szempillát?
4: Göndörítő fésű.
3: Ja, azt hittem tartalékba szempillát.
2: Várja. És ha vezetsz, akkor ezeket hogy használod? Úgy félve kérdezem.
4: A piros lámpánál így gyorsan lehajtom, és megfésülöm, már mehetünk is tovább.
2: Igen, mehetünk is tovább, és ha mehetünk is tovább, az mindig dudaszóra történik, gondolom, amikor mögötted már ráfekszenek igen. A dudára, hogy
3: most már értem, hello, hello. Hogy néhány hölgy miért nem indul el a lámpánál.
2: Érted, hogy milyen is dinamikus közlekedés.
4: Akkor kócos lesz.
3: De akkor nem hullana annyira, nem?
4: De kihullik akkor is, mert ugyanúgy, mint ahogy a hajszálak hullanak, a szempilla
3: hát ez
4: is
3: ez a legjobb
4: hullik.
3: Biznisz, nem? Mert mindig menni kell újra rakhatni.
4: 3 hetente szigorúan.
3: És azt gondolom nem olcsó mulatság
4: hát
3: egyébként.
2: A szempillát 3 hetente
3: közben a körmödet is megcsinálják, míg alszol?
4: Azt én csinálom magamnak.
3: De gyerekek. Azt is lehetne, nem? Tehát, hogy alszol már, hogy is ott fekszel, nem?
4: Vannak olyan szépségszalonok egyébként, ahol úgy csinálják, hogy míg kapod a szempillát, addig a lábadat már megpedikűrözik, és még a kezedet is csinálják. Tehát ez a teljes mennyország.
3: A hallgatók nem látják, mi Bélával ilyen tátott szája hallgatjuk ezeket a...
2: Marra meg extázisban van.
4: Én teljesen rápörögtem, milyen jó lenne amúgy.
2: De figyelj, most ne haragudj már, most ebből, most az kisiskolások itt hallgatnak minket éppen 8 óra eltesülve.
4: De nekik nincs rá pénzük, úgyhogy mindegy.
3: Üzenjük az
2: de a szülőknek van.
3: Igen.
4: Jó, de ők meg nem adnak.
2: Nem szabad. Tehát, hogy pont erről beszélünk, hogy ne így menjen iskolába, Mara meg már így mondja a tippeket, vigyétek olyan, mit tudom én, szalomba, ahol egyszer a pilláját is megcsinálják.
3: Hát volt olyan kislány, akinek 17 éves volt, azt hiszem, amikor mellplasztikát kért ajándékba, és azt kapott. Hát nem akarta elvégezni az orvos, mondta, hogy először töltse már be a nagykorúságát, meg stb., de nem, és ragaszkodtak hozzá a szülők. Tehát, hogy ez azért... Na.
4: Bennem egy kérdés felmerült felétek, Afrikák felé. Igen. Most az egy dolog, hogy én így nézek ki, ahogy és ki vagyok varva, és még jobban ki leszek, de hogy nálatok ugye nem tudom, hogy a gyerekeknél van-e tetoválás, hogy felmerült-e már ez témában.
3: Ezt
4: hogy...
3: ne is mond.
2: Témánál vagyunk.
3: Igen, van. Úgy, hogy
2: nálunk nincs.
3: Aranyosak voltak, mert a két lány nálunk egyszerre ment el egyik tetováló szalomba.
2: Ezt még nem mesélted
3: és
2: el.
3: És haza, mert én sem mondtam róla.
2: Nem vagyok rá büszke, Aranyosak
3: voltak, mert hogy volt valami mese, már most nem tudom melyik, cápasrác és lávalány, vagy valami, nem tudom mi volt, gyerekkorukban, és azt nagyon szerették mind a ketten, és az egyik volt a tűzjele, a másiknak a vízjel, és egymásra tetováltatták, az egyik a tüzet, a másik a vízet.
2: Nem a ying-yang,
3: hogy így összetartoznak, és a többi. De hát amikor a nagyobbikon megláttam egy fazekat, mondtam, hogy ez a fazék, ez mit keres itt? És mondta, hogy mert neki ez a magyar népi motívum, ez nagyon tetszik, de olyan helyre tette, meg olyan pici, hogy gyakorlatilag alig látszik. A harmadikat meg észre sem vettem, mert az egy két anyai egy között, egy ilyen egy smiley fej, tehát gyakorlatilag, mintha egy arszony, de szinte semmi. De gyanús volt, hogy eltűntek mind a ketten egy órára, vagy másfél órára.
2: És hány évesek voltak ekkor?
3: Tavaly volt, tehát már 20 fölül.
2: Ja. Na jó, hát erről még majd beszélünk, mert ez egy külön témát igényel a tetkó, úgyhogy ide itt még nem tartunk, és még általános iskolában vagyunk, úgyhogy senki.
3: Marad, tetkója, most nézem.
4: Turborágos.
2: Miért van szabad felület a kezén? Inkább ezt mondanám.
3: Hogyha egy tetovást csinált, az utána 7-ig nem állsz meg.
2: Igen? Jó Isten, akkor egyet sengedünk a gyereknek. Dr. Béres és Mango Rice.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: 5 éve hallgatom a Sunshine FM-et, és imádom a zenéjéteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap, mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörlen a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggelt kívánunk mindenkinek! Vajon mennyire volt Debrecenben és környékén aktív a forgalom az elmúlt órákban, így ma reggel a közlekedési tudósítónk Horváth László a vonalban. Jó reggelt! Szia, Laci!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát rossz hírrel kell kezdjem, mert a Hajdú-Sámson elkerülő szakaszán a 12-es kilométer szelvénynél történt egy személyi sérülés nélkül járó ütközéses baleset, tehát ezt torlódásra kell számítani. Valamint a 33-as számú bevezető főútvonal, hát most már nagyon ott tart, hogy át fogják adni, tehát most óriási munkálatok vannak, még ilyen utolsimítások vannak, tehát ott nagyon-nagyon óvatosan menjünk, vigyázzunk az emberekre. Az Erzsébet utca, Piac utca kereszteződést emelném még ki, ott torlódást tartanak a munkálatok, és ott torlódásra kell számítani. Hát én kitartást és balesetmentes vezetést kívánnék mindenki számára a hétvége folyamán.
2: Köszönjük, Laci, mindenkinek jó utat!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Hétvégén is tart a fokozott közúti ellenőrzés, elsősorban a kétkerekű járműveket vizsgálják a járőrök. Végleg törölte Eszenyi Enikő rendezését a műsorából a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Június 7-ig fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség, amelynek keretében elsősorban a kétkerekű járműveket vizsgálják a járőrök. Az európai szintű roadpoll akció során az egyenruhások kiemelten ellenőrzik a bukósisak és a láthatósági ruházat használatát, a világító berendezések működését, valamint a gumiabroncsok profil mélységét, amely sehol sem lehet 1,6 mm-nél kevesebb. A hatóságok emellett külön figyelmet fordítanak a rendszámtáblák szabályos elhelyezésére, valamint a motorkerékpároknál az utólagos átalakításokra és a zajszint előírásaira is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy támogatja azt a tervezetet, amely a kampányidőszakban is megtiltaná a politikai plakátok elhelyezését a villanyoszlopokon, közlekedési táblákon vagy a fákon. A politikai hirdetések a jövőben kizárólag a direkt hirdetési célt szolgáló felületeken jelenhetnének meg, amivel elejét vennék annak, hogy az ország egy összefüggő kampányfelületté váljon. A benyújtott javaslat a szabálytalan reklámok eltávolítására szeptember 30-áig adna határidőt, és az önkormányzatoknak is nagyobb hatáskört biztosítana a városkép védelmében. Végleg törölte Eszenyi Enikő rendezését a műsorából a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház. Vadász Dániel igazgató bejelentése szerint a Primadonnák című darabot a biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében veszik ki a 2026-27-es évadból. A döntést az intézmény vezető önállóan hozta meg, mivel az ügy elhúzódása rossz hatással volt a munkahelyi légkörre. A színház a jövőben a biztonságos terek alapítvánnyal együttműködve igyekszik elkerülni a hasonló helyzetet. A darab előkészületeit ugyanis már május 23-án fel kellett függeszteni, mert a rendező személye bizonytalanságot keltett a társulat tagjaiban. Időközi polgármester választást tartanak Hajdúböszörményben augusztus 30-án, miután a település korábbi vezetője Görögné Bocskai Éva lemondott posztjáról. A Tisza párt színeiben mandátumot szerzett politikus a 2026-os országgyűlési választásokon egyéni parlamenti képviselői helyhez jutott, így a két tisztség közötti összeférhetetlenség miatt távozott a város éléről. Az időközi voksolásig a település vezetői feladatokat Balogh Csaba alpolgármester látja el ügyvívő. A Debreceni Közlekedési ZRT tájékoztatása szerint a gyorséttermi poharas vagy bontott dobozos italféleségek nem számítanak zárt csomagolásnak, ezért tilos velük felszállni a járatokra. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a kifröccsenő folyadék miatt az utasok megcsúszhatnak, megsérülhetnek, az ebből eredő láncreakció pedig a járatok veszteglésehez és késésekhez vezet. A szabályos utazás érdekében a közlekedési vállalat arra kéri az utasokat, hogy kizárólag visszazárható csavaros kupak palackkal vagy kulaccsal szálljanak fel a járművekre.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Debrecen térségében változást hoz a pénteki nap, az érkező hidegfront miatt ugyanis a napsütést követően megvastagszik a felhőzet. A délutáni és az esti órákban elszórtan számítani kell frissítő záporok, esetleg zivatarok megjelenésére is. A légmozgás egyre több felé északnyugatira fordul és élénk vagy erős lökésekkel kíséri a frontot. A legmelegebb órákban még 27 és 29 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
5: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedv csináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Bankó László, Gere Marian és Balogh Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: 8 óra 11 perc van, majd nem sokára jönnek a sporthírek is Lacival, illetve hát előtte szemezgessünk abból, hogy mi is volt a nap témája, mit gondolsz a mai fiatal kiskolai megjelenéséről, ez a nap kérdése. Hát sokan kommentelnek és írják, hogy nekem egyetlen bajom van a haspólók, télen-nyáron haspólóban járnak a csajok, de amúgy szívem szerint én egy egyenruhát adnék minden suliba, hogy ne legyen az a viszály, hogy kinek milyen márkás cuccai
3: vannak. Amerikában ez azért is működik.
2: Igen, írja Erzsébet. Ez igaz, de itt meg azt mondják, hogy ugye akkor az egyéniségedet veszed.
3: Igen,
2: ki.
3: De arra viszont büszke, hogy abba az iskolába jár, és messziről látszik az egyenruháján. Magam. Nem véletlenül hordják a fiúk is például ezeket a baseballos kabátokat, meg mindenfélét, meg a nagy M betű, meg minden, melyik egyetemre jár.
4: Igen.
3: Tehát, hogy azért, és ez Magyarországon is divat már, a Debreceni Egyetemen is például, vagy a Nyíregyház Egyetemen is vannak ilyen gyári pólók, pulóverek, megveheted, és abba mehetsz, hogy büszkén viselt, hogy te oda jársz.
4: Mondjuk amúgy én ezzel vitatkoznék az egyéniség. Tehát az, hogy azt a divatszerű haspólót felveszi valaki, az nem egyéniség. Az egyéniség az, amikor én már megmutatom, hogy felmerem venni mondjuk a kockás inget, mert nekem az tetszik. És nem megyek a divat után.
2: Oké, de lehet, hogy ő meg a haspólóra az, hogy
3: jobban tetszik
2: felmerem.
3: A haspóló.
2: Ez a másik.
4: Nyilván.
3: Igen.
2: Jó, persze az is oké, csak hogy mikor, mert ugye itt most jellemzően általános iskoláról beszéltünk. Tudjuk jól, hogy amikor már a középiskolában ott már minden megjelenik, tehát az, hogy a fiúknak akarunk jobban tetszeni, hogy meg akarjuk magunkat jobban mutatni, több sminket akarunk, mert el akarjuk a pattanásos bőrünket tüntetni, szóval azért ott már az sokkal
4: aztán
2: több.
4: Aztán annál rosszabb lesz.
2: Hát egyébként igaz.
3: Nekem a kedvencem az volt, amikor még kicsi volt a gyerek, ilyen ötödikes körüli, és mindig mondtam, hogy tél volt. Úzd össze a cipzárt a téli kabáton, vegyél fel sapkát, megfázol, stb. És egyszer vártam az iskola elő, de ő nem látta, hogy én ott állok. És úgy jött ki nyilván szanaszét a kabát, nincs rajta sapka, nincs semmi. És ahogy közeledett a parkolóhoz az autóhoz, látom a barátnőjével együtt, veszik fel a sapkát, húzzák össze a kabátot, mert náluk is ez volt az elvárás, hogy ki mínusz 10 fok van, nehogy már egy szápólóba mászkáljon, és hozzám a kocsihoz úgy érkezett meg, mint aki szépen fel van öltözve, de hát lebuktak egy perc alatt, hogy egyébként nem úgy császkál.
2: Ja, hát az így van.
4: Én egyébként a sminkelést azt mindig otthon oldottam meg, a nővérem annál kevésbé őrült neki, mert
2: az ő
4: cuccait használtam, és nagyon dühös.
2: De te már így jártál suliba is?
4: Hogy?
2: Tetováltad? Hát sok tetovál a vastag rúzsal.
3: Ott is aludt másfél órát, és a töri órán a szempilláit rakaszgatta.
4: Nem, azt már a főiskolán csináltam, amikor szempillát göndörítettem órán.
2: Igen, már csináltunk szelfit, kiraktad?
4: Kiraktam, igen, látható. A tetoválás nem látszik.
2: Azt akartam mondani, hogy azért majd meg egy olyat is, egy csak a tetkó.
3: Jó. De volt olyan ismerősöm, aki meg ideges, és amikor stresszel, akkor pont elkezdi kifelé húzgálni a szempilláit.
4: Nekem is van olyan ismerősöm, és ez valami szörnyületes. De most mit szeret, de a hasamat azt ne fotózod. Milyen másik kezem?
2: Azt is.
3: Átmentek fotózásba.
4: Is. Hogy?
3: De ne fejjel lefelé fotózd. Mert akkor nem lehet érteni, a baglyot én se ismertem fel.
4: Jó, de a testem többi része, tehát most azért mint egy jól lakott napközis ültem itt, úgyhogy...
2: Tök jól nézel így ki. Én nézd meg. Igen? Tessék.
4: Majd azért küld a FaceTime előfizetésemet, hagyj használjam rajta.
2: Figyelj, na az újkori betegség, tudod, ez most már nem az, hogy sminket kell magunkra oldani, hanem a FaceTime-on legyen előfizetése. És akkor rá tudja tenni a filtert, el tudja szűrni.
4: Jó, azért
2: kell...
4: azt a karikát hagyd szedje már le, vagy azt a ráncot, könyörgöm. Azért van a
3: na, de ettől lesz mindenkinek ilyen baba arca.
4: De nem csak baba arc, tehát nekem bőven elég az, hogy egy kicsit úgy valamit csinál velem, amikor például szörnyen nézek ki, volt olyan, elmondanám
2: Lacikám,
4: nekem.
2: Sokkal jobb volt az általános iskolában, gyerekek, sokkal jobb sokkal. Volt.
3: Tudod, mi miatt aggódtunk? Hogy megint a jelentkezéstől kiszakadt a hónom alatt a köpeny. Tehát, a szegény édesanyám nem győzte mindig varni, mert
2: igen, tényleg alatta a kilincsbe, meg ki volt gombolva.
3: De most is
2: bele...
3: visszagondolva a tanárokra, már bocsánat, hogy ilyen vulgáris leszek, de olyan büdösek lehettünk mi 7.-8.-ba, hogy bejött oda hozzánk a töritanár, az akkor is mondta, hogy na, akkor ablakot kicsapni, mert...
4: De mindig
3: és
4: amúgy.
3: Mi nem éreztük ezt magunkon. Na de hát volt rajtad egy póló, egy vastag pulcsi, azon egy nejlon köpeny, mert az volt kötelező, és csak azt lehetett
2: igen.
3: kapni.
2: És akkor ami rázott folyamatosan, mert elmentél igen. valaki meg mellett, az alatt olyat ütött rajtad.
3: Ma ilyen légáteresztő pólókról beszélünk, az, ez bent tartott mindent. És úgy, hogy a félidőben, szünetben kint rohangáltál, mint az őrült, mert fociztál, meg innen, bejöttél hótizzadtan, hogy bírták elviselni a tanárok? Tehát, hogy ezt... Hát,
2: nem. De hogy a többieknek is tűnt fel, hogy mindenki,
3: mindenki. Hetedik osztályban azt mondta az osztályfőnök, hogy vannak most már dezodorok, jó lenne, ha használnánk meg, stb. Finoman célzott rá, de miután senki nem értette, hogy miről beszél. Senki nem büdös.
4: De ez milyen bunkó már amúgy így hát, belegondol.
2: Figyelj, ez olyan, mint edzőterembe is, hogy tudod, ott is, ha belépsz, azért van egy olyan oroszlánszag. Igen, egy olyan oroszlánszag. Nyilván ez nem mind meg már nagyobb, meg jobb, meg jó szellőző edzőtermekben, ez nincs meg. De azért vannak személyek, akik vagy egészségügyi okokból, vagy azért, mert nem túl, hogy mondjam, higiéniai szempontból azért hagy némi kifogásolni valót a tisztálkodásuk. Szóval, hogy valamiért sokkal jobb

0: akkor gondolj bele.
1: A konditeremben jobban érzed.
0: Ennél van rosszabb, például a birkózás. Ott, amikor már két ember egymást gyűri abban a kis szűk, testes
1: szűk, félcsupaszon, vagy hát úgy mondom, majdnem félcsupaszon.
0: Igen, igen, és ott akkor egymást szagolják két centiről.
1: Kertész alsóba. És akkor van egy feszítő fogás, amikor a hónalja oda kerül, és az a lényeg, hogy ott kell tartani.
2: Kopog le.
0: Nem elég, hogy törik össze a füled, de még egyébként az is. Na most az összes birkózó edzőtől majd mindjárt kapunk üzeneteket.
2: Sőt,
0: jöttek üzenetek egyébként a hallgatóktól? Persze, hogy mit szólnak?
1: Itt van például Bálint, hogy nem a ruha számít, jó emberek legyenek. Ezek szerintem ez tök jó.
0: Na, igaz.
1: Ez tök jó, és teljesen nálunk még egész elfogadható, írta Ivett. Aztán nagyon nem gondolkodtam rajta, de a mai fiatalok minél jobban követik a divatot, nagy versengések vannak, ki a legdrágább és legdivatosabb cucc.
0: Igen.
1: Sajnos ez
0: sajnos, igen. Igen, igen, igen.
1: Én nem vagyok az egyenruha híve, lényeg, hogy ne legyen kint mindene az illetőnek, és érezze jól magát. Sokan persze különböző trendeket követve képtelnek eleget tenni ennek, na ott kell határozottan fellépni és szabályozni, hogy mi legyen a dress code.
0: Igen, csak itt is haladni kell a korral. Én azt mondom, hogy ez folyamatosan változik.
1: Nem tudom, én mondtam, a fiam egy egészen más stílus volt. Nyilván a lány az egy, uh-huh. egy lány, aki szeret jól kinézni, divatos öltözködni. De ettől függetlenül ő is megy a trend után. Tehát én látom, hogy ugye ezek a bőgatyák, amikor bejöttek, amikor egy általános iskás volt, és gondoltok, ezzel nem lehet. Hiába nagyon jól lát neki a vékony, mit tudom, testre feszülő, stretches nadrág. Nem, az a, már nem.
0: Így, nem, mert az a divat.
1: Igen, és egyre nagyobb szárú.
0: Hát Mara, te vagy a hölgy itt közöttünk. Én attól a falra másztam férfi szembe, és ezt már többször elmondtam, az a nyakig érő nadrág, amit felhúztak mellkasig, és onnan kezdődött gyakorlatilag.
1: Vagy igazol most is van.
0: Tehát eltűnt a csípőjük a hölgyeknek, meg a derekuk, tehát ez a felhúztad egész nyakig, nem, ennél még sokkal feljebb, és ilyen egészen
1: majd testes. Mell alá,
0: és gyakorlatilag úgy nézett ki a hölgy, hogy jött a fej, nyak, mell és láb.
2: Ennél a
0: fejjel? Tehát, hogy törzs semmi nem volt.
1: Hát azért, hogy meghosszabbítsák a lábukat.
0: Egész a mell, és az nem állt jól a lányoknak.
1: Igen, ezek a pónilábú lányok használták ezt. Póni
2: de ez hát, hogy meghosszabbítsák.
0: Igen.
2: Az rövid. Én vagyok amúgy.
1: Te tacskó testi vagy?
2: Persze.
1: Hát miért lennél?
2: Egy 62-vel én tacskóként nagyon tudok ugatni a kocsiba. De én mindig azt mondom, hogy én veszett tacskó vagyok.
1: Nem. Én azért mondom, a póniláb, hogy rövid láb, hogy meghosszabbítja a lábat. Én csak azért gondoltam, hogy ez azért
0: igen,
1: van,
0: de aránytalan lesz az egész testfelépítés. Hát, főleg akinek meg hosszú lába van, a és másik, még felvett.
1: Figyelj, valahol valami hiányzik, és máshonnan el kell venni, akkor az nyilván torzul.
2: A másik, amit szerintem nagyon sokan elrontottak nőként, az a hosszú szárú csizma, és volt ez a combcsizma. És aha. Az alacsony növésű lányok, akik felvették, hát csizmás kandúr 2.0.
0: Na, én vettem a gyereknek ilyet, pont akkor, amikor ötödikes volt, és azt mondta, hogy apa, veled a legjobb vásárolni, mert nyilván az anyja mondta neki, hogy nagyon hülyén néz ki benne, na de hát, mit ad Isten, Debrecenbe elmentünk, ott jöttünk, mentünk a bevásárlóközpontba, és akkor mondta, hogy ú, neki hogy tetszik ez a csizma, hogy tetszik, na, mondtam, hát akkor vegyük meg, hát ne, úgyis kell egy csizma, hazamentünk, ugyanezt mondta az anya, úgy néz ki, mint egy csizmáskan, nyilván, mert a felnőtt osztályon vettük, mert a lába az már megnőtt, 37-esre, de a hossza viszont még nem. Úgyhogy,
1: akkor jó, mert nekem is ezt mondta a lányom, hogy veled apa, szeretek vásra. Akkor ezek igen. Szerint mi vagyunk olyankor a balfékek.
0: De a mai napig emlegeti, hogy apa, olyan jó volt, emlékszel, együtt vettünk egyszer csizmát. És akkor nekem ez így jó, még akkor is, ha nem állt jól neki, de nem fogod elvenni a kedvét.
2: Persze.
0: Horta, boldog volt, osztálytársainak
1: mi tetszett. Mi is boldogok akkor, voltunk, mert megdicsért a lányunk.
0: Így van.
1: És ennyi. Mindenki boldog, nem?
2: És ti lettetek a jó
1: szarú. Ez egy win-win helyzet. Csak az asszony szemében volt egy szemétróger. Egy idióta hülye. Na jó, 8:21.

0: keltető sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek, hát nagyon extra sporthírek következnek, mert Lacinál egy akkora papír van, amit még soha nem láttam.
3: Igen.
2: Szóval nem egy cetli, hanem ez egy állatos. Idézem,
3: faj megőrzés, szakma és park jövője, a Nyíregyháza ellapok nem csak egy szuper turisztikai látványosság.
2: A másik, ja, bocs, oldalt,
3: a másik oldal. Igen, megvan, hogy ki lesz a világbajnok, úgyhogy nem is kell már nézned a foci VB, de nagy összegbe fogadhat, a spanyolok nyerik majd a világbajnokságot, megelőzve a franciákat, Angliát, Argentinát és Portugáliát.
2: Ez egyébként szerintem egy ideális sorrend.
3: És reális is lehet, tehát spanyol-francia döntő lesz. Van egy ilyen szuper számítógép a világon, ami mindenféle adatot elemez, a statisztikákat, a játékosok állapotát, az összetételt, stb. És ez alapján szerintük Spanyolország nyeri majd
2: ott
3: a világbajnokságot.
2: Ott van, mennyit ad?
3: 16% esélyt ad a spanyolokra. Ott van, azt nem tudom, hát azért jó sok csapat van, úgyhogy 13-14%-kal a franciák a másodikok, aztán Anglia, Argentina, Portugália. Érdekes, hogy Németország vagy Brazília csak ilyen 5% körüli tippet kapott.
2: Hát legalábbis ilyeneket a kell megfúzni. Szerintem most a brazilok pedig nagyon jók lesznek.
3: Igen, Gabi hetek óta, sőt hónapok óta mondja, hogy Portugália-Mexikó döntő lesz, és mondtam, hogy nem lehet Mexikó, nem lehet Portugália, ott lett, de Mexikó annyi, hogy hazai csapat, és hát az időjárási viszonyokhoz sokkal jobban alkalmazkodhatnak. Igen. Történt ugyanis, tegnap döntött a FIFA, hogy mégsem engedik, hogy bevigyenek üvegben, műanyag lezárt palacban ásványvizet a szurkolók, ugyanis 30-35 fokot jósolnak a mérkőzések időtartamára, és ezért 3 perces megszakítások lesznek a mérkőzések között, ilyen ivószünet, tehát mind a két félidőben lesz egy 3 perces szünet, és hát gondoltak a szurkolókra is, legalábbis első körben, hogy bevihetnek magukkal olyan folyadékot, amit saját kulacsban visznek, lezárt üvegben visznek. Tegnap módosítottak, hogy biztonsági előírások miatt mégsem lehet bevinni, hanem a büfében kell megvenni. Azt ígérik, hogy nem lesz drágább a sima víz, mint egy átlagos eseményen abban a stadionban, illetve hogy gyors lesz a kiszolgálás, pont azért, hogy ne kapjanak hőgutát, ne legyenek rosszul. Őszinte leszek, ezt Budapesten az atlétikai világbajnokságon sokkal, de sokkal rugalmasabban megoldották. Egyrészt a büfé tényleg gyors volt, másrészt, ha kibontottad a műanyag ásványvizes kupakot, ledobtad vagy levetted a flakonra, akkor nyugodtan bevihetted a vizet, de aztán később már a saját műanyag flakont is beengedték, és senkinek eszébe nem jutott bedobálni. Ugye attól tartanak, hogy ha tele van vízzel, igen, beviszel egy 2 literes flakont, az bedobod mondjuk, ha kapust eltalálod, akkor az balesetet okozhat.
2: Ez egyébként ez teljesen igaz.
3: Meg hogy a másik
2: meg, hát
3: szektorba
2: mi van, meg mi van benne? Tehát most honnan tudod, hogy esetleg valami gyúlékony anyagot visz be?
3: Igen.
2: És csinál belőle egy molotov koktélt.
3: Hát mondjuk azt kibontatják veled. Hát nekem oké, is úgy volt, megszagolták, látták, hogy
2: jó,
3: víz volt.
2: Jó, de most mit tudom én, 60 ezer embert meg megszagolgatja.
3: Így van bele. És ha beleívott, és nem torz az arca, akkor.
2: Igen, és akkor azt mondja, hú, én ma már annyi ízet ittam, fel vagyok fúvódva, lesz olyan hasa, mint egy afrikai kisgyereknek. Tehát, hogy attól, mert annyi vizet iszik.
3: Úgy járunk, mint annak idején letöltöttem ezt a vízívó applikációt.
2: Igen?
3: Mert hogy nagyon kevés vizet iszok. És hát ez mondja fél óránként. Így áll egy kis vizet, igen, már megint, és akkor nekem kihozta, hogy 3,5 liter vizet kellene meginnom naponta. Mondom, én ennyit nem bírok inni. És akkor egy cimborámmal együtt töltöttük le, ő nagyobb testű, hát hasonló alkat, mint te, vagy neki 4,5 litert hozott ki. És akkor felhívott, 2 napig csináltuk, felhívott a 3. nap estéjén, olyan 6 óra köszönöm, figyelj már, mit csinálsz este? Mondom, nem tudom, nem megyünk el sörözni, mert nekem még 2 liter hiányzik a napi folyadék, mondom, nekem is, én már nem bírok a vízre sem nézni, de kész. Úgyhogy esetleg ezt lehet. Nem tudom, nagyon meleg lesz, tehát ez azért befolyásolhatja a mérkőzéseket.
2: Legyen, oké, csak akkor tényleg osszanak vizet például. Az is egy jó megoldás, hogy amikor nagy meleg van, akkor osztanak vizet, tehát azon felül, hogy lehet vásárolni, kapjanak ingyen vizet.
3: Igen, párakapu lesz, azt mondták, picit úgy érzik a szurkolók, hogy megint a pénzre megy az egész. Nyilván azt is látjuk, hogy New Yorkban...
2: Kedves szurkolók, minden a pénzről
3: minden,
2: szól.
3: Minden. New Yorkban is például, ha jól emlékszem, meg különböző helyszíneken a tömegközlekedési árakat megemelték erre az időszakra, amikor foci VB van. Ez annyira nem
2: igen,
3: szép dolog.
2: Igen, ezt beszéltétek a múltban.
3: Úgyhogy ez azért szerintem nem túl korrekt. Mint ahogy egyébként a szurkolók azt várták volna, hogy a tegnapi futszál mérkőzésen is majd a másik stadionban, a másik csarnokban lesz az Újpest-Nyíregyháza meccs, de visszavitték a röplabda csarnokba.
2: Hát az
3: Dervinszky Amália csarnokban a sokat többet fértek volna.
2: Olvastam, hogy gusztustalan volt, hogy egy 300 fős csarnok.
3: Egy 300 fős csarnok, és 32 vendégjegyet kapott összesen a Nyíregyháza. Nyilván ez az Újpest budapestiek hagyományos otthonaik, ott játsszák a sima bajnokikat is, tehát nagyobb volt az érdeklődés. Állítólag a másik csarnokot kiadták a BL résztvevő egyik csapatnak, akik a kézilabda BL 4-es döntőre érkeztek, és ők edzenek ott, és ezért vitték át. Nem tudom, az Újpest azért mégiscsak ez a hazai pálya, más a borítás is egy picit, úgyhogy tegnap meg is nyerték a mérkőzést 4-2-re a Nyíregyháza ellen. Nagyon izgalmas meccs volt, 1-0-ra az Újpest vezetett, 2-1-re már a Nyíregyháza vezetett, 5 perc volt hátra a meccsből, akkor egyenlített az Újpest, és 1 perc volt hátra, 66 másodperc egész pontosan, amikor az Újpest megszerezte
2: a vezetést. Viszont a Nyíregyháza nyert.
3: Nyíregyházán a Nyíregyháza, de Újpesten mindig az Újpest nyert eddig, úgyhogy most 2-1 a párharc állása, hétfőn folytatódik a sorozat Nyíregyházán, és 3 nyert meccsig tart a párharc. Úgyhogy várhatóan...
2: Tehát utána ha nyer a Nyíregyháza,
3: akkor megint Újpesten.
2: Akkor Újpesten így dől van. El majd így van. A sors.
3: Mert, hogy ők...
2: De akkor megy, lehet egy másik.
3: Hát meglátjuk. Mondjuk az már méltatlan lenne tényleg, hogy egy bajnoki döntő 5. meccséhez egy ilyen kis csarnokban rendezzék. Nem volt rossz hangulat egyébként, meg voltak nyíregyháziak. Ma reggel az egyik kisrác éppen igyekezett a görög iskolában nagy lelkesen, és akkor találkoztam vele. Tehát, hogy ezek nagyobb közönséget érdemelnének ezek a meccsek.
2: Egy ilyen döntő, főleg úgy, hogy a futszál most már tényleg annyira népszerű, hogy én azt gondolom, hogy óriási rajongótábora van, és itt a vétel közvetünkben nagyon jó futszál csapatok vannak.
3: Nagyon jó, olyannyira, hogy a Deasznak szurkolhatunk majd ma este a bronz meccsen. Hát ott még mindenki Krajnyák Zsolt álomgóljáról mesél, hogy az év gólja.
2: Na, az milyen volt?
3: Ollózva. Hát hogy? Krajnyák Zsolti csak ollózni tud. Tehát ő úgy lövi az összes gólját a Veszprém ellen, ma játszanak majd Veszprémben.
2: Tehát ott a Debrecen, ott van Berecsújfalú, ami a legendás többszörös bajnok csapata, Nyírbátor, Nyíregyháza, tehát azért ezek nagyon
3: komoly. Ez a régió nagyon erős.
2: Futszál csapat.
3: És hát legutóbb 2000-en voltak például az Újpest ellen.
2: Futszál nagy hatalom a Kelet-Magyarország.
3: Így van. Hétfő este, tehát 20 óra a következő, a döntő következő időpontja. Eldőlt, hogy ki lesz a Liverpool vezető edzője. Egy spanyol szakember irányítja Szoboszlai Dominikékot. Mostantól Andani
2: Dominik marad?
3: Hát most úgy tűnik, igen, szerződése van, úgyhogy neki maradnia kell. Mint ahogy Szécsi Márk is marad Debrecenben, ez friss hír, 2027-ig meghosszabbították a szerződését a játékosnak, úgyhogy Szódovszki Soma viszont távozik. Az MTK-ban folytatja majd a Debrecen játékosa. Zajlik az élet a Lokinál, a héten edzőt is neveztek ki, egy észtedző irányítja majd. A Nyíregyházánál pedig majd 18-án kezdődik a felkészülés, tegnap napvilágot látott, hogy az edzőtáborban kik lesznek az ellenfelek, egy osztrák első osztály és egy román első osztály Kolozsvár.
2: De ott már vannak új játékosok?
3: Van? Még nincsenek, ott folyamatosan zajlanak a tárgyalások, illetve ott is rövidesen majd a hosszabbításokat jelenti be a klub. Ma este pedig válogatott mérkőzés, 19:45-től magyar-finn összecsapás Budapesten, és kedden pedig itt a régiónkban, Debrecenben játsszák majd a Magyarország-Kazasztán válogatott labdarúgó mérkőzést. Hát sajnáljuk, hogy nem a VB felkészülés jegyében zajlik ez a meccs. Az lett volna az igazi, hogyha ez lett volna a fő próba a világbajnokság előtt, hát nekünk kimarad ez a világbajnokság, de hát sajnos ezt lassan már megszokhattuk.
2: Tehát teljes keret?
3: Teljes keret, igen, és hát például Szapanosnak, a kapusnak ez lesz az utolsó válogatott fellépése, legalábbis ebben maradtak. Kis Norbert pedig a Szlovákia ringre utazik a Révész Racinggel, mert hogy folytatódik a Kamion Európa bajnokság is. Az elmúlt hétvégén 4 futamból 3-at megnyert Kis Norbi, úgyhogy szeretné megvédeni a címét, és 8-szor is megszerezni az Európa bajnoki címet ma.
2: Na hát köszönjük, szurkoljuk kedvenceinknek, és várjuk az izgalmakat, mind a foci VB kapcsán, mint pedig ugye a fizligás felkészülő csapatok tekintetében, ami a futballt illeti. Köszönjük, Laci! Ez volt a Keltek

0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. We were good.

0: és uraim! Itt egy újabb adag koffein korlátlan mennyiségű jókedv feltálalva. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla. Itt a Sunshine FM-en.
1: 8:50 perc van, és remélem most már bent vagytok a munkahelyen, iskolákba, de ha nem, és az utolsó pillanatokban érkeztek, akkor most már egy ilyen sokkal kifinomultabb, kisimultabb közlekedéssel találkozhatok, mert hogy mindenhol kezd alábbhagyni a forgalom, a pénteki torlódás, de hát azért van néhány olyan, amely folyamatosan egész nap nehezíti a közlekedést. Ilyen például vételközletünkben Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás van, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat, és a Stadion utca egy része, ugye Zsák utca, itt munkagépek dolgoznak, valamint az autósokat kérik, hogy a munkájukat segítve szabályosan parkoljanak, mert ott akkor nem tudják az adott útszakaszt újítani. Szintén Nyíregyházán, csak már Nagykáló és Nyíregyháza között a nagyszállás Nyíriesnél továbbra is sebesség és forgalomkorlátozások érvényesek, Rakamaz Virányos között pedig útépítési munkálatok zajlanak, erős áramú hálózatbővítés a város több területén.
2: Így van, viszont Debrecenben is fel kell készülni arra, hogy a Mikepércsi úton az 1-es és a 2-es kilométer között szélesítik a burkolatot. Itt forgalomkorlátozás van érvényben, viszont a Faraktár Hétvezér utca kereszteződésében a felüljáró után, ez nagyon fontos, útépítési munkálatok miatt a forgalom irányító jelzőlámpa nem mindig működik, úgyhogy ez fennakadást okozhat.
1: Akik pedig Tokajba kirándulnak, azoknak mondom, hogy Tokaj és Tarca között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a 38-as főúton félútpályát lezárják több szakaszban, vagy lezárták, és jelzőlámpa irányítja a járműveket. Szóval ezekre készüljetek, jó? Nálunk meg csak jó zenékre, mert azok vannak, de van nektek is közlekedési információ. Láttok kátyút, fennakadást, útjavítást, torlódást, karambolt, nyugodtan osszátok meg velünk. 06 23 16 3000, ez az SMS és a Viber szám, itt pedig

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Korábban megnyitották a forgalom előtt a Szabó-Lőrinc és a Csigakert utcai csomópontot. Idén is lehet pályázni az év civis háza díjra. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Visszavennék az önkormányzatok a védőnői szolgálatot, az építésügyi engedélyeztetést, a gyermekvédelmet és bizonyos esetekben az iskolák fenntartását is egy új javaslat szerint. Az önkormányzati szövetségek által kidolgozott 23 pontos csomag azokat a feladatokat utalná vissza a településekhez, amelyeket a helyi szinteken hatékonyabban tudnak ellátni, mint a központi kormányzat. A tervezet fokozatosan megszüntetni a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerét és a gépjárműadó és a helyi utak fejlesztésére fordítaná. A kormány és az önkormányzatok között a részletes érdemi egyeztetések június második felében kezdődnek meg. A hazahozott uniós forrásokból a családtámogatási rendszer részévé tennék az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását is. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán ismertette a tervezett fejlesztéseket, amelyek között szerepel az egyablakos szociális ügyintézés létrehozása, valamint a gyermekszegénység és az energiaszegénység elleni küzdelem hatékonyabbá tétele. A tárcavezető kiemelte az innovatív idősellátás megvalósítását, a hajléktalan válást megelőző programok indítását, valamint egy mentális jólétet támogató iskolai program kidolgozását is. Már több településen is regisztrálták a fertőző májgyulladást Hajdú-Bihar vármegyében, ami miatt intézményi korlátozásokat is be kellett vezetni. Hajdú-Hatházon a megbetegedések száma elérte a 28 esetet, míg Balmazújvárosban is megjelent a hepatitis A vírus, ahol emiatt egy óvodai csoportot bezárattak, az érintett 6 év alatti gyermekeket pedig eltiltották a közösségbejárástól. A kormányhivatal tájékoztatása szerint a kontakt személyek 30 napos járványügyi megfigyelés alá kerültek és védőoltást kapnak. A hatóságok kiemelték, hogy a fertőzés terjedése alapos kézmosással, valamint a felületek rendszeres takarításával és fertőtlenítésével megelőzhető. A szerződés szerinti határidőnél korábban nyitották meg a forgalom előtt a Szabó-Lőrinc és a Csigakert utcai csomópontot. A keresztirányú forgalom visszanyitása ellenére a területen még számítani kell kisebb javítási munkákra és korlátozásokra. Ezzel párhuzamosan lezárták a Decathlon mögötti átkötő utat a gépjárművek elől, így ott a jövőben már csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni. A szakemberek arra kérik a sofőröket, hogy a csomópontban nem megszokásból, hanem a kihelyezett jelzőtáblák és a fényjelző készülékek jelzései alapján fokozott óvatossággal vezessenek. Idén is pályázhatnak a tulajdonosok az év civis háza díjra Debrecenben. A város önkormányzata által 2023-ban alapított elismeréssel azokat a példamutatóan felújított és karbantartott régi lakóépületeket díjazzák, amelyek a korszerű igények mellett a megújuló energiák alkalmazását is ötvözik. A pályázati dokumentáció már elérhető a város hivatalos honlapján, a jelentkezéseket pedig július 31-ig várják.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében változást hoz a pénteki nap, az érkező hidegfront miatt ugyanis a napsütést követően megvastagszik a felhőzet. A délutáni és az esti órákban elszórtan számítani kell frissítő záporok, esetleg zivatarok megjelenésére is. A légmozgás egyre több felé északnyugatira fordul és élénk vagy erős lökésekkel kíséri a frontot. A legmelegebb órákban még 27 és 29 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éve aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét

0: Hölgyeim és uraim, itt egy újabb adag koffein, korlátlan mennyiség jó kedvel tálalva. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla. Itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, most már szép napot és jó munkát, jó tanulást azoknak, akik iskolában vannak. 9 óra 11 perc van, és hát aki nincs iskolában, sem az oktatója, sem ugye maga a diák, az Medve Norbert oktató, a Széchenyi István közgazdasági és informatikai, vagy hogy van ez? Most már nem tudom, mi a pontos neve?
2: Igen, nagyon, nagyon kacifántos nevünk lett.
1: Nyíregyházán.
2: Széchenyi István Technikum és Kollégium.
1: Igen, köszönöm szépen, hogy segítettél, mivel én is oda jártam, nekem még az csak Széchenyi. És kész.
2: Igen, a Szixit mindenki ismeri.
1: Igen. No, hát, és persze Kukucska Zsombor, aki pedig a diákja az iskolának. Hanyadik folyamos vagy?
3: 11-es vagyok jelenleg.
1: 11-es. No, hát, hogy miért is vagytok itt? Egy olyan apropóból, hogy június 30 és július 6-a között rendezik meg a Dél-Koreában a RoboCup világbajnokságot. Ez a robot technológiát, meg a robot fejlesztés tekintetében ez egy kiemelkedő verseny, nem?
2: Bizony, bizony, ez gyakorlatilag a szakma csúcsa, és ugye ez már egészen 1997 óta így néz ki, ez a verseny akkor indult el, akkor vezető egyetemek találták ki, hozták létre, és akkor ezután pedig csatlakozott hozzá nagyon-nagyon-nagyon sok szövetség, és nagyon-nagyon sok iskola is mára gyakorlatilag nem csak egyetemek, hanem középiskolások.
1: Tehát
2: és
1: ez
2: még fiatalabbak
1: olyan
2: is.
1: Képzőhelyek, ugye, ahol a robottechnikával valamilyen szinten, informatikával, robottechnikával foglalkoznak?
2: A robotikával.
1: A robotikával.
2: Igen.
1: Jó. De ha nézzük, akkor az iskolának van egyébként múltja ebben? Tehát már korábban is részt vettetek ilyenen?
2: Igen, 2003-ra nyúlik az igazi múltunk vissza, akkor értük el talán az első áttörésünket, akkor voltunk Eindhovenben egy világbajnokságon, majd pedig ezt követő, utána mentünk Eindhovenbe, ahol már nagyon-nagyon-nagyon nagy eredményt értünk el, hiszen harmadikok lettünk, és ez azért volt egy rettenetesen nagy eredmény, mert az előző évi, a 2023-as világbajnok is magunk mögé tudtuk utasítani.
1: Hogy zajlik egy ilyen verseny? Egyrészt, hogy kik nevezhetnek, vagy itt is valamilyen projektfeladatok alapján bejutás van, tehát, hogy el lehet oda jutni valakin, bárkinek, aki ezzel foglalkozik, vagy van egy feladat, amit oda tűznek ki, és erre kell valami megoldást találni, és olyan technikát, amivel ott már meg tudtok jelenni.
2: A legeslegelső történet az, hogy építenünk kell egy olyan robotot, amit dokumentálunk, és ez a dokumentáció gyakorlatilag a nevezése ennek a versenynek. Hogyha a robot olyan állapotban van, hogy azt a versenybizottság elfogadja, akkor jöhetünk. És ezeket a feltételeket még kiegészítik ilyen apróságokkal, hogy nemzeti döntőt kell gyakorlatilag vívni, az első három helyezett mehet, és ilyen hasonló, tehát ilyen nagyon egyszerű feltételek vannak, de gyakorlatilag mégsem olyan egyszerűek ezek.
1: De ezek humanoid robotok, vagy bármilyen más robot?
2: Ez robotika, ez a RoboCup, ez gyakorlatilag az élet minden területét felöleli, a segítő robotoktól kezdve a futballozó robotokon át, a picike kis vonal követő robotokig, tehát nagyon-nagyon-nagyon szertágazó.
1: Tehát most itt egy mikrofont, mondjuk a mikrofonokat mondjuk egy robot állítaná be, erre is külön lehetne adott esetben egy robot.
2: Így van.
1: Uh-huh. Jó, most mivel készültetek, illetve mit kellett csinálni nektek ahhoz, hogy eljussatok erre a világbajnokságra?
2: De gyakorlatilag ugye nekünk meg kellett mérkőznünk először itthon. Az első háromban sikerült a nemzeti döntőben részt venni. Az egyik csapatunk megnyerte, a másik csapatunk pedig harmadik helyezett lett. Ezen kívül erőmérőként meglátogattuk a German Open-t is, ami a német robotika az a világ élvonala. Uh-huh. És olyan helyre sikerült eljutnunk immáron másodszor, ahol gyakorlatilag nem az, hogy tárt karokkal várnak, hanem hívnak minket. Mert az előző évben egy kimagasló harmadik helyet sikerült a srácoknak elérni, ugye az SOS Robotics-nak, ugye zombiéknak, és ezt követően erre az évre már konkrétan hívtak minket, hogy ismét menjünk el, mert egy üres színfoltjai voltunk ennek a versenynek.
1: És akkor ott megvillantatok, és utána mentek a világbajnokságra, tehát úgy hívtak benneteket a világbajnokságra.
2: Gyakorlatilag igen.
1: Így ez a, volt a kijutás. Jó, zombin kívül még hányan dolgoznak?
2: Még négyen, tehát összesen négyen dolgoznak a csapatban, hárman nyilván most iskolában vannak, tehát ezért nem lehetnek itt most velünk, és csak zombi jött el. Négy fős csapat van most jelenleg a gyakorlatilag a versenyben.
1: Zsombi, milyen mű kerül ki a kezetek arról, tehát mi az a robot, amivel indultok a világbajnokságon, mit tud, és mennyit dolgoztatok vele, hogy jött az ötlet, és ha a világbajnokságon mondjuk majd kimentek, mit fog csinálni ez a robot?
3: Hát alapjáraton a robotnak volt egy alapkoncepciója, ami már voltak olyan csapatok az iskolában már a szakkörben, akik megalapoztak egy jól működő koncepciót, és mi azt ebbe az évbe próbáltuk jóval továbbfejleszteni, mind olyan robotkarral, amit maga az operátor tud irányítani, nem csak gombokkal, hanem egy olyan hasonmással, amit ahogy mozgat az operátor, amellett, hogy a robotot is tudja irányítani, ugyanúgy mozgat a robotkar a roboton.
1: Milyen robot ez?
3: Tehát ez egy menekítő robot.
1: Menekítő robot. Mikit kell menekíteni, meg honnan kell menekíteni?
3: Hát jelenleg a versenyen nem kell senki, tehát azért nem éles helyzetet szimulálunk a versenyen.
4: De pont magamat akartam kimenekíteni.
3: Hanem olyan pályákat építettek össze, akár USB lapokból, ami szimulálja az esetlegesen ilyen
1: baleset, vagy
3: természeti katasztrófa által előidézett romos terepet, vagy homokos, vagy kavicsos terepet, mivel akár olyan pálya is van.

0: egy másik helyre.
1: És mindezt úgy, hogy egy kameraképet lát csupán a robotnak az irányítója, tehát nem a teljes mozgás látja, hanem egy kamerakép alapján kell mindezt megcsinálni, mint amikor valamikor régen gyerekkorunkban játszottunk ilyen autós és nem tudom milyen játékokkal, ez valami hasonló, csak itt most 3D-ben és élőben.
2: Engem azt foglalkoztat a legjobban, hogy milyen tudásra van szükség, hogy eljussunk egy ilyen robot megalkotásához.
1: Legfőképpen kreativitásra. Ez az egyik. Azon kívül nagyon jóban kellene lenni a fizikai ismeretekkel, ugye itt mindenféle csavarokkal, mindenféle áttétekkel tisztában kell lennünk. Aztán
3: itt ugye már elvéreztél a... marad.
2: Igen.
3: Ez már nem a körömfestés, csak szól. Pedig
2: tetszett volna egy saját robot.
3: De a Zsombit szépen megkéred.
0: Megbeszélhetjük.
3: Valami olyat kellene kitalálnia, nem, hogy a körömfestéssel, hogy a robot csinálja
2: meg. Marketingbe vezetném be.
3: Ja, hogy
2: tehát, hogy ő közben posztol, míg én bármi más tudok csinálni.
0: Ja. Pedig a robotkarra még azt is meg lehetett volna csinálni.
3: Igen, hoppá. Tehát a körönfestés, és az igen. Sokkal jobban jársz, mert akkor te posztolgathatsz, és addig...
0: Ő pedig közben csinálja.
2: Van biznisz, már látom rajta.
3: meg lesz ez. De tényleg, tehát, hogy ezekre szükség van, de mondjuk mennyi idő, míg mondjuk felkészültök egy ilyenre, míg elkészül egy ilyen robot, mert ezt még ott nem fejezted be.
0: Ezt a robotot szeptember óta fejlesztjük, mind a
3: ez elmúlt év szeptember óta.
0: Nyilván van még rajta, amit dolgozni, még most is, tehát még most is folyamatosan készülőbe van, és igazából én úgy gondolom, hogy a verseny után is, tehát nincs az, tehát nem értük el, amit el lehet. Mondjuk az előző robotnál, ami Nürnbergbe voltunk, annál elértük azt, hogy annál a koncepciónál már nem tudunk mit többet hozzáadni, viszont ennél még van jóval kiaknázandó dolog, amit meg tudunk.
3: Voltak tudani. Nehéz pillanatok? Tehát az elmúlt időszakban, közel egy évben, vagy 8 hónapban?
0: Nem,
3: tehát, hogy mik jelentenek problémát, nehezítést mondjuk? Tehát, hogy nem kaptok pénzt, paripát, fegyvert, vagy tehát, hogy mi a... ezek hiányoznak. Tehát a tudás megvan. Tehát, hogy mennyibe kerül egy ilyen például? Maga az utazást is vegyük bele, majd.
0: De akkor itt elég nagy számokról tudnánk beszélni. Igen.
1: Tehát most itt két robotnak a költségvetéséről tudunk egészen konkrétan beszélni, ugyanis azoknak most intéztük a, nevezzük ezt útlevelét, ugye, hogy ki tudjuk vinni ezt a robotot, mert ez sem lehet.
3: Hihetetlen, csak nem úgy, hogy berakom a bőrömbe és vissza.
1: Nem, bizony nem.
3: Hát én azt gondoltam.
1: Az nem, ugye olyan alkatrészek vannak benne, és ráadásul olyan értékű alkatrészek is, amiket vámoltatni kell konkrétan. Tehát ez a két robot összértéke ilyen 1,6 millió forintra rúg most jelen állás szerint. Az, hogy az utazás mennyibe kerül, azt meg még pontosan nem tudjuk, még csak nagyjából hozzá lehet.
3: Figyelj, láttunk már olyat, hogy valakinek a bőröngye volt ennyi. Tehát, hogy, ez egy apróság, hogy még ami benne van is ennyi. Igen.
1: Hát nyilván oda kijutni repülővel, ott szállást foglalni, ez jelenállás szerint ilyen 6 millió forint környékén áll.
3: Azt a mindenit. Tehát így a csapattal kimenni.
1: Így van.
0: Igen.
3: Ez 6 millió. Ki finanszírozza ezt? Tehát, hogy van-e erre pénzetek? Van-e támogatótok? Tehát, hogy vagy a Nyíregyházi Szakképzési Centrum az kipengette így egy az egybe?
1: Hát a helyzet az, hogy sokat kellett kalapolnunk támogatásért, aha, és nagyon szerencsénk volt, mert nagyon sok helyről láttak ebben a dologban fantáziát, és megtámogattuk minket. Nem utolsó sorban még a magyar állam is hozzátett ehhez, ugye, ehhez az utazáshoz, úgyhogy így nagyon-nagyon-nagyon sok utánajárás és nagyon-nagyon sok kuncsorgás után sikerül összehoznunk ezt.
3: Azért én hallottam, hogy volt olyan időszak, amikor nem tudtatok kimenni, vagy kijutni erre.
1: Így van, a 2025-ös sajnos ki kellett hagynunk, az Brazíliában volt, az valami hasonló költségvetés lett volna, és azt abban az évben nem tudtuk megvalósítani, ebben az évben már viszont össze tudtuk szedni.
3: Ez azt gondolom, Zsombi, egy óriási élmény nektek is, mint fiataloknak is. Neked ez lesz az első?
0: Világbajnokság? Igen, ez lesz az első. Van egy olyan személy már a csapatunkban, aki már volt kint egy világbajnokságon, ő pont azzal, vagy nem azzal a csapattal volt, aki...
1: Nem a másik csapattal
0: ja,
1: volt.
0: Igen, a másik csapattal volt azok mellett, akik ugye harmadik helyet értek el. Szóval neki lehet, hogy nem lesz nagy újdonság, de szerintem már neki alapjáraton az lesz nagyon jó érzés, hogy azért mégis a világ másik oldalára megyünk, Dél-Korea azért mégis.
3: Hát nem igen, az nem minden nap tudsz oda eljönni. Nem egy bécsi kirándulás, hanem tényleg egy ilyen komolyabb táv és komolyabb hely, ahova el lehet jutni, én azt gondolom. No, hát

0: sok szép sikert kívánunk nektek ezen a világbajnokságon, és mi leszel, ha nagy leszel, azt azért áruld el.
1: Hát mindenképpen ezzel szeretnék foglalkozni, aha, így a robotika terén. Én mindenképpen azon gondolkodtam, hogy, hogy robotokat programoznék, viszont inkább ilyen ipari robotokat. Nekem mindig is fontos volt az, hogy legyen valami kézzelfogható eredménye a munkámnak, és sokat gondolkodtam, hogy az informatikával ezt hogyan lehet összekötni, és akkor ekkor jött be a képbe a robotika.
0: Azért megkérdezem így búcsúzóban, mert túlmentünk az időn, hogy így elgondolkozva, hogy már így három gyermekek után én is, mint édesapa, hogy fel kell sok mindent áldoznod neked, mint fiatal azért, hogy eljuss egy ilyen világbajnokságra, és létrehoz egy ilyen komoly dolgot? Vagy létrehozhatok
1: hát,
0: nyilván a
1: nagyon sok idő, amit bele kell ölni, meg hát az idegrendszeremet is néha tönkre tudja tenni.
2: Csapatmunkáról
1: van,
2: tudjuk, hogy
1: ez sosem egyszerű. Igen, de nagyon sok mindent ad is.
0: Nagyon sok mindent ad, és ez a kulcs szó, én azt hiszem. Hát köszönjük szépen, Medve Norbit, akkor úgyis mint coach, mondhatjuk, mint edző. Edző is. Hát hogyha egy ilyen robok a világbajnokságról van, szóval kell egy edző is a csapathoz. Tehát nyilván, mint oktató és felkészítő, és Medve Norbertet és Kukucska Zsombort hallottátok, kedves hallgatók, és sok sikert kívánunk nektek a Robocup világbajnokságra, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Széchenyi István Technikum és Kollégium, és mit mond?
3: Parádé. Minden megvan.
0: Igen. Diákjai és oktatója, akik a Robocup világbajnokságon június 30-a és július 6-a között vesznek részt, és nagyon szurkolunk nektek. Köszönjük, hogy itt voltatok. Szép napot kívánunk. Selena Gomez-zel és Marshmallow-val megyünk és pörgünk tovább. Ti pedig, hogyha közlekedési információtok van, nyugodtan megoszthatjátok velünk. 0620 316 3000.

0: Nyomában tart a reggeli műsor, még a keltető, és 9 óra 34 perc van. Programajánlóval szoktunk ilyenkor jönni, tesszük ezt most is, mert hogy rengeteg program van, amit a figyelmetekbe szeretnénk ajánlani. Itt a vételkörzetünkben, Nyíregyháza Debrecen térségében. Lássuk, hogy milyen programok vannak. Mara, tiéd a szó!
1: Nyíregyházán 5-e és 6-a között különleges LEGO játékélményekkel lehet menni a Nyíregyházi Állatparkba. Természetvédelmi küldetés ezen a különleges hétvégén találkozik. Egyébként közös játékra, felfedezésre lehet menni, és tanulni hívnak minden korosztályt. Úgyhogy javasoljuk, hogy menjetek az állatkertbe, mert nagyon királyhely. Mindemellett lehet menni társasjátékozni is. 2013 óta saját nemzetközi ünnepnapja van amúgy a társasjátéknak. Úgyhogy idén pedig június 6-án országszerte a közös játéké lesz a főszerep. Egy este, ahol nem számít a kor sem, úgyhogy bárki mehet.
0: Én ezt nem értem, mert annyira jó, és az elmúlt 10 évben szépen jött felfele a társasjátékozás, és most már látom, hogy a nagyobb gyermekeim is ugyanúgy meghagyták ezt a szokást, hogyha kicsik, nagyok vagy a család így összejön, tökre keressük ezeket a közösségi aktivitásokat a társasjátékok segítségével. Nagyon jó.
1: Igen, és most el lehet vinni a barátokat, a párodat, a családodat, vagy akár még egyedül is mehetsz, mert tutira találsz játszótársat magadnak.
0: Igen. Na jó, mindig vannak ilyen helyek, azért sajnos ritka. Külföldön én nagyon sok olyan vendéglátó egységbe is jártam, ahol ott ki vannak rakva a társas játékok, és lehet társasázni, hogyha akarsz.
1: Én nagyon élem ezt, nekem nagyon tetszik. Kártya, jó kis kikapcsolódás.
0: Na jó, Bénai Réka koncert is lesz, méghozzá a Nyíregyházi Korzó Bevásárló Központban akusztikus koncertet ad Bénai Réka énekesnő, akinek igazán közvetlen stílusa van, és meghitt hangulatú koncertet fog oda varázsolni. Na nézzük Debrecent, mert hogy 57. Kortobágyi Lovasnapok, idén már 57. alkalommal várják a Hortobágyon, a Mátai Ménesben az ország legnagyobb lovas fesztiváljára az érdeklődőket, úgyhogy meghatározó országhatárokon átívelő ismertségű rendezvényről van szó, és már azzá nőtte ki magát, úgyhogy célja, hogy a Hortobágyra jellemző pásztor kultúra múltjának és jelenének, valamint a Mátai Ménes lótenyésztő munkájának és a ma is használt és működő fogadgyűjtemények megismertetése, népszerűsítése. Kimehettek, láthattuk fogadhajtást, szerintem karikás ostorra is lehet csattogtatni.
1: Te tudsz vele csattogtatni?
0: Én? Hát hogy ne tudnék?
1: Próbáltad?
0: Hogy ne tudnék, csak nagyon fáj.
1: Ja.
0: Tudod, amikor a fülön cseszed magad.
1: Én is így tudom magam elképzelni.
0: Nem tudom, mikor próbáltam utoljára a karikás ostor csattogtatást, de volt olyan.
1: Ha leszünk olyan rendezvényen, én kérvényezni fogom, hogy próbált ki.
0: Ha leszünk olyan viszonyban, hogy el tudsz engem ilyen hülyeségre csalni, akkor nem, de amúgy kipróbálnám.
1: Csapatépítő tréning.
0: Például az is lehet. A Hortobágyon.
1: Hogyan csapjuk szét egymást?
0: Vagyunk magunkat, mert ahhoz mindenkiért. Lesznek egyébként országos csikós bajnokság, lesz gyereklovasfalu, díjugrató verseny a Hortobágyi Lovasnapon, lovassó, esti tüzes lovassó, fantasztikus lesz. 5-én és 6-án, tehát ma és holnap a Kölcsei Központban, Debrecenben a Kodály Filharmónia nagyszabású évadzáró koncertje és Alexander Sladovsky vezényletével klasszikus zenekedvelőinek az egyik legnívósabb esemény lesz ez a héten, úgyhogy érdemes oda is ellátogatni. A Voke Egyetértés Művelődési Központban pedig páratlan páros zenés vígjáték lesz, valamint a Mesztelen Igazság szintén egy zenés vígjáték, és Debrecen belvárosába borászatok, kóstolók, koncertek és nyári hangulat a város központban, mindez egészen vasárnapig. Tehát ma, holnap után Debrecen belvárosában.
1: Igen, borünnep.
0: Borünnep van, nagyon jó, úgyhogy mindenkinek jó kikapcsolás, jó borozgatás kívánunk ezeken a fantasztikus rendezvényeken a vételkörzetünkben. Jennifer Lopez és David Guetta, és azoknak, akik Kámban hallgatnak minket jelenleg, mert vannak ilyenek, most írtak.

0: Jonas Blue és a Rise itt nálunk. Pontosan 3:40 van, lassan tényleg vége a keltetőnek, a reggeli ébresztő műsornak, és már megérkezett hozzánk a következő 4 óra a műsorvezetője, aki nem Váci Zoli most, hanem Glac Norbi!
1: Hello!
2: Jó reggelt!
0: Hello. Hello!
1: Sziasztok!
0: Na hát kérek szépen, segíts akkor majd sorsolni nekünk.
1: Jó,
0: mert
1: jó.
0: Nem tudom, te hogy jártál iskolába?
1: Én?
0: Mármint úgy jártál? Vagy most úgy nézd, én?
1: Én? Hát nem tudom, ez a hogy jártam. Hát gondolom 7:30-ra, és akkor...
0: Oké, csak hogy milyen viseletben, mert ugye ez volt a reggel, hogy mennyire volt, van merészek már általános iskolában, és mennyire öltöznek vadul, meg másképp a fiatalok,
1: én
0: és
1: ugyanúgy,
0: kell ezt szabályozni.
1: Én ugyanúgy,
0: pólófarmer.
1: Aha, igen.
0: Pólófarmer.
1: Igen. Gyermekkoromban volt az, amikor mindig melegítőben járattak édesanyámék iskolába, és sose értettem, hogy miért. Tehát, hogy így, és mondta, amikor
0: nem
1: eljött...
0: Nem volt pénzük, lehet farmer.
1: Dehogy nem, hát ó, hát nálunk ne lett volna. Na mindegy.
0: Nálunk ne lett volna.
1: Na mindegy, nem is ez volt a lényeg.
0: Mondja ezt a kis csekon is, nézd csak.
1: Na mindegy, nem is ez volt a lényeg, és akkor, amikor már eldönthettem, hogy én is, tehát, hogy én öltözködöm, én döntöm el, na akkor már eljött a farmeres időszak. Mert akkor mondtam, hogy...
2: De nem kérdezted meg soha, hogy mi azok a melegítőnek?
1: Nem, egyébként csak fura volt. De a többi osztálytársam is. Hát ott a 90-es években.
2: Mindenki táncolt.
1: nem azt hittem, hogy azt fogod megkérdezni tőlem, hogy én kerestem már pénzt a TikTokon.
0: Ja, hát kerestél?
1: Én kerestem. Igen.
0: Mert ez egy reggeli témánk volt.
2: De az a Balogh Kft-nek ment.
1: Így van, igen. Én a Sunshine-nak kerestem, ott van még mindig a számlán.
0: Komolyan?
1: Igen, hát 10 000 valamennyi. Ott van a számlán.
0: Ennyit kerestünk?
1: Igen.
0: Ez amikor élőztél.
1: Ez így van,
0: amikor még volt olyan, amit mertél élőzni, most már nem mersz.
2: Mióta nem kapja meg a pénzt azóta.
1: Ja, egyszer mondtam, hogy utaljuk már ki, miért?
0: Oké, felezzük.
1: Jó.
0: De honnan lehet kiutalni? Onnan kell
1: kiutalni? Onnan lehet PayPal-ra. Igen. Aha.
2: Figyelj, intéz, én ezt nem hiszem. Én szeretnék Glac Norbi lenni egy napra, hogy én állandóan
1: ma reggel az voltál, nem mindenért le lettél cseszve, nem volt elég?
0: Mi az, hogy állandóan a pénzt intézzel?
2: Nem megyek bele az ilyen részletekbe, de jó van.
0: Hát tanulok, egy férfinak tanulok. Kell hajtani a pénzt.
2: Jó,
0: nem
2: hát
0: egy
2: én
0: nőnek.
2: Megy, én, jó, én tessék.
0: Tehát nem egy nőnek kell hajtani, egy férfinak kell hajtani a pénzt.
2: Hát de nem az én pénzemet hajtja.
0: Hát az a te bajod. Hát keres olyan férfit, aki neked hajtja.
1: Figyelj, a felét már megtapasztaltad ma reggel, hogy milyen Glac Norbinak.
0: Neki elég egy nőt eltartani, nem kell kettőt. Érted?
1: Jó, van. Kíros csend.
0: Csak én vagyok itt, aki ennyi nőt eltart, érted?
2: Átveszem ezt a dolgozik. Stílus, majd hogyan kell beszélgetni, hogy főnök?
1: Hát amikor fölveszi a telefont, akkor két verzió van. Vagy azt mondod, hogy főnököm, vagy a másik vezérem.
0: Igen,
2: én a múltkor azon gondolkodtam, amikor megláttam a nevet, hogy hívsz, hogy azt kérdeztem meg, hogy jó napot kívánok, miben segíthetek, pszichiátria, de nem, inkább mégsem.
1: Nem, azt ő szokta nálad is.
0: Igen.
1: Amikor ő te hívod őt.
0: Na jó, gyorsan sorsoljunk, mert hogy a reggel kérdés az volt, hogy vajon mit gondoltok arról, hogy a fiatalok és mai iskolai megjelenése milyen, ezt kellett volna részletezni, és részleteztétek is nagyon-nagyon sokan, úgyhogy sorsoljunk.
2: Sorsoljunk.
0: Pörgessük.
1: Ja, most.
0: Jó, okay.
2: Nagy Henrietta, gratulálunk neked, tiéd a Páros Cinema mozi belépő.
1: City.
0: Gratulálunk. És természetesen mi pedig visszatekintünk a reggelre.
3: Ez történt ma reggel a keltetőben a Sunshine FM-en.
0: Mit gondolsz a mai fiatalok iskolai megjelenéséről?
4: Tehát egy kislány azért maradjon meg a smink alkalomra. Tehát ha minden nap úgy mész sminkelve és teljesen ilyen full make-upba, akkor mi lesz, amikor egy bárra készülsz?
0: Hát, akkor még több smink.
2: Akkor minden lesz.
0: Igen. Akkor műhaj, nem tudom.
2: Meg műszempilla.
0: Meg műszempilla. Jó, na. Jön már a műszempillás időszak is.
4: Jó. Egyszer be kell rakosgatni. Egyesével. Jó, hogy te képes vagy ott feküdni órákat.
2: Ó, de jó az.
0: Órákat kell ott feküdni?
2: Nem, másfél óra, maximum kettő, de olyan jót tudok aludni, hogy az hihetetlen. Tehát az egy regenerációs folyamat minden nőnek.
0: És akkor csak mondja esetleg a pillás, hogy ne horkoljon.
4: De figyelj már, hát a kínaiaknál lehet kapni olyat, ilyen öntapadós matricás, múltkor néztem, ami pár ezer forint, az egész sor megvan. Fogod, felragasod, kész.
2: Jó, az úgy is néz ki, nem értesz hozzá. De hogy igen, nagyon jót lehet pihenni, nekem meg szokta kérdezni a pillás. villásom, hogy jót aludtál, és mondtam, hogy igen, horkoltam. Nem, akkor jó. De volt már, hogy arra ébredtem, hogy mivel egyenesen fekszel, és ugye nincs a nyakad úgy megtámasztva, arra keltem, hogy kis is felhorkantottam.
0: Nekem is volt már olyan, hogy ilyen valami kezelésem, vagy valami feküdtem, és akkor utána így... Csak egy ilyen röppen.
4: Most kijön belőlem a férfi. Ezt miért kell mindig csinálni? Lenő a műszempilla.
0: Amikor mi ezt nem veszük észre.
2: Ezek az apró kicsi részletek, amik fontosak. Vannak olyan szépségszalonok egyébként, ahol úgy csinálják, hogy míg kapod a szempillát, addig a lábadat már megpedikűrözik, és még a kezedet is csinálják. Tehát ez a teljes mennyország.
4: Hallgatok, nem látják. Mi Bélával ilyen tátott szája hallgatjuk ezeket a...
0: Mara meg extázisban van.
2: Én teljesen rápörögtem, milyen jó lenne amúgy.
0: De figyelj, most ne arra, hogy már most ebből, most a kisiskolások itt hallgatnak minket éppen 8 óra eltessünk.
2: De nekik nincs rá pénzük, úgyhogy mindegy.
4: Üzenjük az
0: anyukáknak. De a szülőknek van. Igen.
2: Jó, és de ők meg nem adnak.
0: Nem szabad.
4: Bocsánat, hogy ilyen vulgáris leszek, de olyan büdösek lehettünk mi 7.-8. hogy bejött oda hozzánk a töri tanár az akkor, és mondta, hogy na akkor ablakot kicsapni, mert...
2: De mindig
4: és
2: amúgy.
4: Mi nem éreztük ezt magunkon. Na de hát volt rajtad egy póló, egy vastag pulcsi, azon egy nejlon köpeny, mert az volt kötelező, és csak azt lehetett kapni. És
0: akkor ami rázott folyamatosan, mert elmentél valaki meg mellett, alatt, olyat ütött rajtad.
4: Ma ilyen légáteresztő pólókról beszélünk, ez bent tartott mindent. Te voltál a leghátrányosabb helyzetben, mert te kosarasztál. Mit csinálnak a kosarasok? Feltett kézzel védekeznek. Te meg ott állsz, egy 2 méteres benga áll a center előtt, mint kis irányító, hogy felnézel, persze, vagy stb.
0: Szagolgatom. Hát nincs erre idő, Lacikám. Olyan gyors a játék, hogy ott szellőzés van.
4: A harmadik negyedben? Hát ott már azért.
0: De utána, amikor bemegy hozzájuk az öltözőbe,
4: ott mi van?
0: Mondjuk, mint edző, vagy valami. Hát ott van büdös.
4: Meccs közben nincs mi? Ez a bekapcsoljuk a klímát és elszívjuk.
0: Meccs közben azért annyira én nem érzem. És akkor gondolj bele, a konditeremben jobban érzem.
4: Ennél van rosszabb, például a birkózás. Ott, amikor már két ember egymást gyűri abban a kis szűk testes
0: félcsupaszon, vagy hát úgy mondom, hogy majdnem félcsupaszon.
4: Igen, és ott akkor egymást szagolják kétszer.
0: Kertész alsóba. És akkor ott, és akkor van egy feszítő fogás, amikor a hónalja oda kerül, és az a lényeg, hogy ott kell tartani.
2: Kopog le.
4: Nem elég, hogy törik össze a füled, de még egyébként az is. Na most az összes birkózó edzőtől majd mindjárt kapunk üzeneteket. Az a nyakig érő nadrág, amit felhúztak mellkasig, és onnan kezdődött gyakorlatilag.
0: Vagy igazából most is van.
4: Tehát eltűnt a csípőjük a hölgyeknek, meg a derekuk. Tehát ez a felhúztad egész nyakig, nem, ennél még sokkal feljebb, és ilyen egészen
0: testes.
4: Mell alá, és gyakorlatilag úgy nézett ki a hölgy, hogy jött a fej, nyak, mell és láb.
2: Ennél
4: tehát,
2: feljebb?
4: Tehát, hogy törzs semmi nem volt.
0: Hát azért, hogy ne hosszabbítsák a lábukat.
4: Egész a mell, és az nem állt jól a lányoknak.
0: Igen, ezek a pónilábú lányok használták ezt.
2: Pónilábú?
0: Ez hát, hogy meghosszabbít.
4: Igen.
2: És az rövid. Én vagyok amúgy.
0: Te tacskó testű vagy?
2: Persze.
0: Hát miért lennél?
2: 1.62-vel én tacskóként nagyon tudok ugatni a kocsiba.
0: Akkor jó, mert nekem is ezt mondta a lányom, hogy veled a szeretek pása. Akkor ezek igen. Szerint mi vagyunk olyankor a balfékek.
4: De a mai napig emlegeti, hogy apa, olyan jó volt, emlékszel, együtt vettünk egyszer csizmát. És akkor nekem ez így jó, még akkor is, ha nem állt jól neki, de nem fogod elvenni a kedvét.
2: Persze.
4: Orta, boldog volt, osztálytársainak
0: mi tetszett. Mi is boldogok akkor, voltunk, mert megdicsért a lányunk.
4: Így van.
0: És
4: ennyi.
0: Mindenki boldog, nem? Ez egy win-win helyzet. Csak az asszony szemében volt egy szemétróger. Egy idióta hülye.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Nem sok időnk van elbúcsúzni, úgyhogy a Fatiméket csókoltatjuk, ugye ők ünnepelnek, nem a búcsuk, akikre mondtuk reggel.
2: Elnézést
0: volt. És ők ünnepelnek, meg a születésnaposoknak is boldog születésnapot kívánunk a hétvégére, ugyebár, és a Norberteket is Isten éltesse holnap, a Róberteket holnap után. Vagy hogy van? Igen. Róberteket
2: volna. Jó, mindenki most fényezi igen. Már magát.
0: Vasárnap, engem.
2: Tehát óriási ünneplések lesznek.
0: Óriási ünneplések lesznek.
2: Viszont ünnepeljünk amiatt is, mert 21 Celsius fok van már, úgyhogy nagyon király.
0: És 26 lesz ma, holnap 24, vasárnap 28 térségünkben. Bármerre jártok, jó kikapcsolódást kívánunk mindenkinek. Hát ennyi volt már a keltető, csókoltatunk mindenkit. Ma itt volt egyébként Dankó Laci, Gere Mara.
2: És Balogh Béla.
0: Hello, szép sziasztok. Hétvégét!
3: Ha nem bízol az órádban, akkor elmondjuk mi. Véget ért a keltető, és egy újabb szuperhetet hagyunk magunk mögött.
5: A műsorvezetők most szépen hazamennek, rápattannak a gyors töltőre, hogy a következő hét még pörgősebb legyen. Szép hétvégét mindenkinek! Yeah.

0: A keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a nyíregyházi Korzó bevásárlóközpont. Korzó. Minden nap találkozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Külön törvényt alkot a Velencei tó megmentésére a kormány. Zöld utat kapott a Szivárvány TV. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Teljes körű megállapodásra jutott a Tisza párt Ukrajnával a kárpátaljai magyarság nyelvi oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Az intenzív tárgyalások eredményeként az ukrán kormány vállalta, hogy hamarosan jogrendjébe iktatja a kibővített jogokat, amelyek az ország uniós cselekvési tervébe is megjelennek. Amint ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az első uniós csatlakozási klaszter megnyitásához, de a gyorsított uniós integrációt továbbra sem támogatja. Amennyiben Ukrajna 10-15 éven belül lezárja az összes csatlakozási fejezetet, Magyarország ügydöntő népszavazást tart a kérdésben. Külön törvényt alkot a Velencei tó megmentésére a kormány a kritikus vízszint miatt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentése szerint az átfogó jogszabály megteremti a tó hosszú távú ökológiai védelmének kereteit. A szakértői egyeztetések alapján a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése lesz. A beavatkozás sürgető, ugyanis a tó vízszintje Agárnál mindössze 66 cm, és a téli csapadék elmaradása miatt a természetes feltöltődés sem történt meg. Közel 35 év szolgálat után nyugdíjba vonult Veres Barna főtörzszászlós, a Debreceni Rendőrkapitányság szolgálat irányító parancsnoka. A szakember 1992-ben öltött először egyenruhát, és pályafutása során mindvégig a közrendvédelmi területen dolgozott, ahol több ezer szolgálat, valamint számtalan elfogás és előállítás kötődik a nevéhez. Munkája során rengeteg pályakezdő fiatalnak adta át a hivatás alapjait, kiemelkedő szakmai felkészültsége, például mutatása és rutinja miatt pedig többször is elismerésben részesült. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság ünnepélyes keretek között egy online közzétett videóval búcsúztatta a parancsnokot. A szülés körüli bizonytalanságokat és a félelmeket szeretnék csökkenteni a szakemberek a Debreceni Egyetem Klinikai Központ szülészeti és nőgyógyászati klinikájának nyílt napjain. A nagyerdei kampusz zsúfolásig telt tanterme után legközelebb a Kenézi Gyula kampuszon várják a leendő szülőket június 10-én 9 órától. Az érdeklődők szakértői válaszokat kaphatnak a vajudás menetéről, a fájdalomcsillapítási lehetőségekről és az aranyóra jelentőségéről, valamint beteg kinthetnek a szülőszobába és a gyermekágyas részlegbe is. Zöld utat adott a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Szivárvány TV-nek. Ezzel elindulhat az ország első LMBTQ tematikájú lineáris televíziós csatornája. A New Digital Media Kft. Által üzemeltetett adó média szolgáltatási engedélye június 4-től hatályos. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a csatorna a napi politikai csatározásoktól mentes, szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakra épül, a működés során pedig kiemelten kezelik a gyermekvédelmet. Előírásokat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében változást hoz a pénteki nap, az érkező hidegfront miatt ugyanis a napsütést követően megvastagszik a felhőzet. A délutáni és az esti órákban elszórtan számítani kell frissítő záporok, esetleg zivatarok megjelenésére is. A légmozgás egyre több felé északnyugatira fordul és élénk vagy erős lökésekkel kíséri a frontot. A legmelegebb órákban még 27 és 29 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszi Mariana legfrissebbeket. 4,5 perccel 10 után is csak jó zene itt a Szentzsenon. No, meg egy gyors közlekedési infom, ugyanis Téglásnál kint vannak a rendi iberőrei. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekem. A te üzeneted is jöhet 0620 316 3000. Loi, get lucky, ez indítja a délelőttöt.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

És ez volt a Where Have You Been, az előző percben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-on sok 6 perccel 4:11 után rá is kanyarodunk egy picit az orvos meteorológiára, ugyanis ma hidegfronti hatás várható, így legáltalánosabb panaszként a fejfájás és az erősödő migrén jelentkezhet. Na de hogy mi a helyzet időjárásunk szempontjából, jelen pillanatban a térségben egyébként 21 fok van, és hát sajnos a hidegfront hatása miatt megnövekszik a felhőzet, és a térségben előfordulhat egyébként egy-egy zápor, illetve zivatar. A maximum pedig a mai napon 26 Celsius fok körül alakul. Mi újság egyébként a térség útjain, vagy a munkahelyen? Ezt is meg lehet nekem írni. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Hugel és Sonic párosa pedig érkezik a folytatásban. Itt van az Itt Feels So Good, a péntek délelőttünk.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Az egykori nagy sikerű Faithless felvétel így szólt 2026-os köntösben, méghozzá Bibi Rexa feldolgozásában. Ez volt a New Religion, kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, rá is kanyarodunk egy picit az egészségünkre, ugyanis nyáron különösen fontos, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk, mert a nagy melegben szervezetünk több vizet veszít. A bőrünk védelme érdekében használjunk egyébként fényvédőt, és lehetőség szerint kerüljük a tűző napot a déli órákban. Emellett egyébként érdemes sok friss zöldséget és gyümölcsöt is fogyasztani, mivel ezek hozzájárulnak a megfelelő vitamin és ásványi anyag bevitelhez. Ezek lettek volna tehát az egészségügyi tippeim. Ti hogyan készültek fel a nyárra? Ezt is meg lehet nekem írni. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. James Arthur, Impossible. Ezzel megyünk tovább a péntek délelőttünkben.
0: Egészségpercek a Sunshine

0: Ray Dalton, és ez volt tőle a vadonatúj, a Blood Running az előző percében itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 11 óra, úgyhogy most egy picit megállunk, tartunk egy nagyon rövid szünetet, elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni, viszont 11 óra után is várok vissza mindenkit, hiszen természetesen június 5-ére, péntekre is jósoltak nekünk a csillagok. Kata tehát hamarosan érkezik a stúdióba, amivel pedig indítom a következő óránkat, az a Hossz és a Midnight ima az ízelítő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Anonim gyermekvédelmi bejelentő oldalt hoz létre a Szociális és Családügyi Tárca. Visszatérnek a hortobágyi lovas napok. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Anonim gyermekvédelmi bejelentő oldal létrehozását és azonnali szakmai egyeztetéseket ígért Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A tárcavezető a közösségi médiában reagált Tapasztó Orsolya aktivista nyílt levelére, amelyben az intézményi dolgozók védelmét és a félelem légkörének felszámolását kérte. A miniszter konkrét lépésként jelentette be egy biztonságos online felület fejlesztését, amelyen keresztül a dolgozók retorzióktól való félelem nélkül akár teljesen névtelenül is jelezhetik a rendszer hibáit. A kormány emellett célzott kérdőívekkel, személyes konzultációkkal, valamint civilek és szakemberek bevonásával térképezi fel a legsürgősebb beavatkozási pontokat. Hadházi Ákos független országgyűlési képviselő hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával hivatalos feljelentést tesz a hatóságoknál. A politikus birtokába került iratok szerint az Orbán családhoz köthető Dolomit Kft. Dupla áron és egyoldalú áremelési joggal értékesített követ Mészáros Lőrinc cégének olyan megaprojektekhez, mint az M1-es autópálya sáv bővítése. A kimutatások alapján az Orbán bánya 2025-ös 5,9 milliárd forintos teljes forgalmának oroszlán része 4,8 milliárd forint közvetlenül ezekből az állami megrendelésekből származott. Május végén újabb kilőtt vaddisznóban mutatták ki az afrikai sertéspestis vírusát, így idén már 7. alkalommal igazolták a fertőzést Hajdúbiharban. A Nébik tájékoztatása szerint a vármegye 78 települése fertőzött besorolás alatt áll, Létavértes, Újléta, Kokad és Bocskai kert pedig szigorúan korlátozott terület lett. Az intézkedések a sertések szállításának korlátozása mellett a gazdákra és a vadászokra rónak szigorú járványvédelmi feladatokat. A hatóság hangsúlyozza, hogy a sertéspest is az emberre nem veszélyes, a lakosság mozgását vagy a turizmust nem korlátozza. 3 napon át ismét a lovaki, a csikósoké és a pásztor hagyományoké lesz a főszerep a máltai ménes területén. A tavalyi kihagyás után június első hétvégén visszatérnek a hortobágyi lovasnapok, ahol országos csikós bajnokság, díjugrató versenyek és esti tüzes bemutatók várják a közönséget. Hajdúbihar vármegyében emellett bőséges lesz a programkínálat, hiszen Debrecenben családi napot, kisautóbörzét és gyerek bolhapiacot is rendeznek, míg Püspök Ladányban a kakasfőző fesztivál gasztronómia versenye és az Irigy Hónaj Mirigy koncertje szórakoztatja az érdeklődőket. Idén is pályázhatnak a tulajdonosok az év civis házadíjra Debrecenben. A város önkormányzata által 2023-ban alapított elismeréssel azokat a példamutatóan felújított és karbantartott régi lakóépületeket díjazzák, amelyek a korszerű igények mellett a megújuló energiák alkalmazását is ötvözik. A pályázati dokumentáció már elérhető a város hivatalos honlapján, a jelentkezéseket pedig július 31-ig várják.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében változást hoz a pénteki nap, az érkező hidegfront miatt ugyanis a napsütést követően megvastagszik a felhőzet. A délutáni és az esti órákban elszórtan számítani kell frissítő záporok, esetleg zivatarok megjelenésére is. A légmozgás egyre több felé északnyugatira fordul és élénk vagy erős lökésekkel kíséri a frontot. A legmelegebb órákban még 27 és 29 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éve mivel aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Marianna legfrissebbeket, 11 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, na meg a délelőtt utolsó órájába lépünk be. Hello mindenkinek a stúdióban továbbra is Glass Norbert, jöhetnek az infóitok, telefon SMS Viber 0620 316 3000, Hossz és a Midnight, ez indítja az óránkat.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Guetta, Teddy Sims és a Tózendáj ármasa. Ez volt tőlük a Gun Gun Gun az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok 7 perccel 4:12 után. Kata pedig már meg is érkezett hozzám a stúdióba, úgyhogy én át is adom neki a stafétát, hiszen természetesen június 5-ére péntekre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy jön most Kata és az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: Megeshet, hogy a Kos egyik megbízhatatlan barátja ma is cserben hagyja, ezért mindenképpen legyen B-terve. A bikának valaki megállapodást ajánl, és ön fontolóra is veszi a dolgot. Szereti, ha szabadon dönthet az ügyeiben, és nem biztos abban, hogy végre tudná hajtani mások utasításait. Az ikrek, tanuljon meg rendesen meditálni, hallgassa meg, mit súg önnek a belső hangja, és akkor biztos lehet abban, hogy jó úton halad. A rákot egy álom vezetheti rá valaminek a megoldására. Legyen hát nyitott a jelekre, üzenetekre, mert azok most tényleg segítenek. Az oroszlán ma egy váratlan helyzethez lesz kénytelen alkalmazkodni, de szerencsére ezen a téren önnek már van rutinja, úgyhogy nem esik majd kétségbe. A szűz kerülje a veszekedést, a nézeteltéréseket. Az eredmény ugyanis keserű csalódás és sértődés lehet. Nézze inkább pozitívan a dolgokat és az embereket is. A mérleg egy üzleti jellegű összejövetelen olyan emberekkel ismerkedik meg, akik pozitív hatással lesznek az életére. Most különösen fontos, hogy ne játsszon szerepet, adja saját magát. A Skorpió szentelje figyelmét az eddig függőben lévő projekteknek. Ha így tesz, ma felpöröghetnek az események, és egy régi problémára is könnyedén megoldást talál. A nyilas ma mindenféle apró ügyet intéz, és ezzel el is megy a napja. Este menjen és kapcsolódjon ki. Egy kellemes beszélgetés a hétvégén nagyon jót fog tenni. A baknak teljesítenie kell egy régi anyagi kötelezettségét. Szorítsa hát össze a fogát, és préselje ki magából az összeget. A vízöntő új ismerettségeket köthet, de ne fogadja bizalmába azonnal az embereket. Kerüljön mindent és mindenkit, ami kockázatot hordozhat. Este pedig most inkább maradjon otthon. A halak ma próbálja meg könnyedén venni a problémákat. Minél lazábban áll hozzá, annál könnyedebben jön a megoldás.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

Rácz Gergő sorsobai reném. Ez volt tőlük a mostantól, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok. A következő napokban érdemes lesz kémlelni az égboltot, ugyanis egy ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz megfigyelhető. Ez ugye a mai naptól, tehát június 5-től egészen 12-ig. Minden ezzel kapcsolatos információ pedig elolvasható weboldalunkon, a sunshine.hu-n. Most viszont jönnek a kedvencek. Csillagegyüttállások ide, csillagegyüttállások oda. Jön Damiano, David és Tyla.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délben,

és Ella Head. Ez volt tőlük a Waiting All Night, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan dél, úgyhogy most megint tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, ugyanis elmegyünk egy picit reklámozni, valamint hír összefoglalózni, viszont 2 órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy jöhetnek az infók a folytatásban is, telefon SMS Viber 0620 316 3000, a déli óránkat pedig indítom majd egy sírennel.

0: Műsorajánló. Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ez műsorajánló volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Végleg törölte Szenyi Enikő rendezését a műsorából a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház. Időközi polgármester választást tartanak Hajdúböszörményben. Már több településen is regisztrálták a fertőző májgyulladást Hajdúbiharban. Köszöntöm Önöket ismét, ez már a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. június 5-e péntek van, a pontos idő 12 óra, én Sipos Marianna vagyok.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: A szerződés szerinti határidőnél korábban nyitották meg a forgalom előtt a Szabó-Lőrinc és a Csigakert utcai csomópontot. A keresztirányú forgalom visszanyitása ellenére a területen még számítani kell kisebb javítási munkákra és korlátozásokra. Ezzel párhuzamosan lezárták a Decathlon mögötti átkötő utat a gépjárművek elől, így ott a jövőben már csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni. A szakemberek arra kérik a sofőröket, hogy a csomópontban nem megszokásból, hanem a kihelyezett jelzőtáblák és a fényjelző készülékek jelzései alapján fokozott óvatossággal vezessenek.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
2: Végleg törölte Szenyi Enikő rendezését a műsorából a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház. Vadász Dániel igazgató bejelentése szerint a Primadonnák című darabot a biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében veszik ki a 2026-27-es évadból. A döntést az intézmény vezető önállóan hozta meg, mivel az ügy elhúzódása rossz hatással volt a munkahelyi légkörre. A színház a jövőben a biztonságos terek alapítvánnyal együttműködve igyekszik elkerülni a hasonló helyzet. A darab előkészületeit ugyanis már május 23-án fel kellett függeszteni, mert a rendező személye bizonytalanságot keltett a társulat tagjaiban. Közel 35 év szolgálat után nyugdíjba vonult Veres Barna főtörzászlós, a Debreceni Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka. A szakember 1992-ben öltött először egyenruhát, és pályafutása során mindvégig a közrendvédelmi területen dolgozott, ahol több ezer szolgálat, valamint számtalan elfogás és előállítás kötődik a nevéhez. Munkája során rengeteg pályakezdő fiatalnak adta át a hivatás alapjait, kiemelkedő szakmai felkészültsége, például mutatása és rutinja miatt pedig többször is elismerésben részesült. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság ünnepélyes keretek között egy online közzétett videóval búcsúztatta a parancsnokot. Időközi polgármester választást tartanak Hajdúböszörményben augusztus 30-án, miután a település korábbi vezetője Görögné Bocskai Éva lemondott posztjáról. A Tisza párt színeiben mandátumot szerzett politikus a 2026-os országgyűlési választásokon egyéni parlamenti képviselői helyhez jutott, így a két tisztség közötti összeférhetetlenség miatt távozott a város éléről. Az időközi voksolásig a település vezetői feladatokat Balogh Csaba alpolgármester látja el ügyvívőként. Már több településen is regisztrálták a fertőző májgyulladást Hajdúbihar vármegyében, ami miatt intézményi korlátozásokat is be kellett vezetni. Hajdú hatházon a megbetegedések száma elérte a 28 esetet, míg Balmazújvárosban is megjelent a hepatitis A vírus, ahol emiatt egy óvodai csoportot bezárattak, az érintett 6 év alatti gyermekeket pedig eltiltották a közösségbejárástól. A kormányhivatal tájékoztatása szerint a kontakt személyek 30 napos járványügyi megfigyelés alá kerültek és védőoltást kapnak. A hatóságok kiemelték, hogy a fertőzés terjedése alapos kézmosással, valamint a felületek rendszeres takarításával és fertőtlenítésével megelőzhető. Május végén újabb kilőtt vaddisznóban mutatták ki az afrikai sertéspestis vírusát, így idén már 7. alkalommal igazolták a fertőzést Hajdúbiharban. A Nébik tájékoztatása szerint a vármegye 78 települése fertőzött besorolás alatt áll, Létavértes, Újléta, Kokad és Bocskai kert pedig szigorúan korlátozott terület lett. Az intézkedések a sertések szállításának korlátozása mellett a gazdákra és a vadászokra rónak szigorú járványvédelmi feladatokat. A hatóság hangsúlyozza, hogy a sertéspest is az emberre nem veszélyes, a lakosság mozgását vagy a turizmust nem korlátozza. Idén is pályázhatnak a tulajdonosok az év civis házadíjra Debrecenben. A város önkormányzata által 2023-ban alapított elismeréssel azokat a példamutatóan felújított és karbantartott régi lakóépületeket díjazzák, amelyek a korszerű igények mellett a megújuló energiák alkalmazását is ötvözik. A pályázati dokumentáció már elérhető a város hivatalos honlapján, a jelentkezéseket pedig július 31-ig várják. A debreceni közlekedési ZRT tájékoztatása szerint a gyorséttermi poharas vagy bontott dobozos italféleségek nem számítanak zárt csomagolásnak, ezért tilos velük felszállni a járatokra. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a kifröccsenő folyadék miatt az utasok megcsúszhatnak, megsérülhetnek, az ebből eredő láncreakció pedig a járatok veszteglésehez és késésekhez vezet. A szabályos utazás érdekében a közlekedési vállalat arra kéri az utasokat, hogy kizárólag visszazárható csavaros kupakos palackkal vagy kulaccsal szálljanak fel a járművekre. A szülés körüli bizonytalanságokat és a félelmeket szeretnék csökkenteni a szakemberek a Debreceni Egyetem Klinikai Központ szülészeti és nőgyógyászati klinikájának nyílt napjain. A nagyerdei kampusz zsúfolásig telt tanterme után legközelebb a Kenézi Gyula kampuszon várják a leendő szülőket június 10-én 9 órától. Az érdeklődők szakértői válaszokat kaphatnak a vajudás menetéről, a fájdalomcsillapítási lehetőségekről és az aranyóra jelentőségéről, valamint beteg kinthetnek a szülőszobába és a gyermekágyas részlegbe is. 3 napon át ismét a lovaki, a csikósoké és a pásztor hagyományoké lesz a főszerep a máltai ménes területén. A tavalyi kihagyás után június első hétvégén visszatérnek a hortobágyi lovasnapok, ahol országos csikós bajnokság, díjugrató versenyek és esti tüzes bemutatók várják a közönséget. Hajdúbihar vármegyében emellett bőséges lesz a programkínálat, hiszen Debrecenben családi napot, kis autóbőrzét és gyerek bolha piacot is rendeznek, míg Püspök Ladányban a kakasfőző fesztivál gasztronómia versenye és az Irigy Hónaj Mirigy koncertje szórakoztatja az érdeklődőket.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sunshine Sport Arena.
3: Ennek a sporthírek, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. A DVSC 2027. június 30-áig meghosszabbított a Szécsi Márk szerződését. A megállapodás további egy év opciót is tartalmaz. A Loki 32 éves saját nevelésű több poszton is bevethető játékosa már több mint 200 bajnoki mérkőzést játszott piros-fehérben. Az előző idényben 21 találkozón lépett pályára, a Kazincbarcika ellen gólt is szerzett. Átigazolási díj ellenében távozik a Debrecentől Suhodovszky Soma, aki az MTK-nál folytatja a karrierjét. A 26 éves Suhodovszky 2023. decemberében érkezett a Lokihoz, azóta 67 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a DVSC színeiben, ezeken 4 gólt szerzett. Eredményes volt tavaly májusban Székesfehérváron, tavaly ősszel Nyíregyházán és idén Győrben is. Az idény legnagyobb arányú győzelmével zárta a 2025-26-os kiírást a DVSE Mastergood vízilabda csapata az ELTE Beac vendégeként az alsóházi bajnokság utolsó 14. fordulójában. A 24-es végeredményt Kis Ferenc állította be másfél perccel a vége előtt. A DVSE az alsóházi rájátszás legnagyobb sikerével búcsúzott tehát az évtől, és a többi eredmény alakulásától függetlenül legrosszabb esetben a harmadik, a teljes mezőny tekintve pedig a 10. helyen végzett a 2025-26-os szezonban. Bronzérmes lett az arany kategóriás versenyen Kozák Luca, a DSI Debrecen sokszoros magyar bajnok gátfutója, ezúttal Turkuban állhatott fel a dobogó harmadik fokára a 100 méteres gátfutásban. A döntőben a 4-es pályáról startoló debreceni klasszis nem kapta el igazán jól a rajtot, de a folytatásban fokozatosan gyorsított, és végül a harmadik helyen ért célba 12.83-as eredménnyel. A DSI Debrecen másik atlétája, a magyar bajnoki címvédő rúdugró Kleckner Hanga 4 méter 40 cm-es eredménnyel a 7. helyen végzett. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Debrecen térségében változást hoz a pénteki nap, az érkező hideg front miatt ugyanis a napsütést követően megvastagszik a felhőzet. A délutáni és az esti órákban elszórtan számítani kell frissítő záporok, esetleg zivatarok megjelenésére is. A légmozgás egyre több felé északnyugatira fordul és élénk vagy erős lökésekkel kíséri a frontot. A legmelegebb órákban még 27 és 29 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Nicki Minaj, és ez volt tőle a Starship az előző percekben itt a 93.5-ön. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ismételten elérkeztünk a katasztrófa védelem perceihez, ugyanis itt van már velem a vonal túl végén Papp Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Szia Nóra, mi történt nálatok az elmúlt 24 órában?
1: Szia Norbi, köszöntöm a hallgatókat. Debrecenben a Nyíl utcában riasztották először a városhivatásos tűzoltóit, mert egy 10 méteres ecetfa ágai egy épület tetejére hasadtak. A tűzoltók végül motoros láncfűrésszel eltávolították ezeket az ágakat. Utána a Komádi önkormányzati és a Berettyóújfalu hivatásos tűzoltók kaptak riasztást. Egy lakóházban rongyok égtek Kőrösszeg Apátiban, a Klapka utcában. A tűzoltók végül két vízsugárra fékezték meg a lángokat. És ezután Hajdúszoboszlón volt beavatkozás a Damjanics utcában, ott is szintén faág okozott gondot, egy távközlési vezetékre szakadt, egy másfél méteres faág, ezt kellett végül a város hivatásos tűzoltóinak eltávolítaniuk.
0: Köszönjük szépen Nóra, eseménymentes hétvégét kívánunk nektek!
1: Köszönjük!
2: Csak jó zene!
3: Csak jó zene!

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a 93.5 Sunshine FM Debrecen. Rá is kanyarodunk a közlekedési információkra. A vonal túlvégén már itt van velem Horváth László, közlekedési szakértőnk. Szia Laci, mi újság Debrecen útjain?
3: Szép napot kívánok mindenkinek. Azt tudom elmondani, hogy vannak egyes olyan útszakaszok, ahol nagyon nehezen járható. Konkrétan itt a 33-as bevezető útszakaszra, amiről már reggel is tettem említést. Ott a villanyoszlopokat cserélik, az útnak az átadására nagyon készülnek, tehát itt nagyon fokozott figyelemmel menjünk, hogy figyeljünk az emberekre, valamint a Bartók Béla úton azt vettük észre, hogy egy kamion meghibásodása miatt nagy torlódás van, illetve a belváros egész területén a leginkább a Multik környékén tapasztaltunk ilyen nagyobb forgalmat. Hát én ehhez kívánok sok-sok türelmet, kitartást. Ugye az időjárás is jó, hál' Istennek jó idő van, nagyon meleg van. Legyen nálunk folyadék, és akkor nem kell balesetről beszámolni a délután folyamán.
2: Köszönjük szépen, Laci, balesetmentes közlekedést mindenkinek.
3: Szép napot kívánok!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kívánok!

0: 21 Pilots, és ez volt tőlük a Stressed Out az előző percekben itt a 93.5-ön. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és a drága szenseinosok, hamarosan egy óra, úgyhogy tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, elmegyünk egy picit hílezni, illetve reklámozni, viszont egy teljes órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy jöhetnek az infok a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000, a következő óránkat pedig indítom majd Taylor Swift-tel, ez lesz a The Fate of Ophelia.
1: Műsorajánló. Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. Ez műsorajánló volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszert vezetnek be. Magyarországon most először mutatták ki az afrikai sertéspestis vírusát házi sertésekben. A kampányidőszakban is megtiltanák a politikai plakátok elhelyezését. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A kormány szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszert vezet be, amelynek értelmében a valótlan adatokat közlő közszereplők akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatók. A kormányinfón elhangzott, hogy az integritás hatóság teljes hozzáférést kap az állami adatbázisokhoz, a nyilatkozatok ellenőrzésére és a hiányos bevallások miatt tisztségfosztás eljárás is indulhat. A hatóság jogköre a közbeszerzések ellenőrzésével és a bírósági vádkorrekciós eljárás jogával is bővül. Magyarországon most először mutatták ki az afrikai sertéspestis vírusát házi sertésekben, miután a Nébik laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei állományban igazolta a betegséget. Az országos főállatorvos azonnal intézkedett a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig egyeztetésre hívta a termékpálya szereplőit. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy a megbetegedés emberre nem veszélyes, egy elszigetelt esetről van szó, a hazai sertéshús fogyasztása pedig a szigorú hatósági felügyeletnek köszönhetően továbbra is teljesen biztonságos. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy támogatja azt a tervezetet, amely a kampányidőszakban is megtiltaná a politikai plakátok elhelyezését a villanyoszlopokon, közlekedési táblákon vagy a fákon. A politikai hirdetések a jövőben kizárólag a direkt hirdetési célt szolgáló felületeken jelenhetnének meg, amivel elejét vennék annak, hogy az ország egy összefüggő kampányfelületté váljon. A benyújtott javaslat a szabálytalan reklámok eltávolítására szeptember 30-áig adna határidőt, és az önkormányzatoknak is nagyobb hatáskört biztosítana a városkép védelmében. Már több településen is regisztrálták a fertőző májgyulladást Hajdú-Bihar vármegyében, ami miatt intézményi korlátozásokat is be kellett vezetni. Hajdú-Hatházon a megbetegedések száma elérte a 28 esetet, míg Balmazújvárosban is megjelent a hepatitis A vírus, ahol emiatt egy óvodai csoportot bezárattak, az érintett 6 év alatti gyermekeket pedig eltiltották a közösségbejárástól. A kormányhivatal tájékoztatása szerint a kontakt személyek 30 napos járványügyi megfigyelés alá kerültek, és védőoltást kapnak. A hatóságok kiemelték, hogy a fertőzés terjedése alapos kézmosással, valamint a felületek rendszeres takarításával és fertőtlenítésével megelőzhető. Időközi polgármesterválasztást tartanak Hajdú-Böszörményben augusztus 30-án, miután a település korábbi vezetője Görögné Bocskai Éva lemondott posztjáról. A Tisza párt színeiben mandátumot szerzett politikus a 2026-os országgyűlési választásokon egyéni parlamenti képviselői helyhez jutott, így a két tisztség közötti összeférhetetlenség miatt távozott a város éléről. Az időközi voksolásig a település vezetői feladatokat Balogh Csaba alpolgármester látja el ügyvívő. Őként.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében a napos felhős időszakok váltják egymást szombaton, és a délutáni órákban elszórtan kialakulhatnak futó záporok, esetleg zivatarok. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de a csapadék érkezésekor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Egy óra után is csak jó zenét a Sunshine-on, no meg, hát az utolsó óránkat indítjuk meg együtt. Hello mindenkinek a stúdióban továbbra is Glass Norbert, jöhetnek az infoitok, ha bár itt látok Debrecen útjain, 20-as, 3-16, 3000. Az óránkat indítom Taylor Swift-tel, itt van a The Fate of Ophelia.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítás.

0: Molnár Tamás és Majka. Ez volt tőlük a visszapillantóm az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és hát mi most nem visszapillantózunk, hanem visszatekintünk. Ugyanis meghallgatjuk, hogy mi is történt a mai reggelben Balogh Bélánál, Dankó Lacinál és Gere Mariannál.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Az a nyakig érő nadrág, amit felhúztak mellkasig, és onnan kezdődött gyakorlatilag.
3: Vagy igazából most is van.
2: Tehát eltűnt a csípőjük a hölgyeknek, meg a derekuk. Tehát ez a felhúztad egész nyakig, nem, ennél még sokkal feljebb, és ilyen egészen
3: majd testes. Mell alá,
2: és gyakorlatilag úgy nézett ki a hölgy, hogy jött a fej, nyak, mell és láb.
4: Ennél
2: tehát,
4: feljebb.
2: Tehát, hogy törzs semmi nem volt.
3: Hát azért, hogy meghosszabbítsák a lábukat.
2: Egész a mell, és az nem állt jól a lányoknak.
3: Igen, ezek a pónilábú lányok használták ezt.
4: Pónilábú?
3: Hát, hogy meghosszabbítsák.
2: Igen.
4: Az én vagyok amúgy.
3: Te tacskótesti vagy?
4: Persze.
3: Hát miért lennél?
4: 1.62-vel én tacskóként nagyon tudok ugatni a kocsiba.
3: Akkor jó, mert nekem is ezt mondta a lányom, hogy veled a szeretek pása. Akkor ezek szerint mi vagyunk olyankor a balfékek.
2: De a mai napig emlegeti, hogy apa olyan jó volt, emlékszel, együtt vettünk egyszer csizmát. És akkor nekem ez így jó, még akkor is, ha nem állt jól neki, de nem fogod elvenni a kedvét.
4: Persze.
2: Horta, boldog volt, osztálytársainak
3: mi tetszett. Mi is boldogok akkor, voltunk, mert megdicsért a lányom.
2: Így van.
3: És ennyi. Mindenki boldog, nem?
4: Ennyi. Ti lettetek a jó
3: szarú. Ez egy win-win helyzet. Csak az asszony szemében volt egy szemétróger. Egy idióta hülye.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék mixben.
1: Ez a Juice.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Itt a vége, fuss el véle, de előtte még csapjunk egy hatalmas bulit. Június 7-én vasárnap 10 órától az évadot búcsúztatja a Vojtina Bábszínház a megszokott módon a Nagy Templom mögötti emlékkertben. Lesz itt minden, ami egy felejthetetlen családi délelőthöz kell. Triciklis felvezetéssel érkezik a Luna gólyalábas performance, vendégségbe jön a Babszem Jankó előadás, és persze nem maradhatnak el a fergeteges Vojtina ügyességi játékok sem. Úgyhogy gyertek el, és zárjuk együtt az évadot egy hatalmas játékkal. Vágtassunk ki Hortobágyra a nyár leglátványosabb hétvégéjén. Június 5-e és 7-e között 57. alkalommal rendezik meg a hortobágyi lovasnapokat a történelmi Mátai Ménesben. Az ország legnagyobb lovasfesztiválján megelevenedik a hamisítatlan pásztorkultúra és a lenyűgöző lovassók mellett országos csikós bajnokság, díjugratás, valamint fogadhajtó liga vár benneteket. A gyerkőcöket külön lovas falu szórakoztatja, este pedig egy elképesztő tüzes aréna show teszi fel a koronát. Át a napra. Irány a világörökségi puszta és egy felejthetetlen családi kaland.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.
2: Zenei összeállítás.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Fresh, és ez volt tőle a Never Walk Alone, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 2 óra, ami egyetlen egy dolgot jelent, hogy nekem most már búcsúznom kell, viszont a mai napra nem véglegesen, ugyanis este 8 órakor majd jövök vissza hozzátok, hiszen ha péntek, akkor startol a térség valóban élő esti mix műsora, méghozzá MixXL. Most viszont az elkövetkezendő 6 órát Kondorralival fogjátok tölteni, úgyhogy jó rádiózást kívánok mindenkinek, este 8 órakor, tehát jövök vissza, Glass Norbert vagyok, sziasztok!
1: Műsorajánló. Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. Ez műsorajánló volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást.
4: Vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Az egyszülős és az egygyermekes családok támogatására is jut majd pénz. Igazságosabbá és átláthatóbbá tenni az egyedi gyógyszerkérelmek elbírálását az egészségügyi miniszter. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A hazahozott uniós forrásokból a családtámogatási rendszer részévé tennék az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását is. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán ismertette a tervezett fejlesztéseket, amelyek között szerepel az egyablakos szociális ügyintézés létrehozása, valamint a gyermekszegénység és az energiaszegénység elleni küzdelem hatékonyabbá tétele. A tárcavezető kiemelte az innovatív idősellátás megvalósítását, a hajléktalan válást megelőző programok indítását, valamint egy mentális jólétet támogató iskolai program kidolgozását is. Igazságosabbá és átláthatóbbá tenni az egyedi gyógyszerkérelmek elbírálását az egészségügyi miniszter, ezért a Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait a közeljövőben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át. Hegedűs Zsolt bejelentése szerint az OEP megerősített szakmai apparátusa garancia lesz a gyorsabb döntésekre, a módosítás pedig 2026. szeptember elején lép életbe. A miniszter kiemelte, hogy az állami felelősségvállalást és a betegek méltányos hozzáférését erősítik, miután a korábbi rendszerben lelassult a döntéshozatal és a betegek hónapokat vártak az életmentő kezelések engedélyezésére. Június 7-ig fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség, amelynek keretében elsősorban a kétkerekű járműveket vizsgálják a járőrök. Az európai szintű roadpoll akció során az egyenruhások kiemelten ellenőrzik a bukósisak és a láthatósági ruházat használatát, a világító berendezések működését, valamint a gumiabroncsok profil mélységét, amely sehol sem lehet 1,6 mm-nél kevesebb. A hatóságok emellett külön figyelmet fordítanak a rendszámtáblák szabályos elhelyezésére, valamint a motorkerékpároknál az utólagos átalakításokra és a zajszint előírásaira is. Visszavennék az önkormányzatok a védőnői szolgálatot, az építésügyi engedélyeztetést, a gyermekvédelmet és bizonyos esetekben az iskolák fenntartását is egy új javaslat szerint. Az önkormányzati szövetségek által kidolgozott 23 pontos csomag azokat a feladatokat utalná vissza a településekhez, amelyeket a helyi szinteken hatékonyabban tudnak ellátni, mint a központi kormányzat. A tervezet fokozatosan megszüntetni a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerét és a gépjárműadó és a helyi utak fejlesztésére fordítaná. A kormány és az önkormányzatok között a részletes érdemi egyeztetések június 2. felében kezdődnek meg. Két helyen is medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, ezért az igazgatóság fontos figyelmeztetést adott ki a kirándulóknak. Május 31-én Szögliget és Bódvaszilas között egy túrázó, míg június 1-én Égerszög külterületén a természetvédelmi őrszolgálat tagja észlelt egy barna medvét az éjszakai órákban. A szakemberek szerint nem zárható ki, hogy ugyanarról az állatról van szó, amelyről május 9-én már vadkamerás felvétel is készült. A Nemzeti Park munkatársainak jelenleg nincs további információjuk a medve mozgásáról.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Szombaton hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Kezdetben főként délen, majd egyre inkább keleten és északkeleten. A légmozgás általában mérsékelt marad, délután pedig 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: go! Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. 2:04 útinfókkal kezdünk. Korábban sajnos Nyíregyházán a Kert utcán volt egy baleset. Szerencsére ez már nem okoz forgalmi fennakadást. Debrecenben pedig a Mikepércsi úton rendőrök, vigyázz magadra. Kezdünk elsőként Kamraddal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
4: Hey guys, I'm Cameron.
0: Ne Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Miley Cyrus és az End of the World a Sunshine FM-en nálunk. Sok jó zene szól, és ráfordulunk a sikernaptárunkra így pénteken is, mert ma Young Fame kutya, valamint a szervező nap van, úgyhogy aki békés, nyugodt, lötyögésre készül, az most óvatosan ki kell ábránítani, de valószínűleg nem ez a nap lesz majd erre hivatott. Inkább olyan a mai napunk, amikor egész nap tele vagyunk feladattal, folyamatosan el kell végeznünk valamit, és folyamatos szervezésben kell lennünk. Pörgős tevékeny napunk van ma, de közben érdemes egy kicsit a megérzéseinkre is figyelni, mert most mentálisan is kaphatunk támogatást. Egy döntésnél, egy lelki vagy fizikai erőfeszítésnél, vagy akár egy nehezebb helyzetben is jöhet egy belső sugallat, ami majd segít nekünk dönteni. Ezek így péntekre, Liszkai Judittól a jó tanácsok a sikernaptárunk szerint. Mindjárt majd útinfókat hozok, ha bármiben tudsz segíteni, akkor köszönöm szépen a megosztod. 0620 316

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedés, 14.35-kor pedig útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Feri Weiberit, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházen a Tiszavasvári úton mérnek, a körforgalom előtt így érdemes majd megfontoltsággal közlekedni. Debrecenben is a hatóságok szeretettel várják a szabálytalankodókat, a Kassai úton ott szintén trafiznak a biztos urak. Ha bármi egyéb infó van, akkor várom a továbbiakban is 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: igazi újdonságok. Do you believe in shooting stars? Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM. Csak

Kivel zenékkel pörög a péntek délután a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, mindjárt 3 óra. Így átadom a terepet Mariannának, valamint a legfrissebb híreknek. Viszont nem elfelejteni, a következő órában kódjáték jön majd. Hazavihető tőlem az Oszész Burger Sunshine menüje. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy hétvégén is tart majd a közúti ellenőrzés, ahol elsősorban a kétkerekű járműveket vizsgálják a járőrök. Megfelelő bukósisak használat, ruházat, valamint védőfelszerelések. Minden további info ezzel kapcsolatban is a sunshine.hu megtudható. Az óránkat pedig Hertzzel zárjuk, jön a Purple Disco Machine újragondolásában az egykori nagy klasszikus Wonderful Life. Sunshine FM, csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Teljes körűen átvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal projektjét. Vannak elvárások jócskán az új kormánnyal szemben. Átmeneti fakitermelési moratóriumot vezetnek be a legértékesebb védett állami erdőkben. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Teljes körűen átvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal projektjét, és minden dokumentumot nyilvánossá tesznek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányinfón elmondta, hogy tisztázni kell, miért dollárban fizettek a magyar kivitelezők által végzett munkáért, ami a beruházás folyamatos drágulását okozta. A tárcavezető ismertette a felszabadított uniós források felhasználását is, amelyből 10 milliárd euró érkezik a helyreállítási alapból, 4,2 milliárd euró kohéziós pénzt pedig vasútfejlesztésre és asszályellenes intézkedésekre fordítanak. A kormány emellett szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszert vezet be, kötelezi a magántőke alapokat a végső tulajdonosok bemutatására, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát pedig visszaveszik állami tulajdonba. A lakosok leginkább a nagy ellátórendszerek átalakítását, a demokratikus intézmények megerősítését, valamint a NER bűneinek feltárását és az elszámoltatást várják a Tisza kormánytól az IDEA intézet májusi felmérése szerint. A megkérdezettek az elszámoltatási folyamaton belül elsősorban az Orbán család vagyonosodásának kivizsgálását tartják a legsürgetőbb feladatnak. A kutatási adatok mellett a politikai támogatottság is változott, a Tisza párt népszerűsége tört történelmi csúcsra 57%-ra emelkedett. Átmeneti fakitermelési moratóriumot vezetnek be a legértékesebb védett állami erdőkben, valamint a Natura 2000-es területeken szeptember 30-áig. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a leállás az erdők állapotát érdemben nem befolyásoló fakitermelésekre vonatkozik. Az intézkedés ugyanakkor nem okoz majd gondot a lakossági tűzifa ellátásban. A kormány emellett szeptember 1-i határidővel felülvizsgálja a hulladékgazdálkodási rendszert, valamint június 30-áig szigorítja az akkumulátoripar szabályozását is. Idén is pályázhatnak a tulajdonosok az év civis házadíjra Debrecenben. A város önkormányzata által 2023-ban alapított elismeréssel azokat a példamutatóan felújított és karbantartott régi lakóépületeket díjazzák, amelyek a korszerű igények mellett a megújuló energiák alkalmazását is ötvözik. A pályázati dokumentáció már elérhető a város hivatalos honlapján, a jelentkezéseket pedig július 31-ig várják. A szülés körüli bizonytalanságokat és a félelmeket szeretnék csökkenteni a szakemberek a Debreceni Egyetem Klinikai Központ szülészeti és nőgyógyászati klinikájának nyílt napjain. A nagyerdei kampusz zsúfolásig telt tanterme után legközelebb a Kenézi Gyula kampuszon várják a leendő szülőket június 10-én 9 órától. Az érdeklődők szakértői válaszokat kaphatnak a vajudás menetéről, a fájdalomcsillapítási lehetőségekről és az aranyóra jelentőségéről, valamint betekinthetnek a szülőszobába és a gyermekágyas részlegbe is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében a napos felhős időszakok váltják egymást szombaton, és a délutáni órákban elszórtan kialakulhatnak futó záporok, esetleg zivatarok. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de a csapadék érkezésekor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
4: Csoda szép péntek délutánt kívánok mindenkinek a Sunshine FM-mel. 3 múlt már 4 perccel. Mariannak köszönjük szépen a friss infókat. Ebben az órában is játszunk, majd jönnek a kiváló zenék egymás után, és természetesen várom a legfrissebb infókat is. 0620-316-3000. Kezdünk Ray Sikerével.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Szerintem a kezdetektől csak szóltok az autóban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Meg remixében. Egyébként az énekes körül most újabb botrányok kezdenek kialakulni. Nemrég beszólt Curtisnek, valamint Dope Mannek is. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a vége. Itt a még mindig.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Billie Eilish és a Birds of Fiddle a Sunshine FM-en jönnek már is Kattától a horoszkópok, így pénteken is meghallgatjuk, hogy mit üzentek már a csillagok. Szia!
2: Szia, Roli! Megeshet, hogy a kos egyik megbízhatatlan barátja ma is cserben hagyja, ezért mindenképpen legyen B-terve. A bikának valaki megállapodást ajánl, és ön fontolóra is veszi a dolgot. Szereti, ha szabadon dönthet az ügyeiben, és nem biztos abban, hogy végre tudná hajtani mások utasításait. Az ikrek, tanuljon meg rendesen meditálni, hallgassa meg, mit súg önnek a belső hangja, és akkor biztos lehet abban, hogy jó úton halad. A rákot egy álom vezetheti rá valaminek a megoldására. Legyen hát nyitott a jelekre, üzenetekre, mert azok most tényleg segítenek. Az oroszlán ma egy váratlan helyzethez lesz kénytelen alkalmazkodni, de szerencsére ezen a téren önnek már van rutinja, úgyhogy nem esik majd kétségbe. A szűz kerülje a veszekedést, a nézeteltéréseket. Az eredmény ugyanis keserű csalódás és sértődés lehet. Nézze inkább pozitívan a dolgokat és az embereket is. A mérleg egy üzleti jellegű összejövetelen olyan emberekkel ismerkedik meg, akik pozitív hatással lesznek az életére. Most különösen fontos, hogy ne játsszon szerepet, adja saját magát. A Skorpió szentelje figyelmét az eddig függőben lévő projekteknek. Ha így tesz, ma felpöröghetnek az események, és egy régi problémára is könnyedén megoldást talál. A Nyilas ma mindenféle apró ügyet intéz, és ezzel el is megy a napja. Este menjen és kapcsolódjon ki. Egy kellemes beszélgetés a hétvégén nagyon jót fog tenni. A Baknak teljesítenie kell egy régi anyagi kötelezettségét. Szorítsa hát össze a fogát, és préselje ki magából az összeget. A vízöntő új ismerettségeket köthet, de ne fogadja bizalmába azonnal az embereket. Kerüljön mindent és mindenkit, ami kockázatot hordozhat. Este pedig most inkább maradjon otthon. A Halak ma próbálja meg könnyedén venni a problémákat. Minél lazábban áll hozzá, annál könnyedebben jön a megoldás.
0: Sunshine FM asztrológia.

Rádió Sunshine FM-en és az I Wanna Know a péntek délutánunkban, és 16 órához érkeztünk, így jön Marianna mindjárt a legfontosabb hírekkel, előtte majd rákanyarodunk városunk legfontosabb útinfújra is, viszont orús vagyok a kódjáték lezárásával. Nagyon köszönöm, hogy a péntek délutánban is ennyire aktívak vagytok. Az ötös volt a nyerőszám, és nézzük, hogy ki lesz a szerencsés nyertesünk. Kamillának pedig gratulálunk, az Oszis Burger Sunshine menüjét így pénteken ő kaparintotta meg. Jó étvágyat, hétfőn majd folytatjuk, az óránkat pedig Dr. Véressel zárjuk, jön a Király Viktorral közös Ors is.

0: Kedves hallgató, ezen a héten mérik a Sunshine FM hallgatottságát. Ha téged is megkérdeznek, mondd azt, hogy a Sunshine FM-et hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Budapestre látogathat a közeljövőben Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök. Győrt is elérte az óbudai korrupciós botrány. Idén augusztus 31-éig kell lehívni és elszámolni a 10 milliárd eurós uniós helyreállítási alapot. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Budapestre látogathat a közeljövőben Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, miután a két ország között tárgyalások kezdődtek a diplomáciai találkozóról. Sándor Fegyér budapesti ukrán nagykövet megerősítette a látogatás előkészítését, konkrét időpontot azonban egyelőre nem közölt. A diplomáciai csúcs találkozó híre azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a magyar kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak bővítéséről. Győrt is elérte az óbudai korrupciós botrány, miután kiderült, hogy a városüzemeltetési feladatokat ellátó Győrszol ZRT szerződött az ügyben érintett céghálózattal. Pintér Bence győri polgármester közölte, hogy az önkormányzati cégeknél zajló átvilágítások során gyanús szerződésekre bukkantak egy zöld terület kezelési közbeszerzésnél, amelyet egy 531 millió forintos megbízással az a hálózat nyert meg, amely a hatóságok látókörébe került. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint a több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben már 6 politikus, köztük jelenlegi és korábbi polgármesterek letartóztatását is elrendelték. Idén augusztus 31-éig kell lehívni és elszámolni a 10 milliárd eurós uniós helyreállítási alapot, amelynek feltétele a jövő héten parlament elé kerülő korrupció ellenes törvénycsomag elfogadása. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter ismertette, hogy mintegy 6000 milliárd forintos teljes uniós forrásból 1,8 milliárd eurót hév- és vasúti járműpark fejlesztésre, többek között új intercity kocsik beszerzésére fordítanak. A miniszter kiemelte, hogy a tárgyalásokon kizárólag szakmai kérdésekről és korrupció ellenes intézkedésekről volt szó. Aggasztó adatok láttak napvilágot a debreceni rolleres balesetekről, miután a Debreceni Egyetem tájékoztatása szerint 2024-ben és 2025-ben összesen 710 sérültet láttak el, akiknek több mint 93%-a elektromos eszközzel közlekedett. A statisztikák szerint a sérültek száma egyetlen év alatt csaknem a duplájára emelkedett, a pórú jártak csaknem egyharmada pedig súlyos, 8 napon túlgyógyuló sérülést szenvedett. Különösen megdöbbentő adat, hogy a 665 elektromos rolleres sérült közül mindössze 9-en viseltek bukósisakot és egyéb védőfelszerelést egyetlen esetben sem dokumentáltak az orvosok. Idén is pályázhatnak a tulajdonosok az év civis házadíjra Debrecenben. A város önkormányzata által 2023-ban alapított elismeréssel azokat a példamutatóan felújított és karbantartott régi lakóépületeket díjazzák, amelyek a korszerű igények mellett a megújuló energiák alkalmazását is ötvözik. A pályázati dokumentáció már elérhető a város hivatalos honlapján, a jelentkezéseket pedig július 31-éig várják.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében a napos felhős időszakok váltják egymást szombaton, és a délutáni órákban elszórtan kialakulhatnak futó záporok, esetleg zivatarok. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de a csapadék érkezésekor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: környezetében erős széllökések is felléphetnek, délutánra 22 és 25 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: 3, 2, 1, go! Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. 4:04 nagypacsi mindenkinek útinfókkal kezdünk. Nyíregyházzal a Kert utcán láttak korábban a rendőröket, Debrecenben pedig a Kassain várják a száguldozókat. Kezdünk elsőként Bibirexával, jön a Faithless-szel közös New Religion. Köszi, hogy velem rádiózol.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: A helyi híreket, illetve tényleg jó zenéket hallgatok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

örülnek a péntek délutánunkban a Sunshine FM-en, ez volt a See You Again, 16 óra 20 perckor. Hello mindenkinek, és ugye a nyár közelettével ismét egyre nagyobb figyelem irányul majd a parlagfűre. Magyarországon több 100 000 ember szenved a növény pollenje által kiváltott allergiás tünetektől, miközben ugye a hatóságok ugye évről évre jelentős összegeket kénytelenek bírságként kiszabni azokkal szemben, akik elmulasztják a kötelező védekezést. Tavaly egyébként 990 bírságot szabtak ki, több mint 60 millió forint értékben, és a legnagyobb bírság közel 1,5 millió forint volt. További infók ezzel kapcsolatban is egyébként a sunshine.hu-n olvashatók. Riebben megyünk tovább, jön a Rock My Body a péntek délutánunkban. Baby.

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedés útinformációkkal folytatjuk. Továbbra is fontos, hogy Nyíregyházen a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódásra kell készülni, ott jelzőlámpás irányítás segíti a közlekedést, ugye ott a Stadion utcai része is Zsák utca, ott egyébként munkagépek dolgoznak, így legyünk körültekintőek, ha arra közlekedünk. A 33-as főúton Debrecennél a 99-es kilométer közelében csatornázási munkákat végeznek, fél útpályát lezárták, irányonként csak egy-egy sáv járható. Szintén Debrecen térségében a 101-es, valamint a 103-as kilométer között növényzetgondozást végeznek, félpályás korlátozásra, valamint sebességkorlátozásra kell készülni. Illetve Rakamaz és Virányos között is útépítési munkákat végeznek a Magyar Közút munkatársai, erős áramú hálózatbővítés zajlik, így okozhat majd ez néha egy kis forgalomszűkítést is. Ha bármi infó van, akkor várom a továbbiakban, SMS, telefon, Viber 0620-316-3000. Jó utat, vigyázz magadra!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: I am Tiësto and you're listening to Sunshine Radio.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

Damien a David és Tyler párosan, ez volt a Talk to Me a kedvencek között, és hamarosan pedig 5 órához érkezünk, így mindjárt jön majd Marianna a friss hírekkel. A következő órában pénzügyi percek, valamint programajánlók is érkeznek majd. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy az OTP Bank nemrég figyelmeztette az ügyfeleit, hogy rendszerfejlesztések miatt június első felében majd 3 éjszaka is átmenetileg szünetelnek az OTP Bank egyes szolgáltatásai. A karbantartás elsősorban majd a vállalati rendszereket, SMS szolgáltatást, valamint az online bankkártyás fizetések jóváhagyását érinti. A legelső egyébként majd holnap éjféltől hajnal 2 óráig tart, de a további időpontok a sunshine.hu megtalálható. Érdemes majd tájékozódni, hogy ne érje minket kellemetlen meglepetés. Friss hírek, ahogy mondtam, az óránkat pedig Justin Bieberrel zárjuk. Jön a Sorry, nagyon kellemes délutánt kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A Tisza párt megtartja a 13. és a 14. havi nyugdíjat is. Hazarendelte a párizsi nagykövetet Orbán Anita külügyminiszter. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A Tisza párt megtartja a 13. és 14. havi nyugdíjat is, a rendszert ugyanis jelenlegi formájában igazságtalannak tartják. Köböl Anita, a párt képviselője közölte, hogy az eltörlés helyett célzott segítséget nyújtanának a rászorulóknak, így a legalacsonyabb nyugdíjak emelését és a nyugdíjas szépkártya bevezetését tervezik. Hazarendelte a párizsi nagykövetet Orbán Anita külügyminiszter. A döntést Szondi Vanda kormány szóvivő újságírói kérdésre megerősítette és úgy fogalmazott, ez egy normális diplomáciai folyamat, amelynek során áttekintik, kivel és milyen feltételek mentén tudnak a jövőben hatékonyan együtt dolgozni. Átmeneti fakitermelési moratóriumot vezetnek be a legértékesebb védett állami erdőkben, valamint a Natura 2000-es területeken szeptember 30-áig. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a leállás az erdők állapotát érdemben nem befolyásoló fakitermelésekre vonatkozik. Az intézkedés ugyanakkor nem okoz majd gondot a lakossági tűzifa ellátásban. A kormány emellett szeptember 1-i határidővel felülvizsgálja a hulladékgazdálkodási rendszert, valamint június 30-áig szigorítja az akkumulátoripar szabályozását is. Feloldhatatlan ellentétek miatt feloszlatta magát Hajdú Bagos képviselő testülete, így időközi választást tartanak a hajdúbihari településen. A helyi választási bizottság döntése értelmében a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester megválasztásának időpontja augusztus 30-a lesz. A 2000 fős község 7 fős testülete még május 6-án mondta ki a feloszlását, miután a polgármester szerint az egyik képviselő miatt ellehetetlenült a közös munka. Hajdúbihar vármegy Egyében egyébként, ahogy arról beszámoltunk, Hajdúböszörményben is új polgármestert kell majd választani, mert a korábbi vezető parlamenti mandátumot szerzett. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkákat végez a MÁV csoport júniusban több vasútvonalon, így a Debrecen-Záhony és Debrecen-Tiszalok közötti szakaszokon is. Hajdúhatházon június 8-án, még Hajdúhatház és Újfehértó között június 9-én végeznek munkálatokat késő estétől hajnalig. A Debrecen-Tiszalök vonalon Hajdúböszörmény állomáson június 22-én dolgoznak majd a vasúti munkagépek. A Füzesabony-Debrecen vonalat érintő Egyek, Óhad, Pusztakócs és Hortobágy állomásokon is éjszakai lezárásokra kell számítani. A vasúttársaság a lakosság megértését és türelmét kéri a zajterhelés miatt. A szerződés szerinti határidőnél korábban nyitották meg a forgalom előtt a Szabó-Lőrinc és a Csigakert utcai csomópontot. A keresztirányú forgalom visszanyitása ellenére a területen még számítani kell kisebb javítási munkákra és korlátozásokra. Ezzel párhuzamosan lezárták a Decathlon mögötti átkötő utat a gépjárművek elől, így ott a jövőben már csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni. A szakemberek arra kérik a sofőröket, hogy a csomópontban nem megszokásból, hanem a kihelyezett jelzőtáblák és a fényjelző készülékek jelzései alapján fokozott óvatossággal vezessenek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében a napos felhős időszakok váltják egymást szombaton, és a délutáni órákban elszórtan kialakulhatnak futó záporok, esetleg zivatarok. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de a csapadék érkezésekor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Az délután a Sunshine FM-mel nagy pacsi, aki még dolgozik kitartást, aki pedig hazafelé tart, neki pedig nagyon-nagyon sok türelem tablettát. Ebben az órában is természetesen jönnek a kiváló zenék, a programajánlók. Kezdünk elsőként Loi sikerével, itt a Get Lucky a péntek délutánunkban.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Játsszuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Velhello.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Csak jó zene. Nekünk ez szerelem.
2: Ez a Sunshine.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Mik a legjobb pénzügyi célkitűzések? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A különböző életszakaszokban más-más céljaink lehetnek, amelyekre találunk megoldásként nekünk megfelelő pénzügyi szolgáltatásokat. Kamaszként alapvetően az a fontos, hogy legyen egy nagyon alacsony havi költséggel bíró bankszámlánk és hozzátartozó bankkártya, mobil applikáció, amelyre a szülők a zseppénzt utalhatják, vagy a nyári munka során ideérkezhet a jövedelem. Amikor kikerülünk a munkaerőpiacra, akkor a bankszámla mellett már fontossá válhatnak a különböző megtakarítási formák, amelyek segítséget adnak majd egy későbbi ingatlanvásárlásunkhoz szükséges önerő összegyűjtésére. Emellett szükség lehet például egy személyi kölcsönre az első autó megvásárlásához. Családalapítás során a lakáshitel konstrukciók lesznek az izgalmasak, és a kapcsolódó biztosítási termékek, hogy egy nem várt jövedelem kiesés esetén is tudjuk rendezni a törlesztő részletet. Utána pedig már érdemes a nyugdíjas évekre készülni a különböző nyugdíj megtakarítási formákkal.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Az a nyakig érő nadrág, amit felhúztak mellkasig, és onnan kezdődött gyakorlatilag.
5: Vagy igazából most is van.
4: Eltűnt a csípőjük a hölgyeknek, meg a derekuk, tehát ez a felhúztad egész nyakig, nem, ennél még sokkal feljebb, és ilyen egészen
5: majd testes. Mell alá,
4: és gyakorlatilag úgy nézett ki a hölgy, hogy jött a fej, nyak, mell és láb.
6: Ennél feljebb.
4: Tehát, hogy törzs semmi nem volt.
5: Hát azért meghosszabbítsák a lábukat.
4: Egész a mell, és az nem állt jól a lányoknak.
5: Igen, ezek a pónilábú lányok használták ezt.
6: Pónilábú?
5: Hát, hogy meghosszabbítsák.
4: Igen.
6: Az én vagyok amúgy.
5: Te tacskó testi vagy?
6: Persze.
5: Hát miért lennél tacskó?
6: 1.62-vel én tacskóként nagyon tudok ugatni a kocsiba.
5: Akkor jó, mert nekem is ezt mondta a lányom, hogy veled a szeretek pása. Akkor ezek igen. Szerint mi vagyunk olyankor a balfékek.
4: De a mai napig emlegeti, hogy apa olyan jó volt, emlékszel, együtt vettünk egyszer csizmát. És akkor nekem ez így jó, még akkor is, ha nem állt jól neki, de nem fogod elvenni a kedvét.
6: Persze.
4: Orta boldog volt, osztálytársainak
5: tetszett. Mi is boldogok akkor, voltunk, mert megdicsért a lányunk.
4: Így van.
5: És ennyi. Mindenki boldog, nem?
6: Ennyi. Ti lettetek a jó
5: szarú. Ez egy win-win helyzet. Csak az asszony szemében volt egy szemétróger. Egy idióta hülye.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Tokyo Sunshine
2: FM.
3: Jó hibámon mit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégen.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Ez volt a Fall of the Flow sikere a Sunshine délutánban, a Maradok távol. Programajánlókkal folytatjuk, megérkezett hozzám Kata. Szia!
2: Szia, Roli! Vágtassunk ki Hortobágyra a nyár leglátványosabb hétvégéjén. Június 5-e és 7-e között 57. alkalommal rendezik meg a Hortobágyi Lovasnapokat a történelmi Mátai Ménesben. Az ország legnagyobb lovas fesztiválján megelevenedik a hamisítatlan pásztorkultúra és a lenyűgöző lovassók mellett országos csikós bajnokság, díjugratás, valamint fogadhajtó liga vár benneteket. A gyerkőcöket külön lovasfalu szórakoztatja, este pedig egy elképesztő tüzes aréna show teszi fel a koronát a napra. Irány a világörökségi puszta és egy felejthetetlen családi kaland. Készen álltok egy kis luxusra, napsütésre és zseniális átverésekre. Június 6-án 20:30-kor debütál a Riviera Vadorzói a Rózsakert szabadtéri színpadon a Nyíregyházi Színház társulatával. Két dörzsölt, de elképesztően sármos szélhámos méri össze a tudását a francia Rivierán, a célpont pedig egy gazdag szappan királynő. A kérdés már csak az, ki ejt át kit a végén? Lesz itt zene, tánc, meg annyi poén és hatalmas csavarok. Úgyhogy ott a helyetek, mert ezen a füllet nyári estén semmi sem az, aminek látszik. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Nagyon köszi! Empire of the Sun, Walking on the Dream és 6 óra után pedig indul majd a 2 órás élő esti kívánságműsor velem, így akár már most is lehet kérni a zenei kedvenceket.
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programoljá!

0: epizódos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.

21 éves dal, a Black Eyed Peas jó voltával a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és 6 órához érkeztünk. Köszönöm szépen, hogy ma is együtt rádióztunk. Viszont 6 óra után én érkezek majd a 2 órás élő esti kívánság műsor keretében. Lehet hozzám csörögni is, 0620 316 3000. Várom majd egymás után. Az óránkat pedig Kelly Clarksonnal zárom, jön a Stronger, és Marianna is érkezik a régiós híres.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés, és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszert vezetnek be. Teljes körűen átvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal projektjét. Közösen dolgozik a magyar és ír kormány az uniós források felszabadításán. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A kormány szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszert vezet be, amelynek értelmében a valótlan adatokat közlő közszereplők akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatók. A kormányinfón elhangzott, hogy az integritás hatóság teljes hozzáférést kap az állami adatbázisokhoz, a nyilatkozatok ellenőrzésére és a hiányos bevallások miatt tisztségfosztás eljárás is indulhat. A hatóság jogköre a közbeszerzések ellenőrzésével és a bírósági vádkorrekciós eljárás jogával is bővül. Teljes körűen átvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal projektjét, és minden dokumentumot nyilvánossá tesznek. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányinfón elmondta, hogy tisztázni kell, miért dollárban fizettek a magyar kivitelezők által végzett munkáért, ami a beruházás folyamatos drágulását okozta. A tárcavezető ismertette a felszabadított uniós források felhasználását is, amelyből 10 milliárd euró érkezik a helyreállítási alapból, 4,2 milliárd euró kohéziós pénzt pedig vasútfejlesztésre és asszályellenes intézkedésekre fordítanak. A kormány emellett szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszert vezet be, kötelezi a magántőke alapokat a végső tulajdonosok bemutatására, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát pedig visszaveszik állami tulajdonba. Közösen dolgozik a magyar és az ír kormány a Magyarországnak járó több mint 16 milliárd euró uniós forrás felszabadításán, valamint a hazánk ellen indított 7-es cikkelyes eljárás lezárásán. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség prioritásai közül kiemelten támogatják az Európai Unió versenyképességének javítását. Michael Martin ír kormányfő üdvözölte a magyar elkötelezettséget a jogállamiság helyreállítása mellett, és hangsúlyozta, hogy a tervezett reformokkal Magyarország visszakerülhet az unió szívébe. A lakosok leginkább a nagy ellátórendszerek átalakítását, a demokratikus intézmények megerősítését, valamint a NER bűneinek feltárását és az elszámoltatást várják a Tisza kormánytól az IDEA intézet májusi felmérése szerint. A megkérdezettek az elszámoltatási folyamaton belül elsősorban az Orbán család vagyonosodásának kivizsgálását tartják a legsürgetőbb feladatnak. A kutatási adatok mellett a politikai támogatottság is változott, a Tisza párt népszerűsége történelmi csúcsra 57%-ra emelkedett. Magyarországon most először mutatták ki az afrikai sertéspestis vírusát házi sertésekben, miután a Nébik laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei állományban igazolta a betegséget. Az országos főállatorvos azonnal intézkedett a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig egyeztetésre hívta a termékpálya szereplőit. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy a megbetegedés emberre nem veszélyes, egy elszigetelt esetről van szó, a hazai és sertéshús fogyasztása pedig a szigorú hatósági felügyeletnek köszönhetően továbbra is teljesen biztonságos.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az angol font a korábbi napok drágulása után most gyengült, így a jegyzése jelenleg 410 forint alatt alakul. Hasonlóan csökkent az euró ára is, már 354 forintos szintet közelíti. A svájci frank az előző időszak csökkenését követve tovább veszített értékéből, így az ára valamivel 386 forint felett maradt. Az amerikai dollár jegyzése szintén lejjebb kúszott, már kevesebb, mint 305 forintot kell fizetni érte.
3: Jönnek a sporthírek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Újpesten folytatódott a futszál NB1 döntője, 1-1-re állt a párharc a Lilák és az A-Stúdió futszál Nyíregyháza között, és mindkét csapat tudta, hogy a harmadik összecsapás sorsdöntő lehet. Sok helyzetet alakított ki a stúdió az első félidőben, de Sussák révén gólt mégis a hazaiak szereztek. A Nyíregyháza viszont még a szünet előtt egyenlített Maneka volt eredményes. A brazil légiós a második játék részben is bizonyította, hogy nem véletlenül lett gólkirály, hatalmas gólt lőtt a léc alá, így már a stúdió állt jobban. Remekül védekezett a csapat, de Thiago egy átlövéssel egyenlített 5 perccel a meccs vége előtt. 66 másodperc volt már csak hátra, amikor Suscsák betalált, 3-2-re módosítva az állást. Levitte a kapusát a stúdió, egy labdaszerzés után pedig Cerma saját tér feléről lőtt az üres kapuba, beállítva a 4-2-es végeredményt. A párharc negyedik mérkőzését hétfőn este 20 órától a Continental Arénában rendezik, a sorozat 3 nyert meccsig tart. A Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette a sportszerűségi tabellát az első 2 osztályban. A csapatok pontja a mérkőzés ellenőrök jelentésén alapul, és fontos tényező a sárga és piros lapok száma, az ellenfél, valamint a játékvezetői csapat iránt tanúsított tisztelet, a csapatvezetők, továbbá a nézők magatartása. Nos, az élvonalban az MTK Budapest bizonyult a legsportszerűbb klubnak, a Kisvárda a 3., a Nyíregyháza a 8., a Debrecen a 9. lett, az utolsó helyen a Zalaegerszeg végzett. Bronzérmes lett az arany kategóriás versenyen Kozák Luca, a DSI Debrecen sokszoros magyar bajnok gátfutója, ezúttal Turkuban állhatott fel a dobogó 3. fokára a 100 méteres gátfutásban. A döntőben a 4-es pályáról startoló debreceni klasszis nem kapta el igazán jól a rajtot, de a folytatásban fokozatosan gyorsított, és végül a 3. helyen ért célba 12.83-as eredménnyel. A DSI Debrecen másik atlétája, a magyar bajnoki címvédő rúdugró Kleckner Hanga 4 méter 40 cm-es eredménnyel a 7. helyen végzett. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Szombaton hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Kezdetben főként délen, majd egyre inkább keleten és északkeleten. A légmozgás általában mérsékelt marad, délután pedig 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes péntekestét kívánok mindenkinek. 6 óra után járunk, indul már is a 2 órás élő esti kívánság műsorban velem Kondor Rolanddal. Lehet kérni a kedvenceket üzenni egymás után 0620-316-3000. 8-ig tiétek a főszerep.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Mayből Joel Corén és az Ivy is a péntek esti kívánság műsorban a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, Glac Nobli magyar hangjamnak következő két órában Kondor Roland, várom a zenei kéréseket, üzeneteket, a telefonszámunk változatlan 0620 316 3000, és Amanda már a vonalban, halihó mi újság, merre éppen?
1: Hát már most éppen zárni fogok egy üzletbe, és most fogok

kiváló zenékkel pörög a péntek este a Sunshine FM-en. Ez volt Olivia Dunn és a Man I Need. Hello mindenkinek, ez még mindig a 2 órás élő esti kívánság műsor, és Iva üzenne a férjének, Tibinek. Drága Tibim, tudom, hogy nagyon hosszú heted volt, hajnalban mentél, későn értél haza, és még itthon is mindig találtál valamit, amit meg kellett csinálni. Szeretném, hogyha ma este végre egy kicsit letennéd a gondokat, a gyerekekkel már készülünk, vacsora is lesz, és megígérem, hogy ma nem beszélünk számlákról, munkáról, valamint javítani valókról sem. Csak szeretném, hogy tudd, látom, mennyit dolgozol értünk, és nagyon hálás vagyok neked. Szeretnék kérni egy dalt, és alig várom, hogy hazaérj. Szeretlek, Éva. Na hát akkor, Tibikém, irány hazafelé, nagyon kellemes hétvégét nektek, és töltsetek együtt minél több minőségi időt. Tóth Abigail, ez a Rabmadár, Sunshine FM, 2 órás élő este kívánságműsor.

0: BTS és a Dynamite a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, klassz estét mindenkinek, és mindjárt 7 óra jön Marianna a legfrissebb hírekkel, viszont gyorsan útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán továbbra is dolgoznak a szakemberek, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Fontos, hogy szintén Nyíregyházán a Stadion utca egy része zsákutca, a munkagépek folyamatosan dolgoznak, így legyünk körültekintőek. A 33-ason Debrecen térségében a 101-es, valamint 103-as kilométer között a főút 2x2 sávosításához kapcsolódóan növényzetgondozást végeznek, ezért az érintett szakaszon félpályás korlátozásra kell készülni. Valamint ideiglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autót egy szakaszát a jármű körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a 2 kilométeres szakaszon az új nyomvonalra terelik, irányonként pedig egy-egy sávjárató. Érdemes elindulás előtt tájékozódni. Ha egyéb infó van, akkor várom 0620-316-3000. A következő órában pedig pörög tovább a 2 órás élő esti kívánságműsor. Kezdünk elsőként Bruno Mars-szal, mindjárt jön az I Just Might. Hey, Mr. DJ,
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Az önkormányzatok több feladatot is visszavennének az államtól. Az egyszülős és az egygyermekes családok támogatására is jut majd pénz. A kampányidőszakban is megtiltanák a politikai plakátok elhelyezését. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Visszavennék az önkormányzatok a védőnői szolgálatot, az építésügyi engedélyeztetést, a gyermekvédelmet és bizonyos esetekben az iskolák fenntartását is egy új javaslat szerint. Az önkormányzati szövetségek által kidolgozott 23 pontos csomag azokat a feladatokat utalná vissza a településekhez, amelyeket a helyi szinteken hatékonyabban tudnak ellátni, mint a központi kormányzat. A tervezet fokozatosan megszüntetni a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerét és a gépjárműadó és a helyi utak fejlesztésére fordítaná. A kormány és az önkormányzatok között a részletes érdemi egyeztetések június 2. felében kezdődnek meg. A hazahozott uniós forrásokból a családtámogatási rendszer részévé tennék az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását is. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán ismertette a tervezett fejlesztéseket, amelyek között szerepel az egyablakos szociális ügyintézés létrehozása, valamint a gyermekszegénység és az energiaszegénység elleni küzdelem hatékonyabbá tétele. A tárcavezető kiemelte az innovatív idősellátás megvalósítását, a hajléktalan válást megelőző programok indítását, valamint egy mentális jólétet támogató iskolai program kidolgozását is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy támogatja azt a tervezetet, amely a kampányidőszakban is megtiltaná a politikai plakátok elhelyezését a villanyoszlopokon, közlekedési táblákon vagy a fákon. A politikai hirdetések a jövőben kizárólag a direkt hirdetési célt szolgáló felületeken jelenhetnének meg, amivel elejét vennék annak, hogy az ország egy összefüggő kampányfelületté váljon. A benyújtott javaslat a szabálytalan reklámok eltávolítására szeptember 30-áig adna határidőt, és az önkormányzatoknak is nagyobb hatáskört biztosítana a városkép védelmében. Június 7-ig fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség, amelynek keretében elsősorban a kétkerekű járműveket vizsgálják a járőrök. Az európai szintű roadpol akció során az egyenruhások kiemelten ellenőrzik a bukósisak és a láthatósági ruházat használatát, a világító berendezések működését, valamint a gumiabroncsok profil mélységét, amely sehol sem lehet 1,6 mm-nél kevesebb. A hatóságok emellett külön figyelmet fordítanak a rendszámtáblák szabályos elhelyezésére, valamint a motorkerékpároknál az utólagos átalakításokra és a zajszint előírásaira is. A Nemzeti Adó és Vámhivatal 2023 és 2025 között több mint 55.400 járművet foglalt le, az elektronikus árverésekből befolyó adóhatósági bevételek pedig folyamatosan növekednek. A Vezess által kikért adatokból kiderült, hogy az elmúlt években a legmagasabb áron elárverezett jármű egy 2020-as Ferrari F8 Tributo volt, amely 135 millió forintért kelt el. A lefoglalt és a ténylegesen eladott autók száma között ezért óriási ki a különbség, mert a tulajdonosok sokszor időközben kiegyenlítik a tartozásukat.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Szombaton hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Kezdetben főként délen, majd egyre inkább keleten és északkeleten. A légmozgás általában mérsékelt marad, délután pedig 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, Mariannak köszönjük szépen a friss infókat, további nagyon kellemes péntek estét kívánok mindenkinek. Pörök tovább az élő királyság műsor, a következő 56 percben is megállás nélkül hozom a kedvenceket egymás után. Várom a hívásokat, üzeneteket 0620-316-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Egy igazi fergeteges zene a péntek estünkben, ez volt Dash és Young Fly párosam, a Mokka, ez pedig még mindig a két órás élő esti kívánság műsor, folytatjuk is Gergő üzenetével, aki párjának szeretne egy zenét kérni Nikinek. Szia szerelmem, tudom, hogy mostanában sokat vitatkozunk apróságokon, azon ki fáradtabb, ki mit felejtett el, ki miért nem szólt időben. De azt szeretném, ha tudnád, hogy ezek mögött nincs semmi nagy baj, csak a hétköznapok néha ránk ülnek. Nekem te vagy az otthonom, akkor is, amikor nyűgösek vagyunk, és akkor is, amikor csak csendben ülünk egymás mellett. A legnagyobb vágyam az, hogy most hétvégén csak egymásé legyünk, és semmit ne csináljunk. Gergő, üzenet átadva Nikinek, szerintem ebben bizonyára majd ő is partnered lesz. A következő percekben pedig kiváló zenék jönnek majd. Várom még a zenékéréseket 0623 16 3000. A Lokolokóval folytatjuk, mindjárt programajánlók is jönnek Kiskatától. Este 8-ig ez a két órás élő esti kívánságműsor. Ma Gondor Rolanddal.

0: legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Dr. Béres és a Mangorájz párossal, ez volt az Íjjal ott várok rád, egy újabb feldolgozás így 2026 dereken. Most viszont programajánlók jönnek Kiskatától. Szia!
3: Szia, Roli! Vágtassunk ki Hortobágyra a nyár leglátványosabb hétvégéjén. Június 5-e és 7-e között 57. alkalommal rendezik meg a hortobágyi lovasnapokat a történelmi Mátai Ménesben. Az ország legnagyobb lovasfesztiválján megelevenedik a hamisítatlan pásztorkultúra és a lenyűgöző lovassók mellett országos csikós bajnokság, díjugratás, valamint fogadhajtó liga vár benneteket. A gyerkőcöket külön lovasfalu szórakoztatja, este pedig egy elképesztő tüzes arénasó teszi fel a koronát a napra. Irány a világörökségi puszta és egy felejthetetlen családi kaland. Készen álltuk egy kis luxusra, napsütésre és zseniális átverésekre. Június 6-án 20:30-kor debütál a Riviera Vadorzói a Rózsakert szabadtéri színpadon a Nyíregyházi Színház társulatával. Két dörzsölt, de elképesztően sármos szélhámos méri össze a tudását a francia Rivierán, a célpont pedig egy gazdag szappan királynő. A kérdés már csak az, ki ejtát kit a végén? Lesz itt zene, tánc, meg annyi poén és hatalmas csavarok. Úgyhogy ott a helyetek, mert ezen a füllet nyári estén semmi sem az, aminek látszik. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Nagyon köszönjük, David Gettával megyünk tovább, jön a When We Were Young, és Bici üzent, hogy ő éppen az M3-ason jön hazafelé, és jelenti, hogy minden rendben. Üzenet átadva, itt van a When We Were Young.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

0: Benson Boone és a Mystical Magical. Ezzel zártuk a két órás élő esti kívánság műsort. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Ne feledd, Marianna legfrissebb hírei után pedig két lemezjátszóra váltunk. Indul a péntek esti Mixixel, és egészen éjfélig megállás nélkül nyomjuk a kiváló zenéket egymás után. Mi pedig majd hétfőn találkozunk. Mindenkinek kellemes és pihentető hétvégét kívánok. Kondor Roland lelép. Ciao.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Mit gondolsz a mai fiatalok iskolai megjelenéséről?
3: Tehát egy kislány azért maradjon meg a smink alkalomra. Tehát ha minden nap úgy mész sminkelve és teljesen ilyen full make-upba, akkor mi lesz, amikor egy bárra készülsz?
2: Hát, akkor még több smink.
4: Akkor minden lesz.
2: Igen. Akkor műhaj, nem tudom.
4: Meg vagy műszempilla.
2: Meg műszempilla. Jó, na. Jön már a műszempillás időszak is.
3: Ja. Már egyszer be kell rakosgatni egyesével. Jaj, te képes vagy ott feküdni órákat.
4: Ó, de jó az.
2: Órákat kell ott feküdni?
4: Nem, másfél óra, maximum kettő, de olyan jót tudok aludni, hogy az hihetetlen. Tehát az egy regenerációs folyamat minden nőnek.
2: És akkor csak mondja esetleg a pillás, hogy jó, ne horkoljon.
3: De figyelj már, hát a kínaiaknál lehet kapni olyat, ilyen öntapadós matricás, múltkor néztem, ami pár ezer forint, az egész sor megvan. Fogod, felragasod, kész.
4: Jó, az úgy is néz ki, nem értesz hozzá. De hogy igen, nagyon jót lehet pihenni, nekem meg szokta kérdezni a pillásom, hogy jót aludtál, és mondtam, hogy igen, horkoltam. Nem, akkor jó. De volt már, hogy arra ébredtem, hogy mivel egyenesen fekszel, igen, és ugye nincs a nyakad úgy megtámasztva, arra kellettem, egy kis is felhorkantottam.
2: Nekem is volt már olyan, hogy ilyen valami kezelésem, vagy valami feküdtem, és akkor utána így...
3: Na várj,
2: csak egy ilyen röpjelmű.
3: Most kijön belőlem a férfi. Ezt miért kell mindig csinálni? Tehát lenő a műszempilla
2: is? Amikor mi ezt nem veszünk észre.
4: Igen, amúgy. Ezek az apró kicsi részletek, amik fontosak. Vannak olyan szépségszalonok egyébként, ahol úgy csinálják, hogy míg kapod a szempillát, addig a lábadat már megpedikűrözik, és még a kezedet is csinálják. Tehát ez a teljes mennyország.
3: Hallgatok, nem látják. Mi Bélával ilyen tátott szája hallgatjuk ezeket a...
2: Marra meg extázisban van.
4: Én teljesen rápörögtem, milyen jó lenne amúgy.
2: De figyelj, most ne arra, hogy már most ebből, most a kisiskolások itt hallgatnak minket éppen 8 óra eltesülve.
4: De nekik nincs rá pénzük, úgyhogy mindannyi.
3: Üzenjük az anyukáknak.
2: De a szülőknek van.
3: Igen.
4: Jó, és de ők meg nem adnak.
2: Nem szabad.
3: Bocsánat, hogy ilyen vulgáris leszek, de olyan büdösek lehettünk mi 7.-8. hogy bejött oda hozzánk a töritanár, az akkor is mondta, hogy na, akkor ablakot kicsapni, mert...
4: De mindig amúgy.
3: Mi nem éreztük ezt magunkon, na de hát volt rajtad egy póló, egy vastag pulcsi, azon egy nejlon köpeny, mert az volt kötelező, és csak azt lehetett, igen, kapni. És
2: akkor ami rázott folyamatosan, mert elmentél, igen, valaki meg mellett, az alatt olyan ütött rajtad.
3: Ma ilyen légáteresztő pólókról beszélünk, ez bent tartott mindent. Te voltál a leghátrányosabb helyzetben, mert te kosarasztál. Mit csinálnak a kosarasok? Feltett kézzel védekeznek. Te meg ott állsz, egy kétméteres benga áll a center előtt, mint kis irányító, hogy felnézel, persze, vagy stb.
2: Szagolgatod. Hát nincs erre idő, Lacikám. Olyan gyors a játék, hogy ott szellőzés van.
3: A harmadik negyedben? Hát ott már azért.
2: De utána, amikor bemegy hozzájuk az öltözőbe,
3: ott mi van?
2: Mondjuk, mint edző, vagy valami. Hát ott van büdös.
3: Meccs közben nincs mi? Ez a bekapcsoljuk a klímát, és elszívjuk.
2: Meccs közben azért annyira én nem érzem. És akkor gondolj bele, a konditeremben jobban érzem.
3: Ennél van rosszabb, például a birkózás. Ott, amikor már két ember egymást gyűri abban, aki szűk,
2: félcsupaszon, vagy hát úgy mondom, hogy majdnem félcsupaszon.
3: Igen, igen, és ott akkor egymást szagolják kétszer.
2: Kertész alsóba. És akkor ott, és akkor van egy feszítő fogás, amikor a hónalja oda kerül, és az a lényeg, hogy ott kell tartani.
4: Kopog le.
3: Nem elég, hogy törik össze a füled, de még egyébként az is. Na most az összes birkózó edzőtől majd mindjárt kapunk üzeneteket. Az a nyakig érő nadrág, amit felhúztak mellkasig, és onnan kezdődött, ja, gyakorlatilag.
2: Vagy igazol, most is van.
3: Tehát eltűnt a csípőjük a hölgyeknek, meg a derekuk, tehát ez a felhúztad egész nyakig, nem, ennél még sokkal feljebb, és ilyen egészen
2: majd
3: testes.
2: Mell alá,
3: és gyakorlatilag úgy nézett ki a hölgy, hogy jött a fej, nyak, mell és láb.
4: Ennél
3: tehát, hogy törzs semmi nem volt.
2: Hát azért, hogy meghosszabbítsák a lábukat.
3: Egész a mell, és az nem állt jól a lányoknak.
2: Igen, ezek a pónilábú lányok használták ezt. De ez hát, hogy meghosszabb.
3: Igen.
4: Én vagyok amúgy.
2: Te tacskó testű vagy?
4: Persze.
2: Hát miért lenni?
4: 1.62-vel én tacskóként nagyon tudok ugatni a kocsiba.
2: Akkor jó, mert nekem is ezt mondta a lányom, hogy veled a szeretek pása. Akkor ezek igen. szerint mi vagyunk olyankor a balfékek.
3: De a mai napig, emlegeti, hogy apa olyan jó volt, emlékszel, együtt vettünk egyszer csizmát. És akkor nekem ez így jó, még akkor is, ha nem állt jól neki, de nem fogod elvenni a kedvét. Orta, boldog volt, osztálytársainak
2: mi tetszett. Mi is boldogok akkor, voltunk, mert megdicsért a lányunk. Így van, és mindenki boldog, nem? Ez egy win-win helyzet. Csak az asszony szemében volt egy szemétróger. Egy idióta hülye.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: A menekültek többsége még mindig nem lépi át az ország határokat. Érdemes előre gondolkodni, nem érettségizhet, aki nem teljesíti a közösségi szolgálatot. Már az 1000 forintot súrolja egy gombóc fagyi ára. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: A nemzetközi migráció erősödése ellenére a menekültek többsége még mindig nem lépi át az ország határokat, hanem az adott államon belül keres menedéket. A Nemzetközi Migrációs Szervezet jelentése szerint a belső menekültek száma 2024 végére világszerte meghaladta a 83 milliót, ami történelmi rekordnak számít. Európa ugyanakkor egyedi pozícióban van, itt ugyanis nem a belső mozgás, hanem a határokon átívelő migráció dominál, és a nemzetközi migránsok száma 2020-hoz képest több mint 13%-kal nőtt a kontinensen. Az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele 2016 óta, hogy minden diák 50 órányi iskolai közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során. Selmeci Zoltán Miklós, az Oktatási Hivatal főosztályvezetője kiemelte, hogy a segítő, támogató tevékenység nem válthat ki konkrét munkakört. A cél a diákok szociális készségeinek fejlesztése. Bár sokan a nyári szünetet használják ki a teljesítésre, a feladatot a 9 és 11. évfolyam között érdemes elvégezni, hogy a kötelezettség ne az érettségi évére maradjon. Az Európai Unió tanácsa jóvá hagyta az első uniós szintű kutya és macska tartási szabályozást, amely egységes szabványokat állapít meg a kedvtelésből tartott állatok jólétére és tenyésztésére vonatkozóan. Az új jogszabály kötelező azonosítási és regisztrációs rendszert vezet be a teljes nyomon követhetőség érdekében, hogy hatékonyabban lehessen fellépni az illegális kereskedelem ellen. A szigorúbb állatjóléti követelmények mellett az extrém testi adottságokkal rendelkező túlnemesített állatokat eltiltják a versenyektől és a kiállításoktól. A klímaváltozás miatt a felmelegedés 5000-szer gyorsabban halad annál, mint ahogy a rizs képes lenne fejlődni az evolúciója során. Egy friss amerikai kutatás szerint a világ egyik legfontosabb alapélelmiszere hamarosan elérheti azt a hőmérsékleti határt, amelyen túl már képtelen alkalmazkodni a melegebb napokhoz. Bár a növény kedveli a meleget, a fotoszintézis 40 Celsius fok körül leáll, a túl magas hőmérséklet pedig tönkreteszi a pollent és a szemek növekedését. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy nem lehet a növény termesztés fejlődésére várni, az embernek kell beavatkoznia a nemesítéssel és technológiai vízgazdálkodással.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Szombaton hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Kezdetben főként délen, majd egyre inkább keleten és északkeleten. A légmozgás általában mérsékelt marad, délután pedig 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: Kettő darab lemezjátszóra, hiszen ha péntek, akkor indul a térség valóban élő esti mix műsora, a MixXL, a lemezjátszóknál pedig nem más, mint DJ Vágó. Hello, Andris!
1: Hello, sziasztok, sziasztok, vidám rádiózást mindenkinek!
0: Andrisom, hogy telt a hét, mi újság?
1: Pörgősen, hála Istennek, tele melóval, idő semmi, úgyhogy már vártam nagyon a hétvégét.
0: Így van, nektek hogy telt a hét, egyébként ezt is megírhatjátok nekünk. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Egészen évfélig kettő darab lemezjátszóról szólunk. Andrisom, mivel kezdünk?
1: Így van, egy igazi feldolgozás hoztam nektek, ami nem más, mint Disco Girls, és persze a When Love Hurts. Így meg fogjátok ismerni. Sean Paul hangja.

0: 2009-es nagy klasszikus, az előző percekben itt a Sunshine-on újra gondolva, ez volt Undyne és a Beautiful Things, a lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig a megújult Mixixelben DJ Vágó. Hello Andris!
1: Sziasztok, sziasztok! Azért hoztam ezt a zenét, mert nagyon-nagyon szeretem, és szerintem ez örök, mindig örök ez a dal.
0: Így a nyár közeletével egyébként pedig még jobban elő lehet ezeket venni. A régi klasszikusokat új köntösben nagyon-nagyon brutálisan szólnak.
1: Így van.
0: Érkeztek szép számmal üzenetek, a péntek esti mix nálam már hagyomány, nincs jobb módja a hét lezárásának, mint ezekkel a pörgős mixekkel feltölteni magunkat. Ez Krisztiántól érkezett, aztán amint elindult a mix, minden gondolatot elfelejtett. A hangulat az egekben, DJ Vágó pedig mindig meglep valamivel, ez pedig Nóri-tól érkezett.
1: Köszönjük szépen, Nóri!
0: Így van, jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon SMS Viber 0620 316 3000. Andrison, mivel megyünk tovább?

0: 2004-ig utaztunk vissza az előző percben itt a megújult MixXL-ben, hiszen ez volt a Global DJs egykori nagy felvétele, a The Sound of San Francisco. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál DJ Vágó. Hello Andris!
1: Hello, üdv mindenkinek, sziasztok!
0: Akkor a bulizós élményeket keltenek bennem ezek a zenék, pedig 2004-ben éppen pont negyedik osztályos voltam.
1: Tehát, hogy az így, jó. Tehát, hogy akkor ez suli diszkó.
0: Egyébként igen, tehát hogy már akkor is a zene az teljesen megfertőzött, és valamiért már a rádiót akkor sem tudtam kikapcsolni.
1: Helyes. Nagyon szeretem ezeket a dalokat elővenni újra, mert annak idején tehát nagyon sok emléket elevenítenek bennem is az iskola diszkós korszakot, mikor még vittem a reflex hangfalakat, raktuk iskolapadra ez az amaz, meg akasztottuk a lámpákat, úgyhogy nagyon jók ezek a dalok.
0: Bennetek mit keltenek ezek a zenék egyébként? Ezt is megírhatjátok nekünk. Telefon SMS Vider 0620 316 3000. Vannak szép számmal üzenetek, ezekből csemegézek most egy picit. Nem számít, hogy bulizni megyek, vagy csak otthon lazítok. A péntek esti mix kötelező elem. A profi a válogatás minden alkalommal. Ez Tamástól érkezett, aztán a péntek esti mix műsor az, amit várok minden hétvégén. Úgy érzem, mintha egy klubban lennék, még akkor is, ha csak a nappaliban táncolok. Ez Rékától érkezett.
1: Köszönjük szépen, Réka, mi is úgy érezzük, mert van nekünk, képzeld el, itt egy LED szallagunk, ami stroboszkópozni is tud, és hangra, fényre dudálni, világítani. Annyira strobizik, hogy majdnem epilepsziás rohamot kapunk itt óvatosan, úgyhogy mi is buli hangulatban vagyunk.
0: Meg azt mondja, dudálni is tud.
1: Dudál, világ.
0: Hölgyek, urak, kijöttek továbbra is az üzeneteitek. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Andrison, mivel megyünk tovább?
1: LMFAO egykori fantasztikus felvételével, most Félix újragondolásában. Ez nem más, mint a Party Rock Anthem.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszóknál pedig

0: Chemical Brothers és a Do It Again az előző percekben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, Andrisunk, még egy teljes órát fog zenélni nekünk a mai este folyamán, és senki ne felejtse el, hogy holnap este 8 órakor is indul majd a MixXL, akkor is az állandó péntek, illetve szombatesti rezidens DJ Vágó fog a lemezjátszók mögött állni. 10 órától pedig majd folytatjuk, hiszen érkezik Robin. Tartunk egy másodperci szünetet, utána pedig várunk vissza mindenkit. Senki ne tekergesse sehova, jó helyen vagytok. A megújult MixXL-em szól nálatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: Itt is vagyunk, hello mindenkinek, folytatódik a megújult MixXL. Én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen hogyha péntek, illetve most már szombat, akkor a térség valóban élő esti mix műsorát hallgathatjátok, ez pedig a megújult MixXL, a lemezjátszóknál pedig DJ Vágó, hello Andris.
1: Hello, bello, sziasztok, sziasztok.
0: Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Andrisom, indítsuk meg a második órát.
1: Hoztam jó sok fantasztikus nyári chilles dalt, most egy kicsit lájtosabbra veszik a második órát, ugyanis nem sokára Ultra 4 zenél nekünk, de itt lesz Duke Demond, de amivel indítunk, ez nem más, mint Linik és az ő Rise dala. Szerintem ez egy fantasztikus nyári chilles dal, úgyhogy hangerőd föl.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: Track és Frederick Down az előző percekben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, hozzuk a jobbnál jobb felvételeket. Egészen éjfélig kettő darab lemezjátszóról szól az adásunk, és intelligens, maximálisan finom zenéket kaptok a mai este folyamán. A lemezjátszóknál pedig DJ Vágó, hello Andris.
1: Hello, igen, igyekeztem a jó kis house zenéket összegyűjteni a második órában egy chilles dalokkal együtt.
0: És ezzel kapcsolatosan egyébként jönnek is az üzenetek, ez a műsor tényleg feldobja a péntek estét. DJ Vágó mindig érzi, mire van szükségem, és hozza a legjobb ütemeket, ez Andristól érkezett. És még egy üzenet, egész héten ezt vártam, a péntek esti mix olyan, mint egy jutalom a hosszú munkanap után, elképesztő energia. Köszi szépen, srácok, ez pedig Zsófitól érkezett.
1: Köszönjük szépen, Zsófia!
0: Így van, és jöhetnek továbbra is az üzenetek, telefon SMS Viber 0620-316-3000. Andrison, mivel megyünk tovább?
1: Egy igazi, fantasztikus, chilles dalt hozok, Marsha Jefferson és Solarto közös felvételére a Move Your Body-t. Nagyon jó kis dal, ez is úgy, hogy hangerült föl.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjáték.

0: Dico Parga és a Bogota az előző percekben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és igen, jól értettétek, Parga, nem Varga, Parga. A lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig DJ Vágó. Hello,
1: Joke, sziasztok, sziasztok.
0: A péntek esti mix nálunk családi program lett, a gyerekek is imádják, imádnak rá táncolni, mi pedig végre kicsit kikapcsolódunk, ez Mariantól érkezett.
1: Köszönjük szépen, Marian.
0: Mindig elvarázsol a hangulat, amit a műsor teremt, a mix nem csak zene, ez egy élmény. Minden pinteken és most már szombaton is itt vagyunk veletek, ez pedig Laci írta.
1: Köszi, Laci, töltsél valamit.
0: Így. Ez az?
1: Ez az.
0: Így van, köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk, és jöhetnek továbbra is az üzeneteitek. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Éjfélig 2 darab lemezjátszóról szól az adásunk. 10 óra után érkezik majd Robin, az új generáció DJ-je. 11 óra után pedig majd Chad fog a lemezjátszók mögött állni. Andrison, most húzzuk meg az utolsó 20 percet. Mivel megyünk tovább?
1: Húzzuk, fantasztikus latin hangulatot hozok nektek. Juanito és persze az NIC. Nagyon jó kis dal ez. Egyébként képzeld el, Marco Carolától láttam, csentem el ezt a dalt. Fantasztikus buli hangulatot teremtett, úgyhogy megpróbálom nektek is ezt.
0: Hangerőt a maximumra, fincsi zenékkel, jó kis

0: Jacksonin és Rafael Karam az előző percekben itt a megújult MixXL-ben, és ez volt tőlük a Pedro. Kellemes estét kívánok mindenkinek a megújult MixXL, ami szól nálatok, és a péntek, illetve szombati állandó rezidensünk az elmúlt 2 órában, ő nem más, mint DJ Vágó. Hello Andris!
1: Csokolom, sziasztok, sziasztok!
0: Érkeztek üzenetek, na ezekkel zárunk. Számomra a péntek esti mix olyan, mint egy kiszabadulás a hétköznapokból. Köszi szépen ezt a 2 órát, Andris, ez Vivitől érkezett.
1: Köszönjük szépen, Vivi!
0: Kezdhetném máshogy a péntek estét, de minek? Ez a 2 órás mix egyszerűen fenomenális volt. Köszönjük szépen, ez pedig Petyától érkezett.
1: De jó fejek vagytok, holnap Tali!
0: Így van, Andrisom, köszi szépen az elmúlt 2 órát.
1: Én is köszönöm.
0: Holnap este 8 órakor találkozunk, 24 óra, kevesebb, mint 24.
1: igen. Marával előtte csacsogunk egy kicsit, várjuk majd az üziket, dalkéréseket, aztán utána folytatjuk tovább.
0: Így van, hölgyek, urak, most viszont senki ne tekergesse a rádiót, hiszen másodpercek kérdése, és a megújult MixXL folytatódik, az új generáció DJ-je érkezik a lemezjátszók mögé. Robin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.

0: Itt is vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet tartunk, hiszen indul a megújult MixXL, amelyben az új generációs DJ-k zenélnek 2 órán keresztül. A lemezjátszóknál pedig ebben az órában Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: Na, hogy telt a hét? Már jó régen találkoztunk, mi újság veled az utóbbi időben?
1: Köszönöm szépen, jól vagyok, gyorsan eltelt a hét, hál' Istennek!
0: Hozzá tudtok egészen éjfélig szólni a műsorhoz továbbra is, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Robin, indítsuk meg az estét!
1: Az estét Dua Lipa Houdini számával indítjuk egy kicsit feldolgozásba.
0: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

0: Abba és a Mamma Mia, egykori nagy sláger egy picit új köntösben, itt a megújult Mixx-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, egészen 11 óráig a lemezjátszóknál pedig Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: Hogy állsz ezzel a dubai csoki őrülettel, ami ugye jelen pillanatban is zajlik, nem csak országunkban, hanem a világban is?
1: Én személy szerint még nem ettem, és megmondom őszintén, hogy nem is nagyon szeretnék, mivel nem szeretem a pisztáciás dolgokat.
0: Mert hogy ugyanis kiderült, hogy Németországban úgy néz ki, hogy betiltják a dubai csokit, ugyanis a csokoládé számos országban nagy népszerűségnek örvend. Egy német bíróság azonban úgy döntött, hogy csak azok a termékek nevezhető dubai csokoládénak, amelyek valóban Dubajból származnak. Tehát nem lehet most már csak úgy mindenre rátenni ezt a címkét, hogy akkor ez dubai csoki, hanem amit onnan behoznak.
1: Valamelyik igazuk is van, mert az a lényege, hogy dubai csoki legyen, ami Dubajból származik.
0: Így van. Köszönöm szépen ezt a megerősítést. Hölgyek, urak, ti hogy álltok egyébként a dubai csoki őrülettel, illetve lázzal? Ezt is megírhatjátok nekem. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, mivel megyünk tovább?
1: Florida Rajtan számával folytatjuk tovább.
0: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

0: a megújult Mixx-el, ami szól nálatok, és az előző percekben pedig Ellen Fowlt-nak a nagy klasszikusát hallhatunk. Ez volt a Sexy and I Know It, most viszont a lemezjátszóknál ebben az egy órában Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: A Wikipédiával hogy állsz? Szoktad használni néha, amikor valaminek utána kell nézni?
1: Régen használtam, de most már a Wikipédia szerintem felváltotta a ChatGPT.
0: Hát igen, sajnos egyébként ma már felváltotta a ChatGPT, úgyhogy hát egyre kevesebben használják. Ti egyébként használjátok még? Ezt is megírhatjátok nekem, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, mivel megyünk tovább?
1: Sempo Temperature című számával folytatjuk tovább.
0: Még bő 20 percen keresztül a lemezjátszóknál.

térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit

0: Sabrina Carpenter és az Espresso, így 11 óra előtt itt a Sunshine FM-en. Hát még egy pici kávét bedobtunk, hogy így feltöltődjünk az estében, és ebben az egy órában pedig a lemezjátszóknál nem más állt, mint Robin. Robin, köszi szépen, hogy itt voltál!
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Hogy alakul a mai este, merre leszel?
1: Mi mindig Nyíregyháza legjobb szórakozó helyén fogok zenélni.
0: Köszi szépen, Robin, hogy itt voltál velünk ebben az egy órában. Hölgyek, urak, senki ne tekergesse a rádiót, hiszen érkezik a lemezjátszók mögé. Edo de Nova. Jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.
3: A lemezjátszóknál.

Mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, és már folytatódik is a megújult MixXL, melyben egy órán keresztül ismételten az Afro House világába kalózolunk el benneteket az elkövetkezendő egy órában.

megújult MixXL, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Hozok pár darab érdekességet, illetve praktikát, hogy mire érdemes odafigyelnünk, hogyha éppen egy házi buliba készülünk, vagy már akár ott is vagyunk. Például tartsuk tisztán a környezetet, ugyanis figyeljünk arra, hogy a hulladékot mindig a megfelelő helyre dobjuk, és ha szükséges, biztosítsunk külön szemetes zsákot az újrahasznosított anyagok számára. Aztán a másik, hogy ne zavarjuk a szomszédokat. Ügyeljünk arra, hogy a hangoskodás ne legyen túl zavaró, és ha lehetséges, használjunk hangszigetelt helységet a bulizásra. Vannak még ilyen ötleteim és tanácsaim, ezeket hamarosan megosztom veletek, most viszont engedem útjára a jobbnál jobb Afro House felvételeket. Ebben az órában

megújult Mixixel, ami szól nálatok, és természetesen éjfélig a lemezjátszóknál pedig Edo Denova. Hozok még pár darab érdekességet, illetve jó tanácsot azzal kapcsolatosan, hogy mire érdemes odafigyelni, hogyha esetleg házi buliban vagytok, vagy esetleg oda készültök. Ha például alkoholt fogyasztunk, fontos, hogy mindenki mértékkel igyon, és senkit ne hagyjunk egyedül, ha nem érzi jól magát. Aztán a következő, hogy biztosítsuk a megfelelő közlekedési lehetőséget. Ha valaki nem tud biztonságosan hazajutni, gondoskodjunk arról, hogy taxival vagy más módon hazaérjen. Aztán még egy tanács, hogy tartsuk szem előtt a vendégek biztonságát, figyeljünk oda, hogy mindenki jól érezze magát, és ha valakinek szüksége van segítségre, legyünk figyelmesek és támogassuk. És a legutolsó pedig az, hogy legyünk udvariasak és tisztelettudóak, ugyanis mindenki számára kellemes élményt biztosíthatunk, ha tiszteletteljesen bánunk egymással, és figyelünk a mások kényelmére és határaira is. Na, ezek lettek volna a jó tanácsaim, illetve azok a tanácsok, amikre mindenképpen figyeljetek oda, hogyha esetleg egy házi buliba készültök. A kedvenceket pedig tovább engedem, hiszen még bő 20 percen keresztül

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM. Csak

0: csak szeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.